Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra műsorunkban, szerda hajnalban, május 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Tatai Sándor, magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Egy dologban hiszek. A szeretet észre fel nem fogható, roppant erejében. Most pedig lássuk, hogy mivel várom a hallgatókat a következő 3 órában itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon. Adásunk első órájában Bartók Béla művei csendülnek fel, a második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt keddi keresztény élet felekezet közi rovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a hangos könyvtár rovatunkban Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című művének 4 részét hallgatjuk meg. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő 1 órában Bartók Béla rapszódiái sugározzuk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat, illetve keresztény élet felekezet közé rovatunkat, Szecsődi Árpád szerkesztésében sugározzuk. Most pedig az áhítatot hallhatják.

A mai áhítat címe a túlbecsült erő. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Zsoltárok könyve, 46. fejezet, 2. verse.

Gyakran hízelgő, ha valakit erősnek neveznek, de tanulgatom, hogy ez az emberi erő túlértékelése. Én erős akartam lenni az apám és a családunk előtt, miközben tehetetlenül néztem, hogy apám egészsége a szepszis okozta több szervi elégtelenség miatt egyre csak romlik. Ezért megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a fájdalmamat. Még akkor is próbáltam erős maradni, amikor apám alig 3 hét múlva meghalt. Ez az erőfeszítés majdnem tönkretett. Fizikailag, érzelmileg és lelkileg is teljesen kimerültem. Tanulgatom, hogy nem baj, ha fáradt, frusztrált vagy túlterhelt vagy. Ezt beismerhetjük azoknak, akik közel állnak hozzánk, különösen mennyei atyánknak. Isten előtt nem kell tettetnünk, hogy erősek vagyunk, vagy hogy minden rendben van. Isten ereje a mi gyengeségünk által teljesedik ki. Krisztus is Istenhez fohászkodott, mielőtt keresztre feszítették. Akkor miért kellene nekünk szembenézni a kihívásokkal, a szívfájdalommal, vagy a veszteséggel anélkül, hogy Istenhez kiáltanánk? Isten a biztos segítségünk a bajban, és azt kéri, hogy szükségünkben forduljunk hozzá. Előtte lehetünk gyengék, sebezhetőek. Őt nem zavarják a könnyeink, és nem taszítja a mi gyengeségünk. Sokkal inkább befogad, megvigasztal és erőt ad.

Imádkozzunk! Istenünk, add, hogy a Szentlélek segítségével mindig emlékezzünk arra, hogy amikor gyengének érezzük magunkat, te velünk vagy. Ámen.

Amikor tehetetlennek érzem magam, Isten az én erőm. Hangsúlyozza Chaso Obiudi, ebonyi államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a súlyos betegségekben szenvedőkért.

Május 6-a az év 126. szökőévben 127. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 239 nap van hátra. Kalendáriumunkban elsőként tekintsük át, hogy milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. . 1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenis és kétpenis értékűt. Addig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyek felragasztásával azután a feladó rótta le a viteldíjat. A bélyegek bevezetésének javaslata Sir Roland Hill-től, a későbbi postamestertől származott. Ezt követően több ország is kibocsátott bélyegeket. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot. 1875-ben a Magyar Atlétikai Klub a pesti új épület udvarán megrendezi az első magyar atlétikai versenyt.

1937-ben 35 ember halálát okozva, máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Zeppelin típusú Hindenburg léghajó. A katasztrófa véget vetett a nagyméretű léghajók korának. 1949. május 6-a a modern számítástechnika megszületése. Maurice Wilks a Cambridge Egyetem kutatócsoportjával sikeresen tárolta az ETSAC elnevezésű Neumann felépítésű számítógépen az első számítógépes programot. 1994-ben ezen a napon adták át a 6 év alatt épült Le Mans csatorna alatti 50,5 km hosszú vasúti csatorna alagutat, vagy más neven csalagutat, amely az angliai Dover melletti Folkestone-t köti össze a franciaországi Calais közelében fekvő Coquelles városával. 2011-ben Kemény Dénes szövetségi kapitány Amerikában bekerül a vízesportok panteonjába, mivel az úszó hírességek csarnokának tagjává avatják.

A következő percekben azokra a neves személyekre emlékezzünk, akik május 6-án jöttek a világra. 973-ban született II. Henrik német-római császár, a Liudolf házból származó 5. német-római császár, a Szász dinasztia utolsó császára, Boldog Gizella magyar királyné bátyja. 1758-ban született Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd forradalmár. 1792-ben jött a világra Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabály leírója, Georg Simon Ohm fivére. 1856-ban megszületett Sigmund Freud, osztrák pszichológus-filozófus, a pszichoanalízis atya. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek. 1915-ben született Orson Welles, amerikai filmrendező és színész. 1934-ben vándorszínészként Tybalt szerepében tűnt fel a Broadway-en. 1937-ben megalapította a Mercury Theatre-t, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakók föld elleni invázióját. Az Aranypolgár című klasszikus filmjét 1941-ben készítette. Az óra körbejár, a Sránkhályi asszony és a Macbeth című filmjei tankönyvi anyaggá váltak. 1958-ban Európába költözött, ahol megrendezte a Gonosz érintése című filmet, amely anyagi csőddel járt, de a filmszakma egyik leghíresebb filmnoárja lett. Életműdíjakkal jutalmazták filmtörténeti jelentőségét. 1966-ban Cannes-ban, 1970-ben Velencében, 1971-ben pedig az Amerikai Filmakadémia is elismerte. Ezen a napon született 1920-ban Aszódon Balogh Ferenc hegedű művész. A legelső Enesco versenyen, amelyen maga a zeneszerző művész is jelen volt, ő nyerte meg az első díjért járó Amati hegedűt. Enesco meghívta Párizsba tanítványának, de nacionalista gáncsoskodások miatt nem sikerült kimennie. Észak-Erdély visszacsatolása után kijutott a Budapesti Zeneakadémiára, ahol tanárai a magyar előadó művészet, illetve zenetudomány nagyjai közül kerültek ki. Azonnal harmadévre vették föl. 1948-ban a Kolozsvári Magyar Opera megnyitásakor ő lett a hangversenymester. A következő évben a Magyar Művészeti Intézethez kapott egyetemi tanári kinevezést, az intézet erőszakos bezárása után nyugdíjaztatásáig a Kolozsvári György Dimá Zeneakadémia professzora volt. Külföldi meghívásairól csak utólag értesítették, itthon viszont erdélyszerte koncertezett, Bartók és Kodály valamennyi hegedűre írt művét bemutatta. 1924-ben született Szipál Márton, művész nevén Martin S. Martin, magyar-amerikai fotóművész. 1961-ben jött a világra George Clooney, kétszeres Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon hunytak el. 1862-ben távozott az élők sorából Henry David Thoreau, amerikai író-filozófus. Emerson tanítványa volt, hívei őt tartják a legelső amerikai környezetvédőnek és a polgári engedetlenség filozófiai megalapozójának. 1952-ben hunyt el Maria Montessori, olasz orvosnő, pedagógus és pszichológus, a róla elnevezett pedagógiai pszichológiai iskola megalkotója. Magyarországon a két világháború közt jelentek meg ismertetések munkásságáról. Az első magyar Montessori Egyesület 1932-ben alakult meg. Montessori pedagógiai módszereinek elemei mind a mai napig fellelhetőek a világon. 1990 óta tapasztalható a Montessori pedagógiájának újabb népszerűsége. 1960-ban hunyt el Ábrahám Pál zeneszerző, karmester. Operettjeit magyar nyelvterületen kívül Berlinben és Bécsben is bemutatták. 13 zenés darabot, valamint több mint 30 filmzenéjét köszönhetjük neki. Rá egy évre, 1961-ben hunyt el Lucian Blaga, román filozófus, újságíró, költő, író, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata. Kimagasló kultúrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román Akadémia tagja. 1956-ban irodalmi Nobel-díjra jelölte Rosa del Conte és Basile Muntianu, de a román kommunista kormány minden szempontból ellenezte ezt, mert idealista filozófusnak tartották, és versei egészen 1962-ig be voltak tiltva. 1963-ban hunyt el Kármán Tódor, született Kármán Tivadar Mihály, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becíznek, és a szuperszónikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszónikus űrhajózás egyik úttörőjeként ismernek. 1975-ben hunyt el Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása. Eredeti nevén Pem József. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett a felekezeti iskolák államosítása miatt. 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom idején Mindszentyt kiszabadították házi őrizetéből. November 3-ai beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimről beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtószabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, amelyen minden párt indulhat, továbbá a hit és erkölcstan oktatás újraindítását. A forradalom leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971-ben a magyar kormány által adott amnesztia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Bécsben 83 éves korában halt meg. 1992-ben hunyt el Marlene Dietrich, amerikai színésznő, énekesnő. Tanulmányait Berlinben végezte, 1922-től filmezett, 1930-ban az Amerikai Egyesült Államokban kötött szerződést, 1939-ben lett amerikai állampolgár. Marlene Dietrich is részt akart venni a hitleri rezsim elleni harcban, ezért rendszeresen énekelt amerikai katonáknak a lehető legközelebb a frontvonalhoz. 2006-ban, 100 éves korában meghalt Lilian Gertrud Asplund, a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak. Amikor felszálltak a Titanicra, Lilian mindössze 5 éves volt.

Május 6-a a felelős állattartás napja Magyarországon. Ugyanakkor Szent György napja is. A szerb ortodox egyház egyik legfontosabb ünnepe, amelyet a Julianus naptár szerint április 23-án, a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Szent György az ortodox egyházak egyik legfontosabb szentje. Ünnepe a tavasz kezdetének hagyományos köszöntéséhez kapcsolódik. A volt Jugoszlávia roma nemzetiségű lakóinak is fontos ünnepe, függetlenül attól, hogy ortodox vagy muszlim vallásúak-e. Ezt tartják a legfontosabb ünnepüknek, amellyel a tavasz érkezését üdvözlik. A roma Giorgiaván hagyományai szerint otthonukat virágokkal és virágzó ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.

Kalendáriumát lapoztuk fel Janicskó Mihály Noémivel. Utána Bagosio Brothers Company zenekar énekelte a Visszajövök című dalát.

0: Most névnapköszöntő következik.
1: Április 28-án Valéria, Nimrod, Pál és Patrik névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Valéria a latin Valerius nemzetségnévből ered. Jelentése erős, egészséges. A Nimrod asszír eredetű, Babilónia legendás alapítójának neve. Jelentése szenvedélyes vadász. A Pál a latin Paulus névből származik, melynek jelentése alázatos. A Patrik latin eredetű férfi név, a Patricius név ír alakváltozata. Jelentése rómainak született nemes. Köszöntünk tehát április 28-án minden Valéria, Nimrod, Pál és Patrik nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, valamint mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményeire emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Kosainkat köszöntöttük Szabó Balázs bandája Bájoló című dalával. Isten éltesse őket! Most pedig keresztény élet felekezet közé rovatunk múlt keddi ismétlése következik. Szecsődi Árpád várja önöket.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A mai műsorunkban két gazdag témával várjuk a kedves hallgatóságot. Először Szilágyi Gábor, a Magyarországi Kisújszállási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatják a János Evangéliuma 21. fejezetének 1-14-ig terjedő versei alapján.

Ezt követően egy tartalmas beszélgetésre hívjuk Önöket. Pilbát Kincső, rádiónk munkatársának vendége Tőkés Tünde Erzsébet óvónő, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke lesz, akivel a gyermekkorban megalapozott hitről és a vallásos nevelés szépségeiről beszélgetünk. Tartsanak velünk, most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jó az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jó, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Szilágyi Gábor vagyok, Kisújszállásról. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom a 21. fejezet első 14 versét. Eképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és majd találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, hogy ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy ő az Úr. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A hitetlen Tamás akkor találkozik Jézussal, amikor a többi tanítvány már tanúja volt a feltámadott megjelenésének. Hiába a bizonyság, Tamás nem hiszi el, hogy a szeretett mester feltámadt a halálból. Látni, érzékelni, tapintani, tapasztalni akar. Nem a tapasztalat következménye a hit, hanem a hit eredménye a tapasztalás. Ez a hitbeli tapasztalás hitvallást eredményezett. Én Uram és én Istenem. Az evangélium célja nem a történetírás, hanem az, hogy akik olvassák, hallgatják, azokban hit ébredjen. Boldogok, akik megkapják ezt a hit általi látást. Jézus immár harmadszor jelenik meg a tanítványoknak. Minden találkozáskor bennük van a kétség. Tényleg ő az, akinek láttuk a halálát? Ezért is van az, hogy a találkozáskor nem biztosak abban, amit, akit látnak. Tényleg Jézus lenne az? A keserűség, a fájdalom elhomályosítja a szemüket és a reményüket, de a hitüket is. Jézus újbóli megjelenésének három szintere van. Az első a csodálatos halfogás. Hiába dolgoztak egész éjszaka, nem fogtak semmit. Újabb csalódás van a szívükben. A sorozatos csalódások képesek elvenni az ember kedvét, hitét, reményét. Jézus szavára azonban újból kivetik a hálót, noha ez ellentmond a józanésznek és a tapasztalatoknak. Nappal a halak mélyebb vizekbe húzódnak, így a halászat eredményessége erősen kétséges. De a hitük és a bizalmuk felülírja a gyakorlatot, a tapasztalatot. Kudarcukból sikerélmény, nagy zsákmány, rengeteg hal lesz a hálóban. Jézus ismét bebizonyította, hogy ő Úr a természet erői és jelenségei felett is. Hitük így erősödik, kudarcuk így változik bizonyossággá. Ahogy a pici mustármagból nagy fa lesz,
ahogy a kevés kovász megkeleszti a tésztát, így lesz a csüggedésből igazi hit. A második szintér a megvendégelés, a terített asztalnál történő találkozás. A partra érkező tanítványokat maga az Úr várja. Ő akarja megvendégelni őket. Minden kész, ég a tűz, van kenyér, és a friss halak csak fokozzák a csodálatos étkezés hangulatát. Jézus gondoskodik a tanítványok mindennapi szükségletéről. Az éhes, fáradt, kimerült ember lelki gondozása itt kezdődik. Jól kell lakatni, és egyből másként néz a világra. Ilyen szempontból a legjobb lelki gondozók az édesanyák és a nagymamák, akik a kollégiumból hazaérkező fáradt, éhes gyermeküket először jól lakatják, majd ezután teljesen más hangulatú lesz a beszélgetés, a jó és a rossz élmények megbeszélése és kitárgyalása. A mindennapi kenyér, amelyet az Úr imádságban is kérünk, úgy tölti be szerepét, hogy Jézus gyakorolta és tanította is nekünk. Kezébe veszi az ételt, és hálát ad. Az úrvacsora, a közösség az Úrral egymással, így lesz valóban szentséggé. Jézus újbóli megjelenésének harmadik szintere, a Péterrel való beszélgetés, a holnap ége szakaszunk témája lesz. Keressük hát mi is az Úrral való naponkénti találkozás, beszélgetés lehetőségét, hogy minél többet tanulhassunk tőle, mint jelenkori tanítványai. Imádkozzunk! Urunk, nagy szükségünk van a veled való mindennapi találkozásra. Ezek a találkozások felüdítik a testet és a lelket. Köszönjük, hogy te a jelenlévő valóddal lelki gondozol mindannyiunkat. Amen.

Az elmúlt percekben Szilágyi Gábor, a Magyarországi Kisújszállási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallották a János Evangélium a 21. fejezetének 1-től 14-ig terjedő versei alapján. Köszönjük a lélekemelő ige hirdetést, amely a feltámadott Úr gondviselésére irányította figyelmünket, és most egy kis zenei összeállítással folytatjuk műsorunkat.

visszatértünk a zenei szünet után. Mai műsorunk második részében a hit átadásának témáját járjuk körül. Pilbát Kincső rádiónk munkatársának beszélgető társa, Tőkés Tünde Erzsébet óvónő, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke. Tartsanak velünk, hiszen egy nagyon meghitt és tanúságos beszélgetés következik arról, hogyan csepegtethető a hit a gyermekek szívébe, a mindennapok apró pillanataiban.

0: A hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeket ezúttal Tőkés Tünde Erzsébet óvónővel, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökével idézzük fel. Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez vagy a hithez köti?
1: A legelső gyermekkori emlékem talán az, ahogy Magyarországon a templom falai között láttam magam. Ott ültünk az első padban, édesanyámhoz bújva ültünk, egyik felül én voltam, a másik felül a bátyám, Csongor, aki ma már lelkipásztor, és olyan picurkák voltunk, a lábunk nem ért le a földre. Próbáltuk egy kicsit lóbálni, de nem szabadott. Tudtuk, hogy szépen kell ülni, nem szabad mozgolódni, nem szabad csintalankodni, vagy az emberek ne ránk, hanem a prédikációra, édesapánkra figyeljenek. Azt gondolom, hogy ott ülve az első padba, csendben maradva, az volt talán az első szolgálat, hogy tudjam azt megteremteni, hogy az ige szólhasson. És arra emlékszem, hogy milyen különleges volt az a templom, olyan meleg volt, mindig csendes, és emlékszem a körülöttünk ülő embereknek a barátságos tekintetére. Olyan egyszerű falusi emberek voltak, ez Magyarország, Ludas mellett van. Egyszerű emberek lakták azt a vidéket, és ahogy ott ültünk a templomban, a csendben, látom meg most is azokat a fáradt munkás arcokat, akikről a hit békessége áradt. És tényleg ott nem nagy teológiai viták zajlottak a templomban, hanem ott mindenki azért jött, hogy megélje a hitét. Még hallom talán most is, ahogy édesapám hangja betölti a templomot, a teret. Picik voltunk, nem értettem még akkor az ige hirdetés mélységét, de tudtam és éreztem, hogy itt valami több történik, mint beszéd. Isten ott jelen volt, és az emberek nagyon figyeltek rám, és olyan mélységes hálát érzek akkor is, amikor visszagondolok ezekre a templomfalakra, oda a padra, ahol mindig csendbe kellett ülni szépen. Talán ott kezdődött valami bennem, ami még talán ma is tart. Úgy érzem. És nagyon hálás vagyok ezért az ajándékért.
0: És hogyan képzelte el gyerekként Istent? Volt vizuális kép a fejében?
1: Igen, gyermekként Isten számomra inkább egy érzés volt, mint kép. Én nem igazán tudtam megrajzolni az arcát, nem akartam alakot formálni hozzá, inkább úgy éltem meg, mint egy fény, mint amikor a templom ablakán beszűrődik a napfény, és aranyszínűvé varázsolja a teret. És úgy gondoltam rá, mint aki figyel, nem szigorú, hanem szeretetteljes, mint egy ilyen mennyei édesapa, aki ez este akár oda lehet bújni a paplan alá, és beszélgetni vele, és nem félelmet keltett bennem ez az érzés, mindig jó megnyugvás volt érezni az ő jelenlétét, és arra emlékszem, hogy mikor egy kicsit már nagyobbacska voltam, és forgattam a gyermekbibliámat, ami egy képes gyermekbiblia volt, nézegettem az illusztrációkat, és próbáltam önállóan el is olvasni a történeteket, de tulajdonképpen még nem tudtam akkor olvasni, kicsike voltam. Akkor kezdett egy ilyen vizuális kép meg.

0: a jóságot és arcot kellene visszatükrözzük a gyermekek felől, mikor lehajolunk hozzájuk, amikor meghallgatjuk a kérdéseiket, történeteiket, türelemmel próbálunk feléjük figyelni, rájuk figyelni, ekkor valójában az ő Isten szeretetének egy apró tükörképét tudjuk továbbadni.
1: Hogyha visszagondol egy gyermekkori vallásórára, akkor mi az az első érzés, vagy hang, illat, ami így egyből eszébe jut?
0: Igen, hogyha próbálom becsukni a szemem, és visszagondolni a vallásórákra, akkor érzem a mezőbergenyei iroda különleges illatát. Akkoriban ott laktunk, ez Vásárhely mellett van, ahogy ott az irodában a vallásórán ültünk körbe, és édesapám tartotta a vallásórát, hallom az ő hangját, ahogy meséli a bibliai történeteket, és ő nem olyan egyszerűen tanított, hanem olyan élettel, szívvel, hittel telve mesélt nekünk, és ott volt a hangjában a meggyőződés, hogy ezek nem csak ilyen rég elmúlt történetek, hanem ezek valóságok, élő valóságok, és emlékszem, ahogy írt a táblára, hogy hallom, ahogy serceg a kréta a régi fajta táblán. Még talán, ha úgy belegondolok, volt egy kis fekete bibliám is, ami már nagyobb acska voltam már, és nem a képes biblia volt, hanem az igazi fekete, fedelű, vékony lapus biblia, ahogy forgatom, érzem az ujjaim között azokat a vékony lapokat, mindig óvatosan próbáltam fordítani, hogy ne szakadjanak el a lapok. Mostanában, amikor ugye minden nap a gyermekek között vagyok, és mesélek nekik, énekelek nekik, imádkozunk, próbálom belecsepegtetni a lelkükbe azt nap, mint nap, azt az apró kis igét, biztatást, közös imádságot, akár mesével párhuzamosan elmondom a bibliai történetet, és ezek nagyon-nagyon rövid percek, de úgy érzem, hogy plusz lelki töltettel járnak, és azt remélem, hogy majd, ha 10-20-30 vagy 50 év múlva becsukják a szemüket, őket is elkísérje, ahogy engem ez a vallásóra képe elkísért. Ez a dallam, az énekek dallama, ahogy énekeltük a szép kis énekeket, és a hallelujából is azóta is szó szerint ismerem ezeket az énekeket.
1: És ebből az időszakból esetleg maradt-e meg valamilyen bibliai történet, ami akkor úgy gyerekként csak meseként élt a fejében, de ma felnőttként, akár ha a szakmájára tekintünk, akkor így óvónőként, így iránytűként szolgál az életében.
0: Igen, igen, van egy ilyen történetem, a kedvenc történetem volt mindig, és ma is az, ahogy Jézus megáldja a gyermekeket, és ez a történet, ez a kedves, szinte mesebeli jelenet mindig végig kísér, és még most is látom magam előtt, ahogy Jézus leült a poros útra, és köré ültek a gyermekek, és ő rájuk teszi a kezét, megáldja őket, tanítja őket, beszél hozzájuk. Ugyan felnőttek sietették őt, pontosabb dolgokat akartak megvalósítani, sietették, hogy ne a gyerekekkel foglalkozzon, de Jézus megállt, lehajolt, és beszélt a gyermekekhez, tanította őket, megáldotta őket. Ez az akkori kép. Emlékszem, a képes gyermek bibliám lapjain is meg volt rajzolva. Nagyon meghatározó volt az életemben. Három gyermek édesanyaként, óvónőként, a nőszövetség elnöknőjeként is úgy érzem, hogy más súlya van ennek a jelenetnek, mint akkor, ahogy gondoltam gyermekként, de végig kísérte az egész munkásságomat, szolgálatomat. Ugye a 2026-os év a gyermekek éve, és ez számomra talán azt jelenti, hogy újra meg kell tanuljuk Jézustól azt a mozdulatot, ahogy ő lehajolt a gyermekekhez, ahogy ő megáldotta a kicsinyeket, és megsimogatta őket, és ez az áldás nagyon értékes volt. Talán ez a történet ugye egy iránytű is lehet az életünkbe, arra kell felhívjon bennünket, hogy a gyermekekben Isten ajándékát lássuk. Minden nap rendesen kérjük Urunkat, hogy tudjuk mi

0: általunk megáldani őket, mi legyünk az isteni áldás eszköze a gyermekek számára.
1: És mit üzenne a mai tizenéveseknek, hogy ha most beülhetnek közéjük az iskolapadba, miért figyeljenek vallás során, vagy mire figyeljenek?
0: Én a mai kamaszoknak, tizenéveseknek, vagy ifjaknak talán azt súgnám, hogy még lehet, hogy nem érzik ott azban a pillanatban vallás során, hogy mekkora kincs az, hogy van egy plusz tantárgyuk, ami néha úgy gondolják, hogy nehézség, mert egy órával többet ott kell ülni az iskolában, de el kell higgyék azt a mai tizenévesek, hogy nagy szükségük van arra, amit a vallás során kapnak. Mert nagyon-nagyon sok döntés lesz az életben, amihez bátorság kell, lesznek sebek, amihez vigasztalás kell, lesznek kérdések, amit lehet, hogy a világnak az aja nem is tud megválaszolni, de a hit, vallás során kapott hit az egy ajándék, és ez egy ilyen plusz lelki töltet, egy belső erőforrás, ami nem azonnal látványos, de akkor, amikor kelleni fog, akkor meg fog tartani, megtartja őket. Olyan ez a vallás során kapott plusz lelki töltet, mint egy csendes tartalék a lélek mélyén. És azt gondolom, hogyha a fiatalok szívében, a tizenévesek szívében békesség van, akkor majd az ők családjaikban is békesség lesz, ha szeretet van bennük, akkor majd az ők családjaikban is, közösségeikben is szeretet fakad. A világnak ma nem több zajra van szüksége, hanem több békére, több szeretetre, több jóságra, és talán a vallás óra, ha ezt a magot elülteti, akkor már betöltötte küldetését, hiszem és bízom benne, hogy ez így van, és így fordulnak a fiatalok, és így hallgatják a vallás órán meghallott, elmondott történeteket, énekeket ilyen szívvel, lélekkel énekelik.

Az elmúlt percekben Pilbát Kincső, rádiónk munkatársának beszélgető társa, Tőkés Tünde Erzsébet óvónő, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke volt, akivel a gyermekkorban megalapozott hitről és a vallásos nevelés szépségeiről beszélgettünk.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. A mai napon Szilágyi Gábor lelkipásztor áhítata mellett Tőkés Tünde Erzsébet gondolatait hallhattuk, aki megosztotta velünk, hogyan válik a hit a mindennapok szerves részévé, az óvodás gyermekek életében legyen szó egy közös imádságról, vagy egy bibliai történetről. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai napon is. Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, legyen áldásban gazdag napjuk, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában a hangos könyvtár rovatunkban Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című művének négy részét hallhatják. Utána pedig jazz zene szól.

Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: 58. fejezet. Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy fölhivatnak vacsora után. De vajon nem azért hivat-e föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt két sűrű lombú tamariszkfa piroslott. Nem tudom, honnan kerülhetett oda. Talán éppen az én hazámból hozta csáta feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogy ha hivatnak, ne késsek. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi az emeleti ablakon. Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl! Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszony forma leány is, akit én még nem ismertem. Az öregapó képe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól. Zéta! Dorgált az asszony. Te csak a királynénál beszélsz! Ó, asszonyom, mentegetődztem, hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve Hallgass. Te nem vagy olyan rab, a te neved Beszélj. Köszönöm, mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig, és ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est. Hát láttad az uramat a harcban? De láttam, ám asszonyom, a vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged, azt mondja, mindjárt elvesztél a szem elől. A gazdának nem kötelessége látni a rabját, a rabnak kötelessége látni a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én. És míg csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem. Itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem Katalaun síkját. S azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája. Csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét. Na, fakadt ki egyszer. Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egyről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra kapott, 100-at beszél róla. A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól, az öreg is laposokat pislantott. Csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg Emőke. Várj kisé a szóval, mondotta az asszony. A gyermekeket lefektetjük. Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dédes, mindenképpen vissza akar térni, de ágyba bíztatják. Majd Gigi a mesél a vörös medvéről, meg a tündér királyfiról. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk Emőkével. Félkönnyéken nézett reám. A három ezüst mécses sercegett olykoron. Megszólaltam. Kisasszonyom, nincs-e valami mondani valód? Anyám bejön, beszélj Attiláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Beszép lehetett az az ember. Szép, mint valami földön járó isten. És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról. Olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké. Ötvenkilencedik fejezet. A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgajat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett. A jászok és gótok büszkén lengették, nyilak szaggatta lobogóikat. Hozták a sok rabot. Micsoda búskép! Fiatal emberek, s fiatal nők, asszony és leány vegyesen. Mind barna, alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé Kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket lengették, a nők a fátyolukat, s örömkiáltozás vegyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat, csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hun harcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mint csókolják meg a lovat is, és mint vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mi is kimentünk persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. De arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt a szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy! Ó, jó uram! Bókoltam udvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengés, bongás, muzsika szó töltötte be. Az utcákon mindenütt fáklya égett, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött, főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait. A síposok sípoltak, a kvád zenészek dudáltak. Sarkantyú pengett és csúlyogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és a fáklyás testőrök között víg zeneszó mellett végig lovagolt a városon. Meg-megállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, s a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, s még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel. Csát fölment a rabság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalauni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attilának kell lesz, sok a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat, és jelentkezzél Rusztinál vagy Ménaságnál. Mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé? Uram, nyögtem csüggetten, engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen, én is sajnállak, felelte. Bizonyisten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, merengő nézéssel. Hatvanadik fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka, s unalmas. Már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szana szét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és a róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mi számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, az oltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész. A közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak. Most azonban, hogy csata nem volt, csak 1 rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovokban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett, de hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg. Így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művésze. Vizsgálják a becsüsök.
1: Mi fene ez?
0: Aztán turzó főbecsüs diktálja.
1: Mindenféle fületlen gombok, valami rózsaszínű kőbülvalók, köntösre alkalmasak, 50-enként 1 zsódos.
0: Volt valami 400. Utána mindjárt színházi állarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja.
1: Háborúba való ördögpofa. Ellenség rébítésére való. Értéke 10 zsódos.
0: Én belőlem kitör a nevetés. A ravó társaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámukat és kacagnak. A vén turzó dühösen pislog ránk. Ette csak kirántja a kardját és rikolt.
1: Azt a fehér pofájú tengeri férök teröptését az apátoknak, engöbb nevettöké, kutyák!
0: Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És abban a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll és kérdőn tekint át a társaságon.
1: Urab, mondja turzó mérges vörösen, ezek a hitvány rabok, de föl kellene kötni egyet példaképpen.
0: Attila kérdőn néz ránk, a ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul.
1: Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és turzó főbecsüs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket. Iratja 50 évvel 1 szoliduszra.
0: S belemarkolok a kámeákba, s tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram!
1: Íme csak találomra markolok bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez, még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak. Hiszen ez királyi koronába való ékesség.
0: Attila kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen.
1: Ezeket a kámeákat, szólal meg aztán nyugodtan, vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak?
2: Zéta, uram.
1: Te, Zéta,
2: segíts a becsis uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg, öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd becsületre, akárha karddal is.
3: A holló ögyebeg, dörmögte az öreg, hiszen közéjük vágtabb volna, ha de lefogták a karobat.
0: Az öreget aztán én békítettem meg.
1: Lásd, Turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha efféléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted.
3: Persze, hogy úgy van, felelt az öreg, de azért nem tűröbb, hogy rajtabb vihogjatok.
0: Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem Csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkednek. A sárban nem láttam Emőke lovának a nyomát. Otthon volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy asszonyrabot ajándékozott Csátnak. Az asszony egy milánói patríciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el. Várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a patríciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba. Ott ültem az ajtó mellett addig Csátéknál, s tűnődtem. Szólhatok-e Emőkével? A gazda nem volt otthon, Csátné is látogatóban járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a szobában, s olykor Gigia. Megszólítottam a rabnőt. Kérdeztem, hogy mit írjak.
1: 100 font aranyat kérnek, értem, sírta. De honnan fizethetne ennyit az uram? Hiszen feldulták mindenünket, borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok annyit se hagytak.
0: Kisé hervadt, füstös arcú hölgy volt, örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigia tudott vele beszélni, s tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme.
1: Asszonyom, vigasztaltam, hálálkodj Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Másutt talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyargatják.
4: Még pártolod őket, lobban reám. Nekem nincs olyan ebb természetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van, a férjem. Annak is én parancsolok.
0: És gyalázta, átkozta a hunokat. Különösen a gyöngyeit siratta.
1: Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy. Mert a te kincseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és a görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta Nagy Sándor Perzsiát, Egyiptomot. Nem rabolta végig Július Cézár egész Európán. Most a hunoknak áll fenn a csillaguk, aztán megint fordul az idő kereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket.
4: De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony. Vagy hogy ástam volna el?
0: Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek valók. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. S a csendben megszólal Emőke halkan, álmatagon.
5: Hogy vagy oda át?
1: Kérdezheted-e, kisasszonyom? Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek.
2: de csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonnyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attillát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem.
1: Beszélt? Mit beszéltetek?
2: S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket. Aztán azt mondtam a végén. Mióta nem láttam Attillát, megvénült. A szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 3 év múlván vénember lesz.
1: Soha, mosolyodott el, ha olyan fehér lesz is, mint a galamb. Attila mindig fiatal marad. Olyan ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncélt öltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek. Ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak.
2: Szerettem volna mondani, hogy ezen az esős napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Megszoktam, hogy Attillát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva majdnem minden héten elmentem Csátékhoz. A patriciusné egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Iratott minden rokonának, a pápának is iratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menő követek hordták, majdnem minden héten jött-ment a követség. Hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila mindenlátó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Ruszti mellett és Konstantinosz mellett. Tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok az első, hanem a szabad ravók között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak. A szabados ravók, mintha ők volnának rabok, s én a szabad, úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Attila felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Orestész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hun mágnások között. Csátékhoz mindig estennen hivattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála, mit mondtak, mit felelt. Ha tetszetőset beszéltem Attiláról, emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta. Megcsókolhatod. A patriciusné látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban 4 szem közt nem beszélhettem emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nő cseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szava zenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a mécsessel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a patrícius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsuttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, Te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy, csak nekem fordítasz hátat. És ezt olyan búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki. Hatvan egyedik fejezet. Havonként egyszer, hol töltekor, olyan vacsora volt Attilánál, amelyre a férfiak elvitték a feleségüket, leányaikat is. Akinek több felesége volt egynél, azt vitte el, aki több fiat szült neki. Azon a télen engem is beszólítottak az első vacsorára. Na nem vendégnek, nem. Attilának sok előkelő rabja volt, azok mögé kellettem tolmácsnak. Valami 600-an voltak jelen azon a vacsorán. A király feleségeit is ott láttam először. Volt neki valami 10. A király jobb oldalán Rika asszony ült, bal oldalán hű öreg barátja Ardarik király. Rang szerint következtek a többiek. A nők úgy voltak beosztva, hogy a férjükkel szemben üljenek. A leányok meg a legény emberekkel ültek keverten. A királyasszonyok mellett a vendég királyok ültek, meg azok a rabhercegek, akiket Attila eleven biztosítékul tartott az udvarában. A nők abban a fehér húnviseletben voltak, amelyben Attila nászakor láttam őket. Fátyolos fehér sejemruha, a fátyol alatt a fejen, a nyakon és mellen aranyvarrat és aranypaszománt csillog, piros saru a lábukon. A férfiak ruhája különféle színű kamuka, atlasz és bársony. A csizmájuk szintén piros. A termet ezernyi viaszgyertya világította meg. A teríték arany és ezüst. Csupán Attila előtt van fatányér és fapohár. Mert ő megvet minden pompát. A ruhája is dísztelen sötétkék vagy hamvas bársony ruha, gyűrűt se visel. A vacsora csendben kezdődött. Csak akkor melegedett föl a társaság, mikor Attila az első tál étel után kezébe vette a fapoharát, és így szólt. Köszöntöm a családomat! Az én családom a hun nemzet! Isten szeressen bennünket! Akkor mindenki fölkelt és ivott a király egészségére. A zene szólt a vacsora folyamán, de minduntalan félbeszakadt, mert hol az egyik hun állott föl, hol a másik, és mondott rövid köszöntőt. Hallottam Orestésztől, hogy azelőtt, Rof király idejében hosszú köszöntőket eresztettek a hunok, de Attila azzal szoktatta le őket, hogy közbevágott. Elég! Másnak is hagy szót! Azóta mindenki rövidre fogja a mondókáját. A harmadik tál étel után elhallgatott a zene. A teremben halk és vidám társalgás zsongott. Az én szemem persze egyre emőkén járt. Ott ült ő, két idegen királyfi között, és az átellenes szomszédjaival is beszélgetett. Azután az asztalt elbontották, és addig a terem túlsó felén a fiatal párok kettesével, hármasával sétáltak, míg a zene valami andalító dalt játszott. Attila aztán intett a zenészeknek. Mindig ő kezdte a táncot. Az már nem rang szerint történt, hanem amint eszébe jutott. Azon az estén emőkének nyújtotta a kezét. A vendégek az általános keveredésben szintén úgy cselekedtek, hogy akik legközelebb álltak egymáshoz, azok indultak táncra. A hun tánc nem olyan, mint más nemzeteké. Csöndes és méltóságos lejtésekkel kezdődik. A táncosok eleinte csak egymás kezét fogják, később szembeállnak egymással, és egymás szemébe nézve ringatódznak. Láttam emőkén, hogy boldog. A szeme szinte mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét,
0: annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy fölalá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy, kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog reá.
5: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
6: A hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, melyben Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című művének 4 részét hallhatták. Az óra utolsó részében Grencsó István jazzzeneműveit

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm Önöket szerda reggeli ébresztő magazinműsorunkban, május 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lej fölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilija Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az Azsér Press által idézett aláírók azt is állítják, hogy Ilija Bolozsán akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kell. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. Nikus Ordánnak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen nyugatbarát kormánya lesz az országnak, észszerű határidőn belül. Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom, szögezte le az államfő. Miközben a parlamentben javában zajlott a Bolozsán kormány elleni benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája. A piaci bizonytalanság tovább gyengítette a román devizát, és újabb csúcsra hágott a lej euró árfolyam. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lej eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lej euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lej eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lej eurós szintet is. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után 5,23 lej eurós árfolyamon zajlottak a tranzakciók a bankközi piacon, írja az ekonomika.net gazdasági portál. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén Jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel. A szakmai pótlék a 2022-2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag jár a közoktatásban és az állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzeteknek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 45 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
9: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma, a János evangéliuma 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Keressetek meg. Olvassuk az ígét a János írása szerint való evangélium 12. részéből, a 34., 35. és 36. versekből. A sokaság azt mondta: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Ki ez az ember fia? Jézus pedig azt mondta nekik: még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. A sokasággal beszél Jézus. Különös dolog ez a sokaság, a tömeg. A sokaság mindig mindent jobban tud. Régen azt mondták az ókori római császárok, hogy vox populi, vox dei. Amit a sokaság mond, azt maga Isten mondja. Pedig ez nem így van. A sokasság az ösztöneire, a vágyaira, az elképzeléseire, a saját gondolataira hallgat mindig. Ezért gondolja azt, hogy mindig mindent jobban tud, mert önmagára néz és önmagából beszél. Ez a sokaság az, amelyik aztán meg is fogja feszíteni Krisztust. Ők fogják kiáltani azt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a sokaság nagyon jól ismeri a prófétákat. Ismeri azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek a messiásról, a messiás örök uralmáról szól. Viszont van, amit nem ismer a sokaság. Nem ismeri azokat a kijelentéseket, a próféták azon igéit, ahol a messiást, mint szenvedő szolgát mutatja meg Isten igéje. Nem ismerik Ézsaiást. Nem ismerik a fogság, a bűn, a hűtlenségnek a fogalmait. Mert ilyen a sokaság. Mindig csak ünnepelni szeretne. Ez a sokaság szoros kapcsolatban van a papokkal, a jeruzsálemi templomban szolgáló papsággal, hiszen ezek a papok azok, akik megtanítják a sokaságnak a proféciákat. A papok azok, akik csak a proféciáknak egy részét tanítják meg, és elhallgatják a sokaság elől a bűnt és annak a következményét. Ez a sokaság kéri tehát számon Jézus Krisztust. Ki vagy te? Az ember fia vagy, a messiás vagy? Akkor hogy beszélhetsz a szenvedésről? Különös, hogy Jézus Krisztus nem válaszol a sokaságnak. Csupán annyit mond nekik, hogy keressetek. Keressetek meg engem. Vágyakozzatok utánam. Vágyakozzatok az ige után, vágyakozzatok Isten kijelentése után, és találjatok rám. Azt mondja Jézus Krisztus egy másik helyen, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Kérdezzetek, kutassatok, sóhajtsatok, szomjúhozzatok, mert van válasz minden ember számára, aki keresi az Urat. Különös dolog ez. Krisztus nem fedi fel magát, nem adja önmagát oda ennek a sokaságnak, hanem egy útra hívja el ezt a sokaságot. Keressetek meg, érkezzetek el hozzám. Mond egy pár támpontot a sokaságnak, hogy miképpen kell megkeresni őt, a Krisztust. Azt mondja nekik mindenek előtt, hogy közöttetek van a világosság, tehát hogy megtalálható, nincs elrejtve, aki keresi, az meg fogja találni. Aztán azt is mondja nekik, hogy egy kis ideig van még közöttük a világosság. Azaz ne várj, ne halogasd a Krisztussal való találkozást, még ma indulj el, még ma kezd el megkeresni a messiást. Járjatok, járjatok világosságban, azt mondja Krisztus. Az ismeret nem elég. Nem elég az, ha tudom, hogy mit ír az írás Krisztusról. Járnom kell Krisztussal, kell követnem őt. Csak a követés által lehet hiteles, hitvalló életem. A sötétség nem egy állapot, amiről Jézus Krisztus beszél, hanem egy hatalom. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy a sötétség fogva tart benneteket. A sötétség veszélyes. Krisztus nem ismerete, az ígének csak a részleges ismerete, az halálos veszedelem az emberre nézve, hiszen az ember a saját akaratát fogja felemelni a kijelentés szintjére.
Végül pedig Krisztus elmegy, elrejtőzik a sokaság elől. Nem adja oda magát nekik. Nem megfejthető az, amit Krisztus tesz. Viszont van egy üzenete mindennek. Jézus Krisztus ingyen van, de nem olcsó. Jézus Krisztus kegyelme, az áldozat, Isten irgalma Krisztusban ingyen van minden bűnös ember számára, de nem olcsó. Azért keservesen meg kell küzdjön az ember, el kell induljon, meg kell keresse az Urat, meg kell térjen Krisztushoz. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk, hálás a mi szívünk a te szeretetedért. Köszönjük, hogy kijelented magad azoknak, akik vágyakoznak utánad és keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy a világ elől se zártad el magadat, de köszönjük azt, hogy a világot útra hívod, feladatot adsz nekik, ráveszed őket, hogy megkeressenek téged. Urunk, őrizd meg a mi hitünket, őrizd meg a mi ragaszkodásunkat. Amen.

A János evangéliuma a 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete. Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából a Teknős Béka imája című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A teknős béka imája. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliuma 14. részének 27. verse. Istenem, csak még egy kicsike kis türelmet kérek, jövök én már. A természetemet ugye nem én választottam. Igyekszem is elfogadni olyannak, amilyen. Nem akarok panaszkodni, de ez a ház itt a hátamon, hogy hozzám tartozik? Sokszor jó, megóv és melegít. De ugye belátod te is, Istenem, néha bizony nehéz elhordozni. Csak azt kérem, hogy ez a ház, és benne ez a szív előtted zárva ne maradjanak. Ámen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm a hallgatóinkat, amely Tatai Sándor magyar írótól származik, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Egy dologban hiszek, a szeretet észre fel nem fogható, roppant erejében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő két órában. Hamarosan híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután kuktarovatunkba várom önöket. Ezt követően köszöntjük a névnaposainkat is. 7 órakor híreket mondok, utána felcsendül a jó hír, ezután krédi hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreket mondok, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig hírösszefoglalónk következik.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lejfölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lei eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lei euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lei eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lei eurós szintet is. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén Jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a nap kalendárját mátlapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Május 6-a az év 126. szökőévben 127. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 239 nap van hátra. Kalendáriumunkban elsőként tekintsük át, hogy milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. . 1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenis és kétpenis értékűt. Addig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyek felragasztásával azután a feladó rótta le a viteldíjat. A bélyegek bevezetésének javaslata Sir Roland Hill-től, a későbbi postamestertől származott. Ezt követően több ország is kibocsátott bélyegeket. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot. 1875-ben a Magyar Atlétikai Klub a pesti új épület udvarán megrendezi az első magyar atlétikai versenyt. 1937-ben 35 ember halálát okozva, máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Zeppelin típusú Hindenburg léghajó. A katasztrófa véget vetett a nagyméretű léghajók korának. 1949. május 6-a a modern számítástechnika megszületése. Maurice Wilks a Cambridge Egyetem kutatócsoportjával sikeresen tárolta az ETSAC elnevezésű Neumann felépítésű számítógépen az első számítógépes programot. 1994-ben ezen a napon adták át a 6 év alatt épült Le Mans csatorna alatti 50,5 km hosszú vasúti csatorna alagutat, vagy más nevén csalagutat, amely az angliai Dover melletti Folkestone-t köti össze a franciaországi Calais közelében fekvő Coquelles városával. 2011-ben Kemény Dénes szövetségi kapitány Amerikában bekerül a vízesportok panteonjába, mivel az úszó hírességek csarnokának tagjává avatják.

A következő percekben azokra a neves személyekre emlékezzünk, akik május 6-án jöttek a világra. 973-ban született II. Henrik német-római császár, a Liudolf házból származó 5. német-római császár, a Szász dinasztia utolsó császára, Boldog Gizella magyar királyné bátyja. 1758-ban született Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd forradalmár. 1792-ben jött a világra Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabály leírója, Georg Simon Ohm fivére. 1856-ban megszületett Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek. 1915-ben született Orson Welles, amerikai filmrendező és színész. 1934-ben vándorszínészként Tybalt szerepében tűnt fel a Broadway-en. 1937-ben megalapította a Mercury Theatre-t, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakók föld elleni invázióját. Az Aranypolgár című klasszikus filmjét 1941-ben készítette. Az óra körbejár, a Sránkhályi asszony és a Macbeth című filmjei tankönyvi anyaggá váltak. 1958-ban Európába költözött, ahol megrendezte a Gonosz érintése című filmet, amely anyagi csőddel járt, de a filmszakma egyik leghíresebb film noárja lett. Életműdíjakkal jutalmazták filmtörténeti jelentőségét. 1966-ban Cannes-ban, 1970-ben Velencében, 1971-ben pedig az Amerikai Filmakadémia is elismerte. Ezen a napon született 1920-ban Aszódon Balogh Ferenc hegedű művész. A legelső Enesco versenyen, amelyen maga a zeneszerző művész is jelen volt, ő nyerte meg az első díjért járó Amati hegedűt. Enesco meghívta Párizsba tanítványának, de nacionalista gáncsoskodások miatt nem sikerült kimennie. Észak-Erdély visszacsatolása után kijutott a Budapesti Zeneakadémiára, ahol tanárai a magyar előadó művészet, illetve zenetudomány nagyjai közül kerültek ki. Azonnal harmadévre vették föl. 1948-ban a kolozsvári Magyar Opera megnyitásakor ő lett a hangversenymester. A következő évben a Magyar Művészeti Intézethez kapott egyetemi tanári kinevezést, az intézet erőszakos bezárása után nyugdíjaztatásáig a kolozsvári György Dimáth Zeneakadémia professzora volt. Külföldi meghívásairól csak utólag értesítették, itthon viszont Erdély szerte koncertezett, Bartók és Kodály valamennyi hegedűre ért művét bemutatta. 1924-ben született Szipál Márton, művész nevén Martin S. Martin, magyar-amerikai fotóművész. 1961-ben jött a világra George Clooney, kétszeres Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon hunytak el. 1862-ben távozott az élők sorából Henry David Thoreau, amerikai író-filozófus. Emerson tanítványa volt, hívei őt tartják a legelső amerikai környezetvédőnek és a polgári engedetlenség filozófiai megalapozójának. 1952-ben hunyt el Maria Montessori, olasz orvosnő, pedagógus és pszichológus, a róla elnevezett pedagógiai pszichológiai iskola megalkotója. Magyarországon a két világháború közt jelentek meg ismertetések munkásságáról. Az első magyar Montessori Egyesület 1932-ben alakult meg. Montessori pedagógiai módszereinek elemei mind a mai napig fellelhetőek a világon. 1990 óta tapasztalható a Montessori pedagógiájának újabb népszerűsége. 1960-ban hunyt el Ábrahám Pál zeneszerző, karmester. Operettjeit magyar nyelvterületen kívül Berlinben és Bécsben is bemutatták. 13 zenés darabot, valamint több mint 30 filmzenéjét köszönhetjük neki. Rá egy évre, 1961-ben hunyt el Lucian Blaga, román filozófus, újságíró, költő, író, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata. Kimagasló kultúrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román Akadémia tagja. 1956-ban irodalmi Nobel-díjra jelölte Rosa del Conte és Basile Muntianu, de a román kommunista kormány minden szempontból ellenezte ezt, mert idealista filozófusnak tartották, és versei egészen 1962-ig be voltak tiltva. 1963-ban hunyt el Kármán Tódor, született Kármán Tivadar Mihály, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becíznek, és a szuperszónikus repülés atyaként, valamint a rakétatechnológia és hiperszónikus űrhajózás egyik úttörőjeként ismernek. 1975-ben hunyt el Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása. Eredeti nevén Pem József. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett a felekezeti iskolák államosítása miatt. 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom idején Mindszentyt kiszabadították házi őrizetéből. November 3-ai beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimről beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtó szabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, amelyen minden párt indulhat, továbbá a hit és erkölcstan oktatás újraindítását. A forradalom leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971-ben a magyar kormány által adott amnesztia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Bécsben 83 éves korában halt meg. 1992-ben hunyt el Marlene Dietrich, amerikai színésznő, énekesnő. Tanulmányait Berlinben végezte, 1922-től filmezett, 1930-ban az Amerikai Egyesült Államokban kötött szerződést, 1939-ben lett amerikai állampolgár. Marlene Dietrich is részt akart venni a hitleri rezsim elleni harcban, ezért rendszeresen énekelt amerikai katonáknak, a lehető legközelebb a frontvonalhoz. 2006-ban, 100 éves korában meghalt Lilian Gertrud Asplund, a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak. Amikor felszálltak a Titanicra, Lilian mindössze 5 éves volt.

Május 6-a a felelős állattartás napja Magyarországon. Ugyanakkor Szent György napja is. A szerb ortodox egyház egyik legfontosabb ünnepe, amelyet a Julianus naptár szerint április 23-án, a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Szent György az ortodox egyházak egyik legfontosabb szentje. Ünnepe a tavasz kezdetének hagyományos köszöntéséhez kapcsolódik. A volt Jugoszlávia roma nemzetiségű lakóinak is fontos ünnepe, függetlenül attól, hogy ortodox vagy muszlim vallásúak-e. Ezt tartják a legfontosabb ünnepüknek, amellyel a tavasz érkezését üdvözlik. A roma Giorgiaván hagyományai szerint otthonukat virágokkal és virágzó ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.

A mai kukta rovatunkban a házi medvehagyma pesztós tésztának a receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 4 személyre főzünk. 400 g spagetti, 150 g medvehagyma pesztó, 1 evőkanál vaj, 50 g reszelt parmezán és fél citrom reszelt héja, illetve só és bors, ízlés szerint.

szánt és a citromhéjat. Majd ha kell, még egy kis fövővízzel lazítjuk, hogy szép krémes, bevonós legyen. Utolsó lépésként pedig sózzuk, borsózzuk, és már ehetjük is.

Most pedig lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek négy fő részére a házi medvehagyma pesztós tésztához. 400 g spagetti, 150 g medvehagyma pesztó, 1 evőkanál vaj, 50 g reszelt parmezán, fél citrom reszelt héja, só és bors.

Remélem tetszett a házi medvehagyma pesztós tisztának a receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a streetkitchen.hu weboldalán elérhető a pontos recept. Kellemes főzést és jó étvágyat!

0: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük fel.
1: Május 6-án Eliz, Frida, Ivett és Tamara névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Eliz egy héber eredetű női név, az Erzsébet önállósult rövidülése. Jelentése: Isten megesküdött, Isten a teljesség, a tökéletesség. A Frida német eredetű, a Fridé elő- vagy utóhangú női nevek becézője. Jelentése: béke, védelem. Az Ivett eredetileg a germán eredetű Ivó férfinévből származik, ennek francia Ivón női név változatából került át a magyar nyelvbe. Az Ivett név jelentése: tiszafa. A Tamara egy héber orosz eredetű női név, amely a bibliai Támár névből származik. Eredeti jelentése: datolya pálma. Köszöntünk tehát május 6-án minden Eliz, Frida, Ivett és Tamara nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményeire emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Fike Band Engedd, hogy vajként olvadjon a szíved című dalával. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat a szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely Tatai Sándor magyar írótól származik, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Egy dologban hiszek. A szeretet ésszel fel nem fogható roppant erejében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül fel, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításainkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő egy órában. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lejfölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az Azsér Press által idézett aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolozsán akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kell. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. Nikus Ordánnak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen nyugatbarát kormánya lesz az országnak, észszerű határidőn belül. Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom, szögezte le az államfő. Miközben a parlamentben javában zajló Tabolozsán kormány elleni benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája. A piaci bizonytalanság tovább gyengítette a román devizát, és újabb csúcsra hágott a lej euró árfolyam. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lej eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lej euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lej eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lej eurós szintet is. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után 5,23 lej eurós árfolyamon zajlottak a tranzakciók a bankközi piacon, írja az ekonomika.net gazdasági portál. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel. A szakmai pótlék a 2022-2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag jár a közoktatásban és az állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzeteknek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 45 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb fél 8-kor jelentkezünk. Addig is Krédó hitépítő rovatunk következik, Szecsődi Árpád várja önöket.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma, a János evangéliuma 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Keressetek meg! Olvassuk az ígét a János írása szerint való evangélium 12. részéből, a 34., 35. és 36. versekből. A sokaság azt mondta: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Ki ez az ember fia? Jézus pedig azt mondta nekik: még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. A sokasággal beszél Jézus. Különös dolog ez a sokaság, a tömeg. A sokaság mindig mindent jobban tud. Régen azt mondták az ókori római császárok, hogy vox populi, vox dei. Amit a sokaság mond, azt maga Isten mondja. Pedig ez nem így van. A sokaság az ösztöneire, a vágyaira, az elképzeléseire, a saját gondolataira hallgat mindig. Ezért gondolja azt, hogy mindig mindent jobban tud, mert önmagára néz és önmagából beszél. Ez a sokaság az, amelyik aztán meg is fogja feszíteni Krisztust. Ők fogják kiáltani azt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a sokaság nagyon jól ismeri a prófétákat. Ismeri azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek a messiásról, a messiás örök uralmáról szól. Viszont van, amit nem ismer a sokaság. Nem ismeri azokat a kijelentéseket, a proféták azon igéit, ahol a messiást, mint szenvedő szolgát mutatja meg Isten igéje. Nem ismerik Ézsaiást. Nem ismerik a fogság, a bűn, a hűtlenségnek a fogalmait. Mert ilyen a sokaság. Mindig csak ünnepelni szeretne. Ez a sokaság szoros kapcsolatban van a papokkal, a jeruzsálemi templomban szolgáló papsággal. Hiszen ezek a papok azok, akik megtanítják a sokaságnak a proféciákat. A papok azok, akik csak a proféciáknak egy részét tanítják meg, és elhallgatják a sokaság elől a bűnt és annak a következményét. Ez a sokaság kéri tehát számon Jézus Krisztust. Ki vagy te? Az ember fia vagy, a messiás vagy, akkor hogy beszélhetsz a szenvedésről? Különös, hogy Jézus Krisztus nem válaszol a sokaságnak. Csupán annyit mond nekik, hogy keressetek. Keressetek meg engem. Vágyakozzatok utánam. Vágyakozzatok az ige után, vágyakozzatok Isten kijelentése után, és találjatok rám. Azt mondja Jézus Krisztus egy másik helyen, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Kérdezzetek, kutassatok, sóhajtsatok, szomjúhozzatok, mert van válasz minden ember számára, aki keresi az Urat. Különös dolog ez. Krisztus nem fedi fel magát, nem adja önmagát oda ennek a sokaságnak, hanem egy útra hívja el ezt a sokaságot. Keressetek meg, érkezzetek el hozzám. Mond egy pár támpontot a sokaságnak, hogy miképpen kell megkeresni őt, a Krisztust. Azt mondja nekik mindenek előtt, hogy közöttetek van a világosság, tehát, hogy megtalálható, nincs elrejtve, aki keresi, az meg fogja találni. Aztán azt is mondja nekik, hogy egy kis ideig van még közöttük a világosság. Azaz ne várj, ne halogasd a Krisztussal való találkozást, még ma indulj el, még ma kezd el megkeresni a messiást. Járjatok, járjatok világosságban, azt mondja Krisztus. Az ismeret nem elég. Nem elég az, ha tudom, hogy mit ír az írás Krisztusról. Járnom kell Krisztussal, kell követnem őt. Csak a követés által lehet hiteles, hitvalló életem. A sötétség nem egy állapot, amiről Jézus Krisztus beszél, hanem egy hatalom. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy a sötétség fogva tart benneteket. A sötétség veszélyes. Krisztus nem ismerete, az ígének csak a részleges ismerete, az halálos veszedelem az emberre nézve, hiszen az ember a saját akaratát fogja felemelni a kijelentés szintjére.
Végül pedig Krisztus elmegy, elrejtőzik a sokaság elől. Nem adja oda magát nekik. Nem megfejthető az, amit Krisztus tesz. Viszont van egy üzenete mindennek. Jézus Krisztus ingyen van, de nem olcsó. Jézus Krisztus kegyelme, az áldozat, Isten irgalma Krisztusban ingyen van minden bűnös ember számára, de nem olcsó. Azért keservesen meg kell küzdjön az ember, el kell induljon, meg kell keresse az Urat, meg kell térjen Krisztushoz. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk, hálás a mi szívünk a te szeretetedért. Köszönjük, hogy kijelented magad azoknak, akik vágyakoznak utánad és keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy a világ elől se zártad el magadat, de köszönjük azt, hogy a világot útra hívod, feladatot adsz nekik, ráveszed őket, hogy megkeressenek téged. Urunk, őrizd meg a mi hitünket, őrizd meg a mi ragaszkodásunkat. Amen.

A János evangélium a 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete. Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából a Teknős Béka imája című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A teknős béka imája. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliuma 14. részének 27. verse. Istenem, csak még egy kicsike kis türelmet kérek, jövök én már. A természetemet ugye nem én választottam. Igyekszem is elfogadni olyannak, amilyen. Nem akarok panaszkodni, de ez a ház itt a hátamon. Hogy hozzám tartozik? Sokszor jó, megóv és melegít. De ugye belátott te is, Istenem, néha bizony nehéz elhordozni. Csak azt kérem, hogy ez a ház és benne ez a szív előtted zárva ne maradjanak. Ámen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Teknősbéka imája című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket a Szerda reggeli Ébresztő magazin műsorunkban, a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Tatai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Egy dologban hiszek, a szeretet észre fel nem fogható roppant erejében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig a napáhítata csendül fel. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lejfő lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilija Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lei eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lei euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lei eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lei eurós szintet is. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült.
3: Több ezer magyar egyetemista tölti meg ma reggel Kolozsvár főterét, hiszen kezdetét veszi a 31. KMDSZ diáknapok, amelynek idei témája az esküvő. Május 6 és 10 között a résztvevő diákok különféle programokban mérik összetudásukat Kolozsváron és a törökvágás területén, emellett közös városi szemétszedésben is részt vesznek. Az esti hangulatról magyarországi és erdélyi fellépők gondoskodnak. A részletekről László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk. Szó volt itt a sajtótájékoztatón a Kolozsvári Magyar Opera támogatásáról, hogyan biztosítja a biztonságos szórakozást.
4: Igen, az idei évben van egy nagyon különleges kollaborációnk, ugyanis minden diáknapozónak, illetve minden szervezőnek pohárvédőket biztosít az opera. Ezek újra használható pohárvédők, amiben így be tudod tenni a szívószálat igazából, és meggátolja azt, hogy bármilyen tudatmódosító szer, vagy aminek semmi köze ugyebár a poharat tartalmához, az belekerüljön. És ezt a fiatalok nem csak a diáknapokon, hanem a további fesztiválokon, rendezvényeken, vagy minden nap igazából tudják használni, hogyha úgy érzik, és ennek nagyon fontos szerepe van, elsősorban a tudatosítás szempontjából, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a biztonságos szórakozásnak a fontosságára, és az egymásra való odafigyelésre, mert ez igazából egy egymásra való odafigyelés, így tudnám megfogalmazni, illetve egy jegy is jár egyébként a diáknapozóknak, egy belépő, egy előadásra, QR-kóddal, amit a pohárvédővel kapnak, valamint az első csapatnak pedig bérleteket fog biztosítani az opera, szóval nagyon hálásak vagyunk, hogy azért van egy kulturális intézmény, amelyik ennyire támogatja a fiatalokat, szerintem ez ritka számban megy egész országos szinten.
3: A szervezésről kérdeznélek, hogy hány szervező vett részt idén a diáknapok megszervezésében, illetve hogyan érzed, hogy mitől más az idei rendezvény?
4: Idén 183 fős a szervezteam, ahogy ugyebár mi hívjuk a szervezői csapatot. Itt ebben benne vannak fotósok, koordinátorok, videósok, illetve maguk az önkéntesek is. Ez egy nagyon népes csapat, és nem kis feladat őket így koordinálni. Viszont azért szükség van ennyi szervezőre, lévén, hogy mellettük több ezer egyetemistának programokat biztosítunk, amik estétől reggelig tartanak, rengeteg bajnokság van ugyebár itt a kulturális programok mellett, és nagyon fontos, hogy megfelelő számban jelen tudjunk lenni, mert pár évvel ezelőtt egy nagyon hasonló volumenű diáknapokat jóval kevesebb szervezővel, 120-an szerveztünk meg, ami azért összehasonlíthatatlan, így mi így belsőleg érezzük, noha nem is tűnik olyan nagynak a szám, és hát mindegyik diáknapokat más megszervezni, mindegyik diáknapnak megvannak a maga kihívásai. Idén kicsit a sportprogramokat kellett alakítsuk, mert nem abban a formában kaptuk meg a pályákat, ahogy mi terveztük, és kicsit átalakultak a napok, a sportprogramoknak a helyszínei, de ehhez is tudtunk alkalmazkodni, meg tudtunk oldani minden problémát, úgyhogy összességében eddig minden sinem ment, de hát ugyebár minden az elkövetkezendő 5 napba fog eldőlni.
3: Szóba kerültek itt a programok, hogy néz ki az idei program, mik várják a diákokat?
4: Ugye már elsősorban a próbák várják a diáknapozókat, amin a csapattagok vesznek részt, ugyebár ezek a versenyszámok, itt a sport, kocsmasport és kulturális programokról beszélünk, több mint 30 programon vesznek részt, és versenyeznek vagy csapattagként, vagy egyénileg, és ami a legszebb ebben, hogy azért egész évben készülnek ezekre a programokra, és komolyan veszik ezeket a feladatokat, ugyanis hát nem azt mondom, hogy harc megy az első helyért, de igenis presztízse van annak, hogy kinyeri meg a KMDSZ diáknapokat, és mindenki ismeri ezt a csapatot, és jövőre mindenki kicsit másképp néz arra a csapatra, ugyebár a győztes csapat, úgyhogy nem kis feladat van ebben, sőt, azért azt lehet mondani, hogy a top 20 csapat erős, és ők tényleg készülnek, nagy hangsúlyt fektetnek mindenre, és küzdenek azért, hogy benne maradjanak ebbe az első jó pár helyben.
3: Mi az idei diáknapok témája, és hogyan jelenik meg ez a programokban?
4: Az idei diáknapok témája az esküvő, ahogy mi itt magunk között néha hívjuk, hogy Bazi nagy DN Lagzi. Ez igazából a diáknapozóktól jön ez a témaötlet egyébként, és egy viccből kezdtünk el fantáziálni róla, és így lett egy valóság belőle, ugyanis hát arra gondoltunk, hogy a diáknapok egyébként olyan euforikus érzés, mint a szerelem, és van egy nagy diáknapozó nép igazából, akik olyanok, mint a NASZ nép, és együtt ünneplik végig ezt az egész öt napot, úgyhogy akkor kössük össze ezt. Kulturálisan is nagyon sok szempontból megközelíthető maga az esküvő, akár a házasság is, úgyhogy bele tudtuk csempészni mindenhova, a dizájntól kezdve a programokig, és reméljük, hogy minden diáknapozónak tetszeni fog.
3: Körülbelül hány diákot mozgat meg a rendezvény?
4: 2271 a diáknapozó, és mellettük a 991 szimpatizáns, vagyis szurkoló. Ők, akik a stabil része a diáknapoknak, és mellettük a rengeteg ellátogató, olyan diákok is, akik nincsenek csapatban, nincsenek még szimpatizásként benne egy ilyen kisebb közösségben sem, de ellátogatnak a diáknapokra, valamint a rengeteg fiatal, visszatérő diáknapozó, veterán, valamint a középiskolásoknak is azért már kacsingatnak így a KMDS diáknapok felé, szóval minden este legalább 5000 fiatal kint van, és hogyha egy fesztivál számokban nézzük, hogy minden nap hány diákot mozgatunk meg, itt 20000 fiatalról beszélünk.
3: Mi vár a diákokra az esték folyamán?
4: Este koncertek várják a diákokat, ugyebár több magyarországi előadó, közismert előadó is jelen lesz, mint például VG Manuel, a Döndi Duo, K. Kevin, illetve SM is zenéni fog a diáknapozóknak, mellettük pedig erdélyi DJ-k fogják hajnalig megteremteni ezt a diáknapos hangulatot, amit mindannyian annyira szeretünk.
3: És hogyha van egy üzeneted a résztvevőknek, a diákoknak?
4: Igazából az lenne, hogy használják ki minden percét. Én most már azért az ötödik diáknapok lesz az, amin részt veszek, és végzősen mester is vagyok. Nagyon-nagyon hamar elteltek ezek az évek, és minden diáknap igazából egy pillanat alatt leforgott, de ez a pillanat szerintem örökre mindenkiben megmarad, és használják ki minden percét. Tudom, hogy ilyenkor nagyon nehéz a alvás nélkül, de próbálják megspórolni az alvást is, és örüljenek annak, hogy azért a kolozsvári magyar diák közösség ennyire összetart, nincsen még egy sem román, sem magyar diák szervezet, akinek ekkora rendezvénye lenne így diákoktól diákoknak, szóval tényleg használják ki.
1: Az elmúlt percekben László Petrával beszélgettünk a 31. KMDS diáknapokról. A Gálkelemen Oktatási Központ, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Matthias Corvinus Kollégium közös szervezésében Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató, iskolai tanácsadó előadást tartott az iskolai rendszerek hatékonyságáról és a pedagógusok, szülők, diákok közötti kapcsolatról az elmúlt héten. A továbbiakban az előadóval, Dr. Fritz Szabolcssal beszélgettünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról, illetve az oktatásról. Riporter Bálint Enikő.
5: Hallhattunk egy érdekes interaktív előadást a generációk közti különbségekről, és azaz, hogy hogyan lehetünk tanárként, szülőként híd, és hogyan adhatjuk tovább azt a tudást. Szó volt egy ilyenről is, hogy fel kell készítsen az életre az iskola rendszer. Hogyan látod felkészít jelenleg?
6: Biztos, hogy jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, hát ilyen szokták ezt, hogy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken. És egy ilyen feladatot kellene, amit azonnal el tudnék kezdeni semmilyen pénz nélkül, az ez, hogy hogyan lehet a gyerekekhez érzelmileg kapcsolódni és kötődni.
5: Azt is többször kihangsúlyoztad, hogy a jelenben levő is mennyire fontos tanárként és szülőként is, és azonnal most reagálni rá.
6: Hát ugye az Instagramos, ebben az utóbbi 15-20-30 évben a ahogy a képernyők személyessé váltak, itt gondolok arra, hogy televízió az nem egy személyes képernyő volt, ahogy a telefonok, a személyes képernyők közel jöttek az életünkhöz, ahol az értesítések azonnal jeleznek, alapvetően alakította át, hogy hogyan érzékeljük a világot körülöttünk, és ebben a gyerekek úgy nőnek fel, hogy ez abszolút természetessé válik. Találkozik egy olyan túlvédő, alapvetően jó szándékú, ajándékozó szülői stílussal, ahol nagyon hamar megszereznek a gyerekek ajándékokat, élményeket, és egyre kevésbé tudnak várni. Miközben magának a várakozásnak van egy olyan hozzáadott értéke, ami például az impulzivitásnak a kontrollját, az érzelmeknek a kontrollját segíteni, ami megint csak borzasztó fontos ahhoz, hogy ő majd az életben hogyan tud boldogulni. Talán az előadásnak ez volt az egyik ilyen mondani valója, hogy mindent, amit a hétköznapokban teszünk a telefonnal, a digitáliákkal, az életmódunkkal, az kialakítja a valóságészlelésünket, teljesen átalakítja a személyiségünket. Egy olyan szemüveget jelent egy generáció, amit ha felveszünk, a világ és a körülöttünk lévő dolgokat azonnal azon keresztül nézzük. Érzelmileg áthatnak ezek a dolgok. És talán ez volt ez a felkiáltó, amit próbáltunk itt a hallgatóságnak adni, hogy jelenleg van egy diszkrepancia, amit a munkaerőpiacon elvárunk a fiataloktól, hogy tudjanak várni, kitartóak legyenek, tűrik a monotóniát, és jelenleg nagyon sok szempontból nem erre szocializáljuk a gyerekeket, sem szülőként, sem tanárokként, sem az iskola nem erre szocializálja, bár megpróbálja, és hogy ebben a feszültségteli rendszerben próbálnak igazából a tanárok is, meg a szülők túlélni sokszor.
5: Mégis hogyan lehetne szerinted szocializálni és egy hidat képezni XY és Z generációk között?
6: Ezt, hogy az előadásban is hangsúlyoztam, már itt erre kevés idő volt, hogy egyértelmű ma már, hogy az érzelmi intelligenciát fejleszteni kell. És sokszor, mint minden más dolog, a kicsit átdobjuk a labdát, hát hogy ti gyerekek fejlesztétek meg, az érzelmi intelligenciát fejlődjön, miközben pontosan azt látjuk, hogy nagyon fontos lenne a szülőknek is az érzelmi intelligencia fejlesztése. Nagyon nagy áldás, hogyha egy gyereknek egy magas érzelmi intelligenciával megáldott szülője van. Ez az érzelmi intelligencia segít abban a szempontváltásban, hogy megértsük, hogy a gyereknek mi, ami fontos az életében, ne bagatelizáljak problémákat, amikor felém jön, olyan legyen a kapcsolatom, ami megbírja például a titkokat, borzasztó fontos, és ez az abszolút nullpontja, hogy jelen tudok lenni érzelmileg a gyereknek az életében. Hogyha ez megvan, akkor meg fogja bírni azokat a nevelési szabályokat, körülményeket, döntéseket, amelyeket a szülő meghoz, mert a gyerek is teljesen megérti, átérzi, nyilván életkortól függően, hogy ez érte van. Nem arisztokratikusan vagy diktatórikusan fog a szülő nevelni, hanem nagyon érzelmi központúan, és attól vagyunk felnőttek, hogy messzebbre látunk az életbe. Tehát egy kisgyerek maga előtt látja a napját, a következő hetet, de mi szülőként előre nézünk egy évre, két, tízre, és úgy kell nevelni, hogy erre a hosszú távú perspektívában gondolkodunk.
5: Pár mondatban arról is szó esett a lehetőségek és a valószínűség között. Szerinted hogyan lehetne a ma generációjával megértetni, hogy lehetőség és valószínűség között akár mi a különbség, vagy hogy nem mindenki influencer szeretne lenni, vagy sok pénzt keresni, hanem úgy a lépcsőfokokat felfele vegye kitartóan?
6: Mindenki azt mondja, vállalkozók is, és azon az iskola is ebbe abszolút partner, hogy minél hamarabb el kell kezdeni életszerű tapasztalatokat gyűjteni. Nem véletlen, hogy számos oktatási rendszerben kötelező az önkéntes munka. Én azt gondolom, hogy aki elmegy egy egyesülethez gyerekekkel dolgozni, aki elmegy nyári munkának fagyit árulni, és azért kap valamennyi fizetést, elkezdi érezni, hogy a világ közel jön hozzá. Könnyű a legoljabb telefont követelni a szülőtől, mikor nem látom át, hogy a szülő két havi fizetésébe kerül. És ebben az a szülőnek felelőssége van, hogy erről kell beszélni, megint csak megfelelő életkorban, hogy mennyibe kerül az áram. Lássam a világot magam körül, hogy milyen munkákból, munkahelyekből tevődik össze, azzal mennyi pénzt lehet keresni. Kicsit, és erről is beszéltem, hogy kipárnázzuk a gyerekeknek a világot, hogy a gondtalanság étoszát építjük a számukra, hogy ez a világ alapvetően igyekszem távol tartani, mert ez a világ rossz, és egyszer csak, amikor nem tudom már ezt a párnázást megtartani a számukra, akkor a realitáshoz való megérkezés nehogy fájdalmas legyen. Pont az lenne a fontos, hogy szépen csepegtetve a maga realitásában a gyerek amennyit megbír a saját érzelmi életében, de be kell hozni a való világot, a való életet, ami például több generációval ezelőtt, ahol együtt dolgoztunk, ahol a családok együtt dolgoztak, ez egy adott dolog volt. Ma pedig ez eltűnt, és éppen emiatt tudatos erőfeszítést lenne ezt behozni az életben.
1: Az elmúlt percekben dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktatóval, iskolai tanácsadóval beszélgettünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról, illetve az oktatásról. Most a napáhítata következik.

A mai áhítat címe a túlbecsült erő. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Zsoltárok könyve, 46. fejezet, 2. verse.

hogy nem tönkretett. Fizikailag, érzelmileg és lelkileg is teljesen kimerültem. Tanulgatom, hogy nem baj, ha fáradt, frusztrált vagy túlterhelt vagy. Ezt beismerhetjük azoknak, akik közel állnak hozzánk, különösen mennyei atyánknak. Isten előtt nem kell tettetnünk, hogy erősek vagyunk, vagy hogy minden rendben van. Isten ereje a mi gyengeségünk által teljesedik ki. Krisztus is Istenhez fohászkodott, mielőtt keresztre feszítették. Akkor miért kellene nekünk szembenézni a kihívásokkal, a szívfájdalommal, vagy a veszteséggel anélkül, hogy Istenhez kiáltanánk? Isten a biztos segítségünk a bajban, és azt kéri, hogy szükségünkben forduljunk hozzá. Előtte lehetünk gyengék, sebezhetőek. Őt nem zavarják a könnyeink, és nem taszítja a mi gyengeségünk. Sokkal inkább befogad, megvigasztal és erőt ad.

Imádkozzunk! Istenünk, add, hogy a Szentlélek segítségével mindig emlékezzünk arra, hogy amikor gyengének érezzük magunkat, te velünk vagy. Ámen.

Amikor tehetetlennek érzem magam, Isten az én erőm. Hangsúlyozza Csázó Obiudi, ebonyi államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a súlyos betegségekben szenvedőkért.

A nap áhítatát hallhatták. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon.

írhatnak az agnus@agnusradio.hu e-mail címre. Vagy megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely Tatai Sándor magyar írótól származik, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Egy dologban hiszek, a szeretet észre fel nem fogható roppant erejében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lejfölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az Azsér Press által idézett aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolozsán akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kell. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. Nikus Ordánnak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen nyugatbarát kormánya lesz az országnak, észszerű határidőn belül. Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom, szögezte le az államfő. Miközben a parlamentben javában zajlott a Bolozsán kormány elleni benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája, a piaci bizonytalanság tovább gyengítette a román devizát, és újabb csúcsra hágott a lei euró árfolyam. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lei eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lei euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lei eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lei eurós szintet is. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után 5,23 lei eurós árfolyamon zajlottak a tranzakciók a bankközi piacon, írja az ekonomika.net gazdasági portál. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel. A szakmai pótlék a 2022-2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag jár a közoktatásban és az állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzeteknek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 45 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerekről.

0: zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
3: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
2: Házalófazék.
3: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Május éjszakai hagyományok.
7: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
6: Dezső Attila lelkipásztorral beszélgetünk.
8: Beléptünk a zsoltárok világába, és valóban szinte sűrítve benne van a teljes evangélium és minden, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy aki ma nyitott szívvel van itt közöttünk, és van jelen is így hallgatja ezt az első zsoltárt, annak garantáltan megtelik majd mennyei kincsekkel a szíve és a lelke.
6: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
9: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
6: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folkműhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a május kosárnak és a május fának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
10: Ugye május 1-e előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szerenázásos maratonnal folytatódik. Mesélkélek ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
7: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják, és ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékai Mik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Riski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és az úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalom nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai rendel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőjéhez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
11: Milyen volt a fogadtatás, vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
7: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagy a szeretettel fogadnak minket mindenhol. Az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi feldúzzasztottuk a pár zenészről, tényleg, ahogy mentünk tovább-tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali háromig nem kísért minket ez a nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
10: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veltek párhuzamosan muzsikáltak.
7: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lehet. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk. Tehát van, aki két éjjeli zenét kapott az éjszaka folyamán.
10: Hát az igen.
11: Feltorlódott a sor.
7: Igen.
11: Hogyan él tovább a májusra a Viski Folkműhelynek az életében?
7: Folytatjuk egy anyák napi kézműves foglalkozással, aztán ha minden jól megy, akkor megtartjuk a Viski népzene és néptánctábort ott június elején, utána csináljunk egy ilyen nagy folkműhelyes évzáró kirándulást, amikor biciklitúrázunk fel a Sajánba, és akkor ott alszunk sátorba. Jó, nem a vadonba, de hogy egy ilyen zárt területen, sátoroznak a gyerekek, medencéznek, tehát hogy így jól érezzük magunkat még egy ilyen 2-3 napig. Aztán sátoralja a Újhelyin népzene és néptánctábor, oda is utazik a csapat, és akkor nyárra pihi, mert mindenki a szélrózsa minden irányába valahova elutazik apukázni, kicsit pihenni, és akkor majd szeptembertől reménység szerint akkor újult erővel belevágunk ebbe a nagy folkműhelyes évbe azzal a közel 70 gyerekkel, akik most is a folkműhelynek a tagjai, ebben vannak vegyesen zenészek, táncosok, énekesek, de remélek, hogy nem leszünk kevesebben, nem utaznak ki véglegesen többen, de minden évben utánpótoljuk azt a létszámot, ami ugye megcsappan esetleg. Ezzel személyt nem tudunk pótolni, csak tényleg azt, hogy akkor újra kezdjük, újra indul a kisebbekkel, kezdődik megint minden a süsfelnappal, és így visz végig ezen a 8-9 éven át őket, amíg ugye a folkműhelyhez, tehát addig vannak itthon. Most is az egyik prímásunk, ugye ő 8 évesen kezdte, ott kezdte, és itt kezdte nálunk, és most a nyíregyházi művészeti szakgimnáziumnak a népzenei szakán tanul. Tehát, hogy most már látjuk azt, hogy honnan, hová lehet eljutni, hogyha valaki ezt komolyan veszi, vagy szeretné. Ő jó példa a többieknek is, akik ezt esetleg hivatásul szeretnék választani majd. Tehát, hogy van egy folytonosság, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez a folytonosság, ez most sem fog megszakadni, hiszen sokféle időt túléltünk már. Én úgy gondolom, hogy mi csak azért is túl fogjuk élni, akkor is, hogyha még nehezebb idők jönnek.
6: Az elmúlt percekben Becske Adriennel a Viski Folkműhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk.

0: az anyaország. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoraljaújhelyi lelkipásztortól az első zsoltár magyarázatát hallhatják a következő percekben. Az Isten szeretetében és Krisztus követésében megélt élet gyümölcseiről és ékességéről, az Isten törvényeiben való gyönyörködésről beszélünk a következő percekben. A riporter Jászter Beáta.
1: Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Így szól az első zsoltár. Micsoda nyitány, a legszebb sorok, ami magába foglalja az összeset.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A zsoltárok kapujánál vagyunk. Beléptünk a zsoltárok világába, és valóban szinte sűrítve benne van a teljes evangélium és minden, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy aki ma nyitott szívvel van itt közöttünk, és van jelen is így hallgatja ezt az első zsoltárt, annak garantáltan megtelik majd mennyei kincsekkel a szíve és a lelke.
1: Nézzük akkor, hogy hogyan szól az Úr lelke hozzánk ebből a zsoltárból. Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa. A vízmeder mellett van ez a fa. Hogyan gondolkodjunk erről? Mi a szimbolikája, mi a jelentése?
2: Igen, tehát legelőször talán azt érdemes tisztázni, hogy ez a zsoltár magáról az Istenről, a Szent Háromság Istenről beszél, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, és azzal nagyon jól megfogta Beáta a szívét ennek az egész zsoltárnak, hiszen az, hogy a vízmeder mellett van ez a fa, tehát az a víz, aminek medre van, az mindenképpen folyóvizet jelent. És az a lényeg, hogy ebben mozog a víz. És a Biblia mindig a mozgó vizet, az állandóan cserélődő újabb és újabb és újabb vizet, azt élő víznek nevezte, és ennek hatalmas szerepe van Izraelben mind a mai napig. Ugye tudjuk azt, hogy az ókori világban, de talán mind a mai napig, Izrael éghajlatában vannak az úgynevezett őszi esők, meg vannak a tavaszi esők, és köztük meg beköszönt az a bizonyos száraz időszak, amikor azt írja egy másik helyen a Biblia, hogy elszárad a fű, és elhervad a virág, de Isten igéje örökre megmarad, tehát, hogy a virágok elhervadnak, a fáknak a lombja is így nagyon sokszor így elkókad, de ahol van éltető víz, ahol van életvize, mondjuk a Jordán mentén, a Jabbók, a Jarmuk folyók mentén, vagy a kisebb völgyekben, patakok völgyében, ott megmarad a vegetáció, ott megvan a lényeg, az élet, tulajdonképpen az életből lehet táplálkozni. És hát, hogyha azt nézzük, hogy maga Jézus Krisztus mondja a János evangéliumában, ugye ott a samáriai asszonynak, hogy hát, ha ismernéd ezt, és akkor te kértél volna, és adott volna neked élő vizet. És hogy igazából innentől kezdve nem kérdés számunkra, hogy akkor ez az élő víz mellé ültetett fa a feltámadott és élő Jézus Krisztust jelképezi és szimbolizálja, és ez a fa, ez te vagy, meg én vagyok, és az Isten népe, akár egy gyülekezet, akár egy hívő család, de mi vagyunk ezek a fák.
1: És jön a víz, és jól megdolgozza ennek a fának a gyökerét, lehet a törzsét is.
2: 2014-ben Izraelben voltam, és ott a Jardenithez lementünk, az ilyen keresztelőhely volt Jordán mellett, és megdöbbenve láttuk, hogy a folyóvíz mellé ültetett fáknak a gyökere bele megy a vízbe, beleér a vízbe. És mint valami szívó szálon szívják fel azt a mennyiségű vizet, amire éppen szükségük van. Tehát mondhatom így is, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa bele gyökerezett az élő vízbe, itt az első zsoltárnál, És hát az esős időszakban, amikor úgy mindenfele volt víz, akkor azért nem látszott, hogy most akkor valakinek az élővízbe van-e a gyökere, vagy nem. De akkor, amikor jött ez a bizonyos keleti szél, ami megpróbált minden életet, na akkor aztán, amikor elkókadt és elhervadt minden, akkor csak az volt biztonságban az a fa, amelyik az éltető vízbe gyökerezett bele. És amikor jött ez az erős szél, ez a keleti szél, akkor ez arra ösztönözte a fát, miközben meggyötörte, hogy még mélyebbre az élővízbe, még mélyebbre az élővízbe. És én azt gondolom, hogy ha ezt értjük, hogy Jézus Krisztus ez az élővíz, és ha értjük azt, hogy vannak az életben nagyon forró pillanatok, vannak az életben nagyon nehéz helyzetek, amik úgy megpróbálják az életünket, akkor engedjünk nyugodtan a Szentlélek Isten munkájának, és gyökerezzünk még mélyebbre Krisztusba, mert Krisztusban van mindaz, amire nekünk a túléléshez, és a kiteljesedéshez, és a gyümölcstermeshez, a megmaradáshoz szükségünk van.
1: Azért, mert nem véletlenül vagyunk ott, vagy nem véletlenül van ott ez a fa a vízmederben?
2: Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy passzív ige van bent az eredeti szövegben. Ez a fa, azt tudom mondani, hogy a legnagyobb kegyelembe részesül. Valaki oda ültette ezt a fát, mert valakinek fontos volt ez a fa, valaki akarta, hogy ez a fa az élő vízbe tudja engedni a gyökereit, valakinek fontos volt az, hogy amikor jön ez a próbás időszak, akkor ez a fa kiállja a próbát, akarta, hogy amikor mindenfelé pusztulás van, akkor ez a fa életben maradjon, szóval ez a fa viruljon, gyümölcsözzön, és amikor minden más elszárad, akkor ebben élet legyen. Aki ezt tette, az szerette ezt a fát. Nagyon szereti ezt a fát. Ez a valaki pedig, azt hiszem, hogy nem titok, mindannyiunk előtt ismert, ami mennyei atyánk, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, mert nem akarja az Isten, hogy elpusztuljunk. Ő nem gyönyörködik a bűnösnek a halálában, hanem azt akar, hogy a bűnös éljen. Ezért újra és újra valahogy úgy intézi az életünket, hogy Jézus Krisztus mellé kerüljünk, hogy kapcsolatba kerüljünk, hogy bele tudjunk gyökerezni. Tehát az, hogy én megtértem, az, hogy én kegyelmet találtam az Istennél, az, hogy én gyümölcstermő vagyok, az nem magamtól van, ez Istennek a kegyelmi műve, hogy oda lettem ültetve, az, hogy látunk egy családot, akik szeretik az Urat, ez azért van, mert Isten oda ültette. Jézus Krisztustól, ha értettük azt, hogy ő az élő víz, ha értettük azt, hogy az a keleti szél, vagy az a bármilyen szél, az a forróság, ami ugye megpróbál minden életet, az, ha az Úr lelkéről beszélünk, aki arra inspirál bennünket, hogy még mélyebben Jézusban, akkor érthetjük azt, hogy mindez az Atya dicsőségére történik, magunktól nem tudtunk volna oda menni. Egy családot Isten tesz Krisztus mellé, egy gyülekezetet az Isten tesz Krisztus mellé. Szóval egy csodálatos dolog. Így valóban ez a Zsoltárnak a közepe is, hogyha ezt értjük, én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de engem újjong a szívem és a lelkem, hogy Uram, már annyira köszönöm, hogy elpusztulhattam volna, hagyhattál volna szárazként elszáradni, elervadni, de neked fontos volt, mert szeretsz.
1: És még ennél is tovább megy a Zsoltár, mert azt mondja, hogy idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Tehát ez a helyzet akkor a gyümölcstermésel és a lombbal, nem csak a folyómeder, nem csak az éltetővíz, nem csak a gyökér, hanem a termés is.
2: Igen, tehát maga Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát akkor a gyümölcstermő élet is valahogy az élő vízből ered. Tehát, hogy az istenfélő ember egy lelkész, egy atya, egy bárki nem tud a saját erejéből gyümölcsöt teremni, nálam nélkül semmit sem tehettek, kell az élet vize, amiben benne van mindaz, ami a gyümölcstermő élethez szükséges, és éppen ezért Jézusban van meg mindez. Tehát amikor látunk egy embernek az életében gyümölcsöket, mennyeieket, türelem, szívesség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás, bármi, ugye a Galata 5:22-23-ból ismerjük a Szentléleknek a gyümölcseit, ez nem magától termi. Amikor valaki több időt tölt Jézus Krisztussal, akkor Jézus úgy átjárja ennek az embernek az egész lényét, és valahogy az utolsó porcikáján is érződik, hogy ez most nem ember már, akivel beszélek, ez már nem ember, aki jelen van, ember így nem tud segíteni, ember így nem tud vigasztalni, ember így nem tud mellém állni. Ez ebben az emberben lakó Krisztus, aki úrrá lett benne, és aki teljesen szétáradt az életében, ahogy annak a fának az utolsó sejt cellájáig eljut az élővíz és minden, ami abban van.
0: Az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátor aljaújhelyi lelkipásztorral beszélgettünk. Erdély. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelki pásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andrával beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
3: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
4: Hát a Székelykagasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahol úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
3: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
4: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
3: Hogyan készültek erre a találkozásra?
4: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan, örömmel készülünk erre az alkalomra.
3: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymás segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
3: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
5: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
3: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
5: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs biblia héten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak tehát ott van 20-30 magyar is, ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs biblia héten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
3: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
6: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy összetudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémával lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
3: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
0: Vártátok a püspök urat?
7: Igen.
0: És jártok templomba?
7: Én igen.
8: Én igen.
9: Én igen. Is igen.
10: Én igen.
11: Én is. Igen.
0: Szoktatok énekelni?
12: Igen.
13: Igen.
3: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
14: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne valljon szégyet. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolattal, és azutától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
3: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
15: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk, és a szerény közösségünkbe igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel, hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
16: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa. Mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, a lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot. Persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendbe tesszük az udvar, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki aki süteményt készít, ki aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes kalomra is süteményeket.

0: részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek, a gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk. Örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
1: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
2: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
3: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük azt. Aztán, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmit, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
4: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartás mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok. Tessék végignézni, mindig voltak segíteni. Maximális. Most már túl vagyunk mindenen. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
5: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Sírok alatt a eleget. Ja Istenem, adjál szállást, mert meguntam a bujdosást. Idegen földön a lakást.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lej fölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Béke Párt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az Agerpress által idézett aláírók azt

0: és állítják, hogy Ilie Bolozsán akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kell. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. Nikus Ordánnak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen nyugatbarát kormánya lesz az országnak, észszerű határidőn belül. Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom, szögezte le az államfő. Miközben a parlamentben javában zajlott a Bolozsán kormány elleni benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája, a piaci bizonytalanság tovább gyengítette a román devizát, és újabb csúcsra hágott a lei euró árfolyam. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lei eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lei euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lei eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lei eurós szintet is. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után 5,23 lei eurós árfolyamon zajlottak a tranzakciók a bankközi piacon, írja az ekonomika.net gazdasági portál. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel. A szakmai pótlék a 2022-2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag jár a közoktatásban és az állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzeteknek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 45 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Aranyszalagtár.

menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép a tiszta, beszép volt a világon élni, beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb

se volt Léa. De szépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinnivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet. S mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.

Az előző percekben Kállai Ferenc előadásában Ady Endre Menekülés az Úrhoz című költeményét hallottuk. Műsorunkat a Türei Református Gyülekezet vegyes karának énekével indítottuk. Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm Keresztény Élet felekezetközi magazinunk hallgatóit. Ferenc Amália vagyok. Múlt vasárnap, március 29-én vidékről közvetítettünk istentiszteletet Türéből. Ez a kalotaszegi falu csupán 30 kilométerre fekszik Kolozsvártól, Dombok ölében. Magyar Górbot elhagyva a falu felemenet már messziről látszik a református templom tornya. Mindazok, akik a helységből valók, minden bizonnyal gond nélkül fel tudják idézni a harang mély, bimbamoló hangját, hisz ez a kettő összekapcsolódik. Én is hallom, miként cseng, és sorra elevenednek meg az emlékek, mert én is ebben a faluban nőttem fel. Behunyt szemmel is látom, kinek hol van a helye a templomban. Hallom az ismerős hangokat. Mindig volt egy-két gyülekezeti tag, aki ünnepélyek, különleges összejövetelek alkalmával szavalt, köszöntő vagy köszönő beszédet mondott, mindig az alkalomhoz illőt. Számukra fontos volt hálájukat kifejezni lelkipásztoraik munkája, vagy ünnepélyek esetén a fellépő gyülekezeti tagok, vagy adott esetben a vendégek iránt. Vajon miért van az, hogy csak kevesen és mindig ugyanazok veszik a bátorságot, hogy egy-két szóban kinyilvánítsák véleményüket? Hogy megköszönjenek egy-egy szolgálatot a maguk vagy a gyülekezet nevében? Szégyen lenne beszélni? Nem is kell beszélni? Egyáltalán miért vagy hogyan járunk templomba? Milyen feladatai vannak a mai keresztény embernek gyülekezetén belül? Mit hiszünk erről? Egyáltalán miben hiszünk? Mi van a szívünkben? Ahány ember, bizonyára annyi válasz. A Türei gyülekezetből Bálint Istvánt kérdeztem. Otthon őt egyszerűen Piti bácsinak szólítják. Mindenki így szólítja. Piti bácsi nem restelli elmondani gondolatait a templomban sem. Bár elmondása szerint olykor ez túlságosan szembetűnő, már-már annyira, hogy megjegyzéseket is tesznek rá némely, ő kitart. Karácsonykor elénekli szép kántáját, újévkor elmondja köszöntő versét, s talán csak egy-két ember akad még a faluban, aki rajta kívül el tudná mondani ezeket, aki még ismeri ezeket. Piti bácsi máskor is felszólal, nem tud hallgatni. Múlt vasárnap is így érezte, az ige hirdetést követően néhány szóban köszönetet mondott. A beszélgetés következik.

0: Az unokáim azt mondták, hogy csak én szövegelek a templomba. De hát most is beszámolt a tiszteletes urám, meg kellett köszönni, nem?
1: Nagyon kevesen szoktak felszólalni. Lehet, hogy az emberek elkényelmesednek, s hogyha eleve van néhány olyan ember közöttük, aki örökké kinyilvánítja a véleményét, akkor úgy rábízzák
0: Te elmúlott
1: magukat.
0: nálunk. Mondtam, hogy hogy szerettem, hogy ima héten is imádkoztunk, és hozzászólottunk. Ha nem hallunk semmit, akkor nincs miért oda menni. Engem a lélek indított annyira, nekünk nagy lelkipásztorunk volt Kozma Endre 31 évig. Az nevelt egy olyan generációt, hogy látszik, mind 10 konfirmáltunk, már 3-an élünk belőle, de mind olyanok voltunk, hogy úgy összeszoktunk a konfirmálás alkalommal, tiszta testvérek voltunk. Együtt nőttünk is.
1: Mire tanította Piti bácsiékat?
0: A magyar történelemre, mi történelmet nem tanultunk. A konfirmálók állandóan ott voltak. Mi tanultunk Bethlen Gáborról, Rákóczi Györgyről, Misztótfalus is, ezekről az erdélyi fejedelmekről mind. Mi történelmet nem tanultunk abban az időben az iskolában, mert én 40-ben kezdtem az iskolát, és 4 évet tanultam, akkor még negyedik, mikor lettem 5., 6., hogy kellett volna a történelmet, mi már nem tanultunk. De csak amit a pap, mi tanultunk onnan. Minden héten 2-szer volt vallásóra. Történelmi, bibliai emberekről mind tanultunk. Nekem olyan jól esik, mikor arról prédikál a tiszteletes úr, hogy hallom azokat a felújulnak azok a dolgok, és minden lelkipásztor mind másképpen adják elé. És abból sokat lehet tanulni.
1: Biztos, hogy sokat
0: Például
1: lehet tanulni.
0: Kozma itt volt 31 évig. Annyit prédikált a Betesda tavánál ülő 38 évig betegről. Várta mindig, hogy felzavarodjék a vis, aki lép belé, az gyógyul meg. Mikor Adorján ide került, akkor értettem meg tőle, hogy nem volt embere, aki besegítse oda őtet. Jó lesz a dolog, mikor az ember meghallja, megérti azt a dolgot, hogy tanulságos. Sokat tanultam, igazán. Kozma tiszteletes úr azt mondta, kijöttünk egy ünnep délutánján a templomból, és reggel voltunk 120-an, és délután 20-an. Azt mondja, ezt úgy képzeli el, mint a 10 bélpoklos meggyógyulása. Mert 10 bélpoklos meggyógyult, de csak egy tért vissza, hogy hálát adjon és megköszönje. Azt mondja, ezt is úgy lehet venni, mert délelőtt 120-an kaptunk bűnbocsánatot, közben csak 20-an voltunk, nem 120-an, akik délelőtt 120-an kaptunk. Sokat tanultam Lőrinctől is, ad is. Sokat harcolt igazán, hogy menjünk a templomba.
1: Mindig rendszeresen járt templomba, fiatal korában is?
0: Hát igen, legény koromban is, végig. Annyi sok élményem van, amit elhallottam ott fenn a karba. Református gyülekezetbe születtünk. Nincs egy gyülekezetre se ellentétem, de ebben nőttünk. Aki konfirmál és megtanulítja azt az első kérdést, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Most 2 éve ezt mondtam a konfirmálóknak, fiaim, az első kérdést mindegyik megtanulja ezt a kérdést. De ezt tartsátok meg, ez egy ima, ez egy elindulás reggel, ha tátal lépsz a hátból, ez biztos dolog. De soha ne induljatok el a magatok erdő, és így meg, úgy meg. Mindent az Isten segítségével csináljátok, fiam. Én, ha napközben történik valami, hogy valami baleset, rögtön eszembe jutott, hogy van. Hogy indultam el én máma, kértem az Isten segítségét. Nagyon sokszor voltam a halál torkába. Szekérrel, állattal, megőrzött a jó Isten. Most egy pár éve, fiam, reggel kimentem fát vágni, szembevert egy fa, kiment az egész fogsoron. Akkor gondolkoztam, hogy olyan, ma reggel nem imádkoztam. Sokat teszem az imádság, az megnyugtatja az embert, az valami.
1: És miért jó templomba járni? Miért nem hallgatja meg rádióból az Isten tiszteletet, Piti bácsi?
0: Nem. Van, mikor meghallgatom, és ahogy mondtam, nem tudok különbséget. Én mindenkit szeretek, aki valóvá tart, és nincs el, széjeledve, akármelyik közösséghez, mert mind Istenről, és mind jót mondanak. Míg nem teszünk eleget, fiam. Mi kéne hirdessük.
1: Mit ért ez alatt, hogy nem tesznek eleget?
0: Hát, hogy aktiváljunk, hiába a szomszédomat, hiába az alsó szomszédomat, a felső szomszédomat, hogy jöjjenek, hogy legyenek ők is ott. Azt mondja az ige, hogy aki tud és nem tesz, bűne az annak. Mert azt mondtam, hogy az Úristen mindenkit teremtett, saját képére is, terve volt vérle, mert úgy prédikált tiszteltes, hogy még nem is tudja az ember, még meg se született, már Isten tudja, és terve van az emberrel. 244 óra van a héten, s a hetedik napból egy órát nem adunk az Úristennek. A hetedik napból egy órát, hat nap a miénk. És a hetedikből nem adunk egy órát az Úristennek. Adorján meg azt mondta, hogy ha nem megyünk el délután is, megloptuk az Úristen, mert csak egy fél napot adtunk neki. A másik felet nem adtuk neki. Én ezeket mind tudom.
1: Hogy szokott az ünnepekre készülni, Piti bácsi?
0: Hát, fiam, régen, fiam, vallásosabbak voltunk. Ha még én is nem kerültem el itthon, ról együtt volt a család, pénteken nem ettünk zsíros dolgot, ha már nem is tiltja a vallásunk, de jó volt. Nagy pénteket is megtartottuk, húsvétről. Nem ettünk, soha mentünk úrasztalához, csak mikor hazajöttünk. Most már a sántér egyik erre-arra elszorodottan, én már engedtünk belőle, de jó volt az, a megtartóztatta az ember magát. Prédikált arról a tiszteletes úr, pláne egy úrvacsora osztás, az volt az úrvacsora osztás későtérésre a prédikáció, hogy olyan szoborúnak látja a népet. Na aztán vége volt, mondom, tiszteletes úr, hogy bár? Mondom, nekem minden húsvétkor, minden úrvacsora osztáskor eszembe jut az a szomorú nagy csütörtöki este. Hát mondom, kacaghatunk szembe a tiszteletes úr. Mondom, azt által kell érezni az ember azt a szomorú estét, mikor kezdte az úrvacsorát adni, és tudta, hogy ők elmenjen a Golgotára, mert tudta. Tanítványok nem sejtették, mert meg is tagadták, se árulták. Hát mondom, nem tudunk nevetni tiszteletes úr. Ja, mindenki olyan aládat, olyan szomorú. Hát mondom, tiszteletes úr, előtte mindig ott van az a nagy csütörtöki este, az a gyász este, és az minden évben fel kell újuljon az emberbe, nem? Az nem mullott el, mert most is látjuk a jegyeit, és vesszük magunkhoz, menjünk tovább, és útramutató és táplálék az életbe. Ezt nem lehet hiába valóvá tenni. Ez a kalotaszegi nép, és ironik, panaszos, Vista, Méra, Bogártelke, Türemény, jaj. Az énekkarral voltunk Zilaj megyébe, Krasznán, Varsolcon. Elmondtam, hogy boldog embereket láttam. Nagyon lelkes emberek voltak, nem panaszoltak, itt mindenki panaszolt. Kicsit olyan, ami beszédünk ez a kalotaszeg.
1: És miért gondolja, miért van ez így?
0: Elégedetlen, nem hálás. Csak kérünk, nem tudunk hálát adni. Csak mind kéne. Az Úristen minket teremtett, és célja van velünk, azt ad. Ne tagadjuk meg, azt fogadjuk el. Csak arra kérem az Istent, hogy ne kerüljek olyan, ahogy megtagadjam.
1: Előfordult-e valaha, hogy azért nem ment el templomba, mert haragudott valakire, vagy mert úgy érezte, hogy nem tud most ott lenni azok között, akik esetleg megbántották?
0: Aféle nekem nincs, haragosom nincs. Sokszor azért nem menjek el, fiam, hogy ne szóljak. Gyűlés van, vagy valami, mert nem tudom megállani, hogy ne szóljak. Új évben is mind nem akartam menni, de csak elmentem. Elmondtam az újévi köszöntőmet, karácsonyban szintén megkántáltam a gyülekezetet, elmondtam a köszöntőmet, Olyan boldog voltam, hogy kitártam a lelkemet, és 75 év után is még fejembe tartom. Azt mondják, hogy hová van leírva. Nekem nincs papírom semmi, de ami a fejembe volt, azt jó lesz, hogy kitártam. Azt mondja Bódás János, hogy tárd ki a lelkedet. Örvendek, hogy kitárom a lelkemet.
1: Azt hallottam Piti bácsiról, hogy fiatal korában még az is megfordult a szülei fejében talán, vagy valaki más javasolta, hogy lelkészi pályára menjen.
0: Hát nagyon akarta Kozma tiszteletes úr. Ő volt. Nagyon tudtam tanulni, szerettem tanulni.
1: És miért nem ment? Miért nem próbálta
0: ki? Hát nem hagyott volna édesapám, fiam. Két lány testvérem volt. Én lettem harmadik fiú. Hát én öröm voltam a háznál, mert régen a gazdaság volt, fiam.
1: A minden.
0: Hogy tudja a gazdaságot. 29 éves korig ittum voltam édesapámmal, gazdálkodtam. Akkor jött a korrektív, és akkor kellett elmenjek a Sántierre az életre, és kezdjek életet, fiam. És kellett ács legyek, köműes, parketező, mindent. Megsegített a Jóisten, szégyent nem vallottam soha. Még kitüntetést is kaptam a munkahelyről.

magyar jakobinus dala. Újjunk begyéből vérserken ki, mikor téged tapogatunk. Te álmos szegény Erdélyország, vajon vagy-e, és mi vagyunk? Vajon lehet-e még jobbra várni? Szívünk, lelkünk fáj belé. Vajon fölébred-e valahára a szolban épek bábele? Ezer zsibbat vágyból miért nem vesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, román, szláv, bánat, mindegyre egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk, keservünk, már ezer év óta rokon, miért nem találkozunk üvöltve a deszme barikádokon? Dunának, Oltnak egy a hangja, morajlos halk, halotti hang, Árpád hazájába jaj annak, aki nem úr és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot? Mi elnyomottak, összetörtek, magyarok és nem magyarok. Meddig lesz még ura betyárság, és púlya hadmimilliók? Erdélyország népe meddig lesz, Bush, Karicka, seregély fiúk? Bush koldusok, Erdélyországa, ma se hitünk, se kegyerünk, de holnap már minden a miénk lesz, ha akarunk, ha merünk.

Az ember legfőbb java az istenfélők és istentelenek különböző állapota. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.

0: Az elmúlt percekben Bogdán Zsolt színművész előadásában az első zsoltár hangzott el. Összeállításunkban a Türei Református vegyeskar énekelt, interjút hallhattak Bálint István türei lakossal. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk itt véget ér. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldja meg Önöket. Ferenc Amália vagyok.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.

Gyöngyhalász vagyok, sodródjvel. Dél felé megyünk a tengereken.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lejfölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az Azsér Press által idézett aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolozsán akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kell. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. Nikus Ordánnak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen nyugatbarát kormánya lesz az országnak, észszerű határidőn belül. Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom, szögezte le az államfő. Miközben a parlamentben javában zajlott a Bolozsán kormány elleni benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája, a piaci bizonytalanság tovább gyengítette a román devizát, és újabb csúcsra hágott a lei euró árfolyam. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lei eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lei euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lei eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lei eurós szintet is. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után 5,23 lei eurós árfolyamon zajlottak a tranzakciók a bankközi piacon, írja az ekonomika.net gazdasági portál. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel. A szakmai pótlék a 2022-2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag jár a közoktatásban és az állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzeteknek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 45 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
4: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
4: Házalófazé.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunkban ma a Ballavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk. 50 évvel ezelőtt szentelték fel a Ballavásári Református templomot, amelynek tornya azóta is jelzőfényként hívogatja a gyülekezeti tagokat. A helyi közösség április 19-én ünnepi háladással emlékezett meg az elmúlt fél évszázad megvalósításairól, a gyülekezet töretlen összetartásáról, és arról a szeretetről, amellyel Istenháza egykor felépülhetett. Mai műsorunkban Ballavásárral és a Ballavásári Református Egyházközséggel ismerkedünk meg közelebbről, ebben pedig segítségünkre lesz a gyülekezet református lelkipásztora, Szilágyi Tamás. Következzen a vele készített beszélgetés. Szeretettel köszöntelek, és megkérlek, hogy mutass be nekünk Ballavásárt, magát a falut, mit tudhatunk erről a helységről, ugyanakkor persze a későbbiekben rátérünk a gyülekezetre, a gyülekezeti életre is, de most maradjunk itt egy kicsit a falunálásuk, hogy milyen történelmi események esetleg kötődnek hozzá, vagy a neve például hogyan jött létre. Átadom a szót.
12: Köszönöm. Ballavásár közigazgatásilag Maros megyéhez tartozik, ami a fekvését illeti a Kiskükülő mentén fekszik. Marosvásár és Segesvár között hozzávetőleg teleúton, és azt kell tudnunk a falu nevének eredetéről, hogy ugye két részből áll a falunév. A Bala az én utána olvasásaim szerint egy 1247-ben, majd 1279-ben felbukkanó valamikori ősi birtokos családnévből jön a Bala. Ilyeneket találunk, hogy Bala de Gógán, tehát Gógáni Bala, itt a környéken van Gógán, utána Georg de Bala, És a Vásár név az egyértelmű, hiszen fekvésénél fogva Balavásár egy forgalmi és kereskedelmi gócpont volt már akkor is. Ugye el tudjuk képzelni, hogy Segesvár, Marosvásárhely, ugye egyik metszet, a másik pedig Parajd, Dicsőszentmárton, tehát szinte ennek a négy településnek a keresztmetszetén van Balavásár, és még egy annyit, hogy a szomszédos községben van egy Vámos udvarhely nevezettű település, ahol a híd Vámos híd volt már nagyon régen. Az elmúlt 400 évben így emlegetik a falut, hogy Balavásár. A román név pedig az impériumváltást követően jelenik meg. Ennyit így a falu névről.
11: Milyen történelmi események vagy hagyományok formálták a legjobban a falu lakóinak a gondolkodását az elmúlt évtizedekben, vagy mi az, amiről te tudsz?
12: Hát ugye a falu a középkorban megismeri a reformációnak a tanait, de nagyon érdekes, hogy unitárius hitet ér az elején, itt az 1570-es évekről beszélünk, utána pedig megérződik a falunak az életén az, hogy a szász vidék határán van, és ez a szászos magatartás meglátszódik az embereknek a mindennapi életén, és meglátszódik az öltözködésükön, meglátszódik azon is, ahogyan építkeznek, szász típusú házakat építenek. Ez azt jelentette, hogy ha az udvarra nézett az ablak, a kapu általában zárva volt, sőt, ezt meg is jegyzi Orbán Balázs, amikor a Székelyföld leírását ejti meg, és áthalad Marosszéken, Balavását is érinti, átmegy Vajába, és azt arra lesz figyelmes, hogy zárt kapuk és zárt szívek vannak itt, ezen a helyen. De furcsája ugyanakkor Orbán Balázs ezt a magatartást, hiszen arról beszél, hogy egy a nyelv, egy a vallás, egy a foglalkozás, és mégis hiányzik a székelyektől ismert szívélyesség, nyíltság, vendégszeretet. Az itteniekről azt mondja Orbán Balázs, hogy számítóbbak, önzőbbek, bizalmatlanabbak. Na, körülbelül ennyi. Tehát Orbán Balázs beszél Balavásárról, viszont amit még megemlítenék, mind történelmi fontosságú esemény a falu életéhez kötődő, az Horváth Károlynak a neve, aki egy balavásári birtokos, ő az, akinek a szőlőjében 1851-ben szervezkedik Török János és Gálfi Mihály, a két hát felkelés szervező vezér, és van egy negyedik név, Bíró Mihály, aki elárulja a szervezkedőket, ugye a szabadságharc leverése utáni időkről beszélünk, és így kerül be Balavásár Erdély történelmébe, mert horvát, török és gálfi vértanúk lesznek, és ugye ott áll Vásárján a postaréten az emlékművük. Így is fontos Balavásár, hogy itt leplezték le a készülődő felkelést, itt leplezték le, és itt innen származik az egyik vértanúja, a székely vértanúk egyike.
11: Hát akkor át is mehetünk, térhetünk egy kicsit a gyülekezetre. Mégis mit lehet tudni valójában, tehát hogy alakult meg a Balavásári Református Közösség gyülekezet?
12: Az első biztos feljegyzés az arról szól, ugye, hogy 1565-ben érezhető a luteri hatás, utána jön a kálvini, ugye, a református. Ebben az időszakban érdekes módon unitárius lesz a falu, sem nem a luteri, sem nem a kálvini tanokat, nem ezeket követi. Hivatalos első feljegyzés 1643-ban van Balavásáron reformátusokról. Ebben az évben egy ISK nevezetű, egy talpatlan aranyozott ezüst urasztali poharat adományoz az egyháznak. A lelkipásztorok névsora pedig 1640-től kezdődik. Értelemszerű, hogy ebben az időszakban még csak fából épült templomok voltak, két fa templom ott az első évszázadban, aztán utána jön a kőtemplomok időszaka 1800-as években, egész pontosan 1795-ben épül meg az első kőtemplom, amely persze javításokra szorul, hogy aztán az 1976-ban és mai alkalommal is használatban levő templomot építse meg a közösség. Tehát most az álló templom az ötödik templom a falunak, de egy szép pompás templom.
11: És a régi templomnak a helyére épült akkor, vagy volt építve?
12: Nem, egy más helyre épült, ugyanis a régi templom helye az a Vásárhely felé vezető új műút alatti rész, ez az új műút ugye 60-as években épült, templom, hadd mondjam így, az alatta levő részen volt egy domb teraszán, viszont nagyon mozgott a talaj, emiatt nem csak a templom lett áldozata a földmozgásnak, hanem az akkori parókia is, úgyhogy az is sajnos használatlan állapotba került, és azt is újra kellett építeni. Az viszont már itt egészen a papi birtokon, papi telken épült a templom, viszont a Ticsőszent Márton felé vezető úton a régi vásárhelyi út elágazásába, abba a kis háromszögbe épült az új templom.
11: Tehát akkor azt jelenti, hogy elköltözött onnét, ahol
12: igen,
11: volt.
12: Igen, igen.
11: És mi az, amit magával hozott, mi az, amit a régi templomból?
12: Igen, a régi templomból sikerült átmenteni a Takács Ignác féle 1885-ben épített orgonát. Az 1885-ben épített Takács Ignác orgona, az 56. műve az orgonaépítőnek, és a másik két darab, a két harang a régi templomból, az első az egy 420 kilós, elvitték a háborúba, de utána 24-ben újra öntették Spiriano cég által. A második 325 kilós harang, amely szintén háborúba elkerült háborús célokra, és azt 49-ben újra öntették a rákospalotaiak, Szlezák Rafael által, és 63-ba került haza, vagy vissza Balavására annak helyébe, amely elvittetett. A többi berendezés pedig teljesen új, ugye a padozatok, szószék korona, minden új, az orgona viszont a régi, és elég jól szól, még most is elég jól szolgál az orgona.

0: kik alkotják ma a gyülekezet gerincét, tehát milyen korosztályok vagy családok a legaktívabbak?
1: Hát a Balavásárhelyi gyülekezet igazából ugyanazokat a jellemvonásokat viseli magán, amelyet valamennyi vidéki, falusi vagy községi gyülekezet. Elnéptelenedésnek vagyunk tanúi. Az elmúlt 10 év adatai arról szólnak, hogy például 2016-ban volt az utolsó esperesi vizitáció, amikor 695 lélekszámot alkotott a gyülekezet, most pedig 10 év elteltével alig 600, tehát szinte 100 fővel csökkentünk, elég nagy csökkenés ez. Viszont ezek olyan dolgok, a népesség csökkenés és az elvándorlás, amit az egyház ezeket nem tudja befolyásolni jó irányba, viszont arra összpontosítok én, mint gyülekezeti vezető, hogy a megmaradtakkal, az itt levőkkel próbáljunk egységet megőrizni, és jövőt gondolni, és jövőt építeni. A falu fekvése adja azt, hogy nem feltétlenül vándorol el mindenki innen, nincs messze a megyeközpont, munkalehetőségek vannak, kisvállalkozók vannak, mezőgazdászok vannak, úgyhogy meg lehet élni itt a faluban, viszont az nagyon érdekes, hogy az, ami mondjuk egyértelmű volt 15-20-30 évvel ezelőtt, inkább 25-30 évvel ezelőtt, hogy megáll a falu élete, és vasárnap szinte testületileg elmegy a templomba, ez már nem egyértelmű. Most meg kell küzdeni, mint egyházi vezető, meg kell harcolni az mondjuk fiatal családoknak azért az egy órájáért, amit odaadnának az egyháznak, vagy amit odaadnának vasárnap, Isten tiszteleti célra. Úgyhogy egyfajta ilyen kényszerpályán van az egyház, úgy érzem, nem csak nálunk, hanem máshol is, hogy egy ilyen hamis versenybe állította be magát, hogy próbál konkurálni, versenyezni olyan szereplőkkel a társadalmi palettán, akikkel nem lehet, nem tud versenyezni. Hétvégi kikapcsolódás biztosító panziók, vagy különböző wellness egységek, meg mindenfélével rengeteg olyan lehetőséget talál egy mai család, amit ezelőtt 20-30 éve nem talált, úgyhogy nagyon minőségi, ha így mondom, szolgáltatást kell nyújtson az egyház ahhoz, hogy azt az egy órát az a fiatal család odaadja az egyháznak és persze Istennek elsősorban, úgyhogy ez a nagy kérdés, hogy hogyan tervezünk, mit nyújtunk az egyháztagoknak, és valóban kapjanak lelki feltöltődést, lelki erőt, amikor az egyházba jönnek, akár templom, akár gyermekoktatás, akár ifjúsági program, bármi legyen, ott valóban feltöltődés legyen, mert nem feltétlenül adja a mai ember azt az egy óráját az Istennek és az egyháznak hétvégén.
0: Akkor melyek azok a közösségi alkalmak, amelyek leginkább összehozzák az embereket, amikor a templomon kívül is találkoznak például? Vagy...
1: Igen. A faluban működik a Balavásárhelyi Egyesület nevezetű szervezet, ők szoktak szervezni több mindent, házas emberbált, idősek vasárnapját, gyermekfoglalkozást, kirándulásokat, színházba viszik a falunak azon részét, akik ilyesmire szeretnének menni, sőt, Kolozsvárra is elmennek az operába, a Magyar Operába. Tehát úgy érzem, hogy az Egyesület és az Egyház így karöltve próbál közösségépítést adni a közösségnek. Az Egyház kimondottan az egyházi szolgálattal járó közösségi alkalmakat tartja, hirdet és üli meg. Az Egyesület viszont a kulturális, a kirándulás és egyéb közösségépítő alkalmakat, az összegyülekezést egy jó hangulatú bálba. Úgyhogy így karöltve egyház és egyesület próbálunk tenni a közösségét olyan körülmények között, hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokat változott a világ az elmúlt 5-6 évben, ugye volt a világjárvány után, hogy az ukrán háború, orosz-ukrán háború kitörés, azóta energiaválság, mi egymás. Ez az embereket és a családokat nagyon önmagukba fordította, befele fordultak az emberek még inkább az jellemző, hogy nehezen mozdulnak az emberek, úgyhogy megtesz mindent az egyház és az egyesület is, hogy az embereknek minőségi programokat szervezzen, tartalmas alkalmakat, hogy tudjuk ezt az elmagányosodást, ezt a nagyon szűk körben elképzelt család és magán életet picit közösségivé tenni, picit a közösségnek a megtartó erejét, a közösségnek a jó hangulatát, az összetartozásnak az érzését, azt mégis fenntartani és erre helyezni a hangsúlyt a jövőre nézve is.
0: Gondolom, hogy azért megvannak az egyházi közösségi alkalmak is, mint a Biblióra, vagy a gyerekek számára, a vallásóra, vagy ifjúsági óra, nem tudom, hogy vannak-e fiatalok.
1: Hál' Istennek, ugye a 7 éve szolgálati Balvásárhelyen is azt mondhatnám, hogy beérett egy kis gyümölcs. Van egy ilyen beszéd a lelkészek között, hogy általában az aktuális lelkész az elődje által elvetett magoknak a termését, vagy a gyümölcsöket aratja le. Én hál' Istennek azt is persze, de én örvendek, hogy az eltelt hétének egy kis, hogy mondjam, hogy vackor típusú gyümölcse van, ha nem is nagyon édes, nem is nagyon zamatos, de beérett egy kis gyümölcs, hiszen van egy jó ifjúsági közösség. A vallásórás korosztályban viszont látható egy generációváltás, kiment már egy generáció, így is fogalmazhatnék a alázattal az én kezem alatt. Van ott is egy generációváltás, most már a fiaim, akik húzó erők ebben a vallásórás kis korosztályos csoportban. Nőszövetségi bibliórák is vannak, többnyire novembertől olyan április végéig. Kórusunk működik már, vagy 2 éve van egy lelkes, kis ügyes asszonykórusunk, amely szokott szolgálni a gyülekezet a különböző alkalmain. És volt rá bőven lehetőség, hiszen esperesi vizitáció is volt. Egyházmegyei kórus találkozónak voltunk a házigazdái múlt decemberben, most pedig volt ugye az ünnepség, az 50 éves templom ünnepség, ahol szintén a kórus fellépett, úgyhogy hát elégséges, jó és számomra elégséges gyülekezeti élet van, úgyhogy én nem panaszkodhatok. Mindig a pohárnak a teli részét nézem, nem a hiányzó felét a víznek a pohárban, hanem azt, hogy mennyire van tele, és én azért hálás vagyok 2 és 3-ért is, hogyha összegyűlnek, ugye, és azt mondja Jézus, hogy ott vagyok közöttetek, de mindenképp azok a dolgozók, akik vannak, és azokért hálás vagyok, akik vannak. A többiek felé pedig nyitott ajtók, nyitott kapuk vannak, akik nincsenek bekapcsolódva, úgymond aktívan a gyülekezet életébe.
0: Gondolom, hogy akkor a diakónia sem maradt ki, hogyha ilyen élet folyik ott Ballavásáron.
1: Hát igyekszünk. A nőszövetségnek van saját perseje, ami azt jelenti, hogy ők a tagok adakoznak, tehát a mindenkori vasárnapi perselyen kívül ők saját perselyébe gyűjtenek, és ezt mindig diakoniai célokra használjuk fel. Ha akár arról van szó, hogy a vásárhelyi öregotthonba menjünk, ahol minden évben jelen vagyunk, itt a faluban is segítünk a szegényebb családokon. Ha mondjuk felhívás van, hogy rákosbeteg vagy egyéb bajba jutott számára is gyűjtünk, adakozunk, igyekszünk a pénztárcánkon keresztül, és az adományunkon keresztül is megmutatni azt, hogy Isten szolgáljuk.
0: Hogyan látod a fiatalok szerepét, milyen módon lehet őket megszólítani, hogy megmaradjanak a közösségben?
1: Igen, azt látom a fiatalok esetében, pont ugyanazt, amit a szüleik esetében mondtam, tehát a 35-40-es korosztály, vagy lehet akár 25-35-ös korosztály, hogy akkor adják oda azt az 1 órát az egyháznak és a lelki pásztornak, hogyha ott minőségi idő van. Viszont az sem mellékes tényező, és azt láttam a 15 éves szolgálatom során, hogy akkor működik jól az ifjúsági csoport, vagy akkor a ifjúsági élet, amikor önmagában a csoport önmagában koherens és önfenntartó. Tehát ne én tegyek meg mindent azért, hogy eljöjjenek alkalmakra, nem én kell ötleteljek, hogy ezzel a tartalmát az alkalmaknak én határozom meg, de viszont ha a csoport önmagát irányít, a csoport önmagát tartja össze, ha a csoport generálja ezt az összetartó erőt, akkor a lelkipásztornak könnyű dolga van, vagy a közösségi vezetőnek, hiszen egy kész csoportot kap, ott csak csupán egy kis sót, fűszert kell nincsen a dologra, és szerintem így szép eredmények lehetnek. Éppen ennek eredmény az, hogy mondjuk 7 év után eljutottunk külföldre, és ugye a csillagponton voltunk Magyarországon. Most készülünk az Erdélyik által szervezett Válcsirányra, és úgy havi rendszerességgel másfél havonta vannak alkalmak, szintén a csoportban megkérdem, hogy ki az, aki tud jönni, és ha már vannak 6-on, 7-en, 8-an, akkor tudunk tartani alkalmakat, bibliórás alkalmakat. De a kulcs kifejezés az, hogy csoport. Ők, mint koherens, önműködő csoport, és nem a lelkipásztoron múlik elsősorban szerintem.
0: Lelkipásztorként mi a legnagyobb kihívás számodra, amivel nap mint nap szembesülsz ebben a gyülekezetben?
1: A legnagyobb kihívást már úgy nyomokban említettem, szinte minden egyes gyülekezetről szóló kérdésben ott húzódik meg ez az embereknek ez az elmagányosodása, ez a bezárkozása. Nem elég, hogy amint mondottam, hogy Galavásár eleve a szász behatásnak következtetéppen zárt kapu, zárt szívek helye, ahogyan Orbán Balázs is ezt nagyon tűpontosan látta 1570 évvel, de ez az elmagányosodás, ez még nagyobb méreteket öltött az elmúlt években, évtizedben. Ez a kihívás, hogy az emberekkel megértetni azt, hogy az egyház az a hely, ahol a közösséget lehet megélni. A magány, nem mondom, hogy a magányos emberen nincs szükség, de aki a magányosból közösségi embert akar formálni az egyház és Isten szent lelke. Tehát én ezt az oldalát próbálom megvilágítani és erősíteni, hogy egy közösséghez tartozunk, és egy nagy családnak a tagjai vagyunk. És a nagy családon belül, ahogy Pálnak is ott van a szép metaforája a 1 Korintus 12-ben, megvan a fej, a mi Urunk Jézus Krisztus és a tagok, és a kisúj is fontos, nem csak a négy fejű combizom, a quadriceps, a lábban, nem csak a váll fontos, nem csak a biceps, hanem a kisúj is, úgyhogy mindenkinek helye van az egyház a kebelén. Ez a nagy kívás, hogy ez eljusson minden egyes hajlékban, minden egyes házhoz. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a családlátogatást azt főleg téli időszakban persze, de töretlenül végezze, még akkor is, hogyha ha fogalmazhatok így, nem feltétlenül látogat mindenki vissza. Tehát akit meglátogatok hétfőtől csütörtökig, nem feltétlenül jön el minden család, minden tagja vasárnap a templomba idézőjelesen, ahol én vagyok. Még ha nem is, nincs is ilyen magas szintű visszalátogatás, de fontosnak tartom eljutni a családokhoz is, emlékeztetni őket, hogy egy közösségnek a tagjai, és ne csak azáltal vállalják a közösséghez a tartozás, hogy kifizetik az egyházfenntartást, vagy eljönnek meg temetés alkalmával tiszteletet adni a szerzett emlékének is, a szomszédot vagy a rokont a fájdalmában kísérni, hanem jöjjenek el az élő közösségbe, az élők közé, templomba, bibliórára, és

0: Mit jelentett a templom 1976-os felépítése akkoriban a közösségnek, és hogyan emlékeznek rá az idősebbek?
1: Az 1976-os templomépítés egyrészt szükség volt, amit azt már beszéltük, említettem a beszélgetés elején, egy szükséghelyzetből adódott, de úgy érzem, egy összekovácsoló erő lehetett az akkoriaknak. Már kevesen élnek az akkoriak közül, hál' Istennek él a templomépítő nyugalmazott lelkipásztor is, Székely András, aki fiatal lelkészként belevágott a nagy tervbe, megálmodta, és megépületett az impozáns templom, 12 betonszőlőkre épült a templom. Ugye mondottam, hogy itt a hely viszonyok olyanok, hogy mozog a talaj, és a 76-ban elkészült templom egy nagy lendületet adott a közösségnek. Összefogtak családok, adományoztak, összegyűltek, közmunkáztak, és felépült a templom, és sőt, az az időszak a falunak, ha így fogalmazhatok, az aranykora, hiszen 1950 és 75-80 között volt a legmagasabb a falu lakosságának a száma, reformátusokból ez egy majdnem 900-at jelentett, úgyhogy egy életerős közösség volt, és a templom egy gyülekezőhely volt a szó legszorosabb értelmében, és tudott a közösség ebből élni évtizedeken keresztül, egészen körülbelül ugye, a változások utáni időszakig.
0: Hogyan tekintettél, vagy tekintettetek vissza az elmúlt 50 évre, tehát milyen lelki gyümölcseit látjátok annak, hogy ez a templom fél évszázada szolgálja a híveket?
1: Hát mindenképp hálával és köszönettel tekintettünk vissza a múltba, és hálát adtunk Istennek, és megköszöntük azoknak, akik ebben nagy részt vállaltak a templomépítésben. És azt láttuk, hogy annak a munkának a gyümölcse, amelyet az akkoriak megtettek, annak még ma is érezhetőek a nyomai. Viszont úgy érzem, hogy egy új, hát hogy is fogalmazok, szántásra, egy új, az addig jut eszembe új ugarra van szükség. Nagyon megváltozott a világ, nagyon már nem egyértelmű az, ami régen tekintély volt, egyház, vagy pap, vagy tanár, vagy sorolhatnánk, vagy szülő, és a gyümölcsöknek a ölben való tartása és a gyümölcsnek a nézegetése nem visz előre minket, hanem az visz előre, hogyha a jövőt felelősséggel tervezzük, és a templom nem csak egy épület marad, ami szép, impozáns, tágas, férőhelyes, hanem amelyik megtelik lélekkel, amelyik megtelik emberállománnyal, megtelik tartalommal. Ez a nagy kihívása a mindenkori egyháznak, a mostan levő szolgáló egyháznak itt nálunk is, ne úgy érzem máshol is. Úgyhogy tekintünk vissza a múltba hálával, de a jövőtől nem megijedve megteszünk mindent, hogy a tereket megtöltsük emberrel, és ott minőségi tartalmat, minőségi dolgot kapjanak, szolgáltatást az emberek.
0: Hogyan emlékeztetek vissza, hogyan ünnepeltétek ezt az 50. évfordulót, jubileumi évforduló gondolom?
1: Hát rákészültünk időben, püspök urat már az ősszel meghívtuk, hogy ő legyen az ünnepi szolgálattevő. Az alkalmat azt idén április 19-én tartottuk, közel 50 évvel, néhány nap megcsúszással, szinte 50 évvel a felszentelés után, hiszen tavasszal volt, április 11-én 76-ban felszentelés. Hát igyekeztünk megszólítani, akit csak lehetett, egyházi főméltóságokat, megszólítottunk világi méltóságokat is, polgármestert, képviselőasszonyt, az környék lelkészeit, a falu, a községnek lelkészeit hívtuk meg a falu népének meghirdettük az eseményt. Volt egy szép, 2,5 órás hosszúságú istentisztelet, ahol a püspök úr szolgált, Esperus liturgizált, utána voltak az ünnepi köszöntő beszédek, ahol a legfontosabb része a beszédnek a nyugalmazott lelkipásztor, a templom lelkipásztornak a felesége, a tiszteletes asszony Székely Ella beszélt a templomépítés körülményeiről, hiszen a tiszteletes úr a férje már nagyon idős, és nem igazán tudta volna a beszédet megtartani. És aztán az alkalmat egy díszebéddel zártuk a faluban található egyik étterembe. Egy szép alkalom volt, amely egyrészt összekovácsolta a közösséget, presbitereket, gondnokokat, megmozgatott kórustagokat, nőszövetségi tagokat. Mindenki megtalálta maga részét a szervezésben, és így éreztük, hogy egyek vagyunk a szervezés során.
0: A mostani ünnepi háladás után milyen reménységgel tekintesz a következő évekre? Mi a fő célkitűzésetek a jövőre nézve?
1: ami a jövőt illeti, hát ha így fogalmazhatok, én még emlékszem arra az időre, amikor a kazettás világra számomra már a B oldala fut a kazettának, ha így alázatot mondhatom, 40 akárhány évesen, és ameddig az Isten tartja bennem a lelket és az odaszántságot, és itt szolgálok Balvásárán minden erőmmel, megteszek mindent, hogy a közösség összegyűjjön, hogy a közösség, amikor az egyházi teret megtölti, ott ígét halljon, ott reménységet találjon, ott a hite jó alapon, jó fundamentumon legyen, Jézus Krisztus legyen a fundamentum továbbra is, és tudatában vagyok annak is, hogy egy fecske nem csinálta azt, és én egyedül úgymond túl kevés vagyok, nekem szükségem van egy munkatársi csapatra továbbra is. Azt is tudom, hogy bizonyos dolgokban tőlem várnak világos útmutatást, olyan kihívások terén, amikkel a mai világ küzdik, hogy mit tudom én, hogy nyilatkozunk egyik, másik, harmadik témában, mi az egyház álláspontja, világos tanítás, bibliai, biblikus tanítást akarnak az emberek hallani, világos útmutatást, tisztájában vagyok annak, hogy nem egy emberes munka, de ami rám esik, a tantisztaság, a igehirdetés, a Szentlélek segítségügyhívása, ezt töretlenül továbbra is teszem, és szívvel, lélekkel. Hiszen már egy kicsit úgy érzem, hogy mintha itthon lennék, egy, azt kimondhatom 7 év után, hogy megérkeztem, holott a parókia azt jelenti, hogy egy átmeneti hely, egy átmeneti részeg, egy átmeneti lakás, én úgy érzem, hogy itthon vagyok. Sőt, a fiaim nagyon érzik, hiszen ők szinte itt szocializálódtak. Hál' Istennek a feleségem is megtalálta a helyét a faluban, hiszen közalkalmazott a hivatalban, úgyhogy a helyünkön vagyunk, megtaláltuk a helyünket.
0: Befejezésképpen mi az, amit hátrahagynál, üzennél a hallgatók számára?
1: Hallgatók számára a legfontosabb üzenet szerintem egy, mégpedig amit Jézus mond, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Ennél fontosabb szavam nem lehet, mint kihangsúlyozni azt, hogy kicsoda a mi megváltunk, kicsoda a mi hatalmas úrunk, aki mindenkit hív magához, aki mindenkit magánál szeretne tudni, hiszen nála békességet, megnyugvást talál az ember, sőt, egyik helyen arról beszélt, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővülködjenek. Bőséget persze nem feltétlenül anyagi értelemben kell elképzelnünk, holott mi az anyagiakban nézzük a bőséget, a bővülködést, hanem az a bővülködés, hogyha ott van az Isten az életünkben, mert ha nincsen, akkor már is szegények vagyunk. Vagy akkor vagyunk igazán szegények, ha nincsen ott az Isten az életünkben. Ezt kívánom a hallgatóknak, hogy hallják meg Jézusnak a hívását, menjenek mindannyian ő hozzá, mert nála bővülködést, életet és békességet talál.
0: Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben a Ballavásári Református Hívek közösségébe és templomuk 50 éves történetébe nyerhettünk betekintést. Köszönjük Szilágyi Tamás református lelkipásztornak, hogy megosztotta velünk a gyülekezet múltjának és jelenének értékes pillanatait. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megbukott a Bolozsán kormány. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat. 5,21 lej fölé lőtte az euró árfolyamát a politikai válság. Emelte a közoktatásban biztosított fejpénzt, szakmai pótlékot nyújtott a pedagógusoknak a Bolozsán kormány. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. Megszavazták tegnap a parlamentben a Szociális Demokrata Párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. Az Agyar Press által idézett aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolozsán akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket, és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kell. Az államfő a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után nyilatkozott a Kotroceni palotában. Az államfő elmondta, hogy első körben informális egyeztetésekre hívja a pártokat, és amint körvonalazódnak az opciók, a hivatalos formális konzultációra is sor kerül. Rámutatott, tisztában van azzal, hogy milyen elvárásaik vannak a polgároknak az állam működésével, a korrupció elleni küzdelemmel vagy a hétköznapi életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, és ígérete szerint mindezeket szem előtt fogja tartani a pártokkal folytatandó egyeztetéseken. Nikus Ordánnak meggyőződése, hogy a tárgyalások eredményeképpen nyugatbarát kormánya lesz az országnak, észszerű határidőn belül. Az előrehozott választások lehetőségét továbbra is kizárom, szögezte le az államfő. Miközben a parlamentben javában zajlott a Bolozsán kormány elleni benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája, a piaci bizonytalanság tovább gyengítette a román devizát, és újabb csúcsra hágott a lej euró árfolyam. A Román Nemzeti Bank tegnap 13 órakor 5,21 lej eurós referencia árfolyamot közölt ki, ami megdönti az előző nap beállított történelmi rekordot is. A bankközi piacon 5,21 lej euró volt az árfolyam 12 óra 40 perc körül, közvetlenül a bizalmatlansági indítványról történő szavazás előtt. A jegybanki referencia árfolyam kiközlése után azonban kilőtt az árfolyam a bankközi piacon, nem sokkal 13 óra után elérve az 5,22 lej eurós szintet, nem sokkal később pedig az árfolyam átlépte az 5,23 lej eurós szintet is. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után 5,23 lej eurós árfolyamon zajlottak a tranzakciók a bankközi piacon, írja az ekonomika.net gazdasági portál. A Bolozsán kormány tegnap a bizalmatlansági indítvány ismertetése majd elfogadása előtt megtartott ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5%-os emelését az idei évre. Arról is döntés született, hogy a pedagógusok megkapják az 1500 lejes szakmai pótlékot. A kormány közleménye szerint a továbbképzésekkel, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségekre jóváhagyott fejpénz értéke az inflációs rátának megfelelően 750 lejre nő 2026-ban. Ez 6,5%-os emelkedés jelent 2025-höz képest. A személyzeti költségek vonatkozásában a fejpénz változatlanul 9620 lej marad, írja az Agile Press. Ezzel egy időben a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre. A kabinet közleménye szerint az utalványt májustól kezdődően kapják kézhez a tanügyi alkalmazottak, és a 2025-2026-os tanév végéig, azaz a közoktatás esetében augusztus 31-éig, a felsőoktatás esetében szeptember 30-áig használhatják fel. A szakmai pótlék a 2022-2023-as tanévtől kezdődően a 2026-2027-es tanévvel bezárólag jár a közoktatásban és az állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzeteknek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 45 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 6-án szerda déli magazin műsorunkban Tatai Sándor magyar író gondolatával, aki 1910-ben ezen a napon született. Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant erejében. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Áhítattal indítjuk déli műsorunkat, majd a mai naphoz kapcsolódó érdekességekről hallunk, és az ünnepelteket köszöntjük. 12 óra 30 perckor zöld percek rovatunk kezdődik, amelyben az óceánok szerepéről beszélget Bartók Blanka éghajlatkutatóval, Lukács Orsolya munkatársunk. 13 órakor hírek következnek, majd mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat. Ma a Molnár legény és a Tarka macska című Grimm mesét mondjuk el. Ezt követően vasárnapi zenélő köntös rovatunkat ismételjük meg, amelyet ezúttal is Nagy Ibolya szerkesztett. Valóságos, érzelmi hullámvasúton utaztatja hallgatóit az anyák napjára készült zenélő köntös, amelynek példái zömét kevésbé ismert, ám gyönyörű részletek alkotják. 14 órakor pedig ismét hírek következnek, majd 14 óra 15 perckor versrovatunk jelentkezik Szabó Lőrinc Köszönöm, hogy szerettelek című költeményével. 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi műsorunkkal várja önöket rádió közelben Szecsődi Árpád munkatársa. Ezt ajánlom hallgatóinknak a következőkre egészen 15 óráig. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkra kattintva. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, és várjuk üzeneteiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Ha személyesen keresnének minket, akkor megtalálnak a Konstanca 5-ös utca 1-3 szám alatt. Most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát Ungvári Szendétől.

A mai áhítat címe Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. verse.

A mai áhítat szerzője Vic Age, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem. Miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon. Ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Ez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy sok órányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen szeretnék lenni. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is bizonytalansággal és izgalommal telik. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hit alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak. Így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel szembesülünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Amen.

Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Hangsúlyozza Vic H., amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a zeneiskolásokért.

Az elmúlt percekben a mai nap áhítatát hallhattuk Ungvári Szende tolmácsolásában, most pedig nézzük, hogy mit tartogat számunkra a mai kalendárium, milyen érdekességek kapcsolódnak a mai naphoz, május 6-ához.

Május 6-a az év 126. szökő évben 127. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 239 nap van hátra. Kalendáriumunkban elsőként tekintsük át, hogy milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. ...1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenis és kétpenis értékűt. Addig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyek felragasztásával azután a feladó rótta le a viteldíjat. A bélyegek bevezetésének javaslata Sir Roland Hill-től, a későbbi postamestertől származott. Ezt követően több ország is kibocsátott bélyegeket. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot. 1875-ben a Magyar Atlétikai Klub a pesti új épület udvarán megrendezi az első magyar atlétikai versenyt. 1937-ben 35 ember halálát okozva máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Zeppelin típusú Hindenburg léghajó. A katasztrófa véget vetett a nagyméretű léghajók korának. 1949. május 6-a a modern számítástechnika megszületése. Maurice Wilks a Cambridge-i Egyetem kutatócsoportjával sikeresen tárolta az ETSAC elnevezésű Neumann felépítésű számítógépen az első számítógépes programot. 1994

Ezen a napon adták át a 6 év alatt épült Le Mans csatorna alatti 50,5 km hosszú vasúti csatorna alagutat, vagy más neven csalagutat, amely az angliai Dover melletti Folkestone-t köti össze a franciaországi Calais közelében fekvő Coquelles városával. 2011-ben Kemény Dénes szövetségi kapitány Amerikában bekerül a vízesportok panteonjába, mivel az úszó hírességek csarnokának tagjává avatják.

A következő percekben azokra a neves személyekre emlékezzünk, akik május 6-án jöttek a világra. 973-ban született II. Henrik német-római császár, a Liudolf házból származó 5. német-római császár, a Szász dinasztia utolsó császára, Boldog Gizella magyar királyné bátyja. 1758-ban született Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd forradalmár. 1792-ben jött a világra Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabály leírója, Georg Simon Ohm fivére. 1856-ban megszületett Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek. 1915-ben született Orson Welles, amerikai filmrendező és színész. 1934-ben vándorszínészként Tybalt szerepében tűnt fel a Broadway-en. 1937-ben megalapította a Mercury Theatre-t, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereglettek az utcára, mert komolyan vették a marslakók föld elleni invázióját. Az Aranypolgár című klasszikus filmjét 1941-ben készítette. Az Óra körbejár, a Sránkhályi asszony és a Macbeth című filmjei tankönyvi anyaggá váltak. 1958-ban Európába költözött, ahol megrendezte a Gonosz érintése című filmet, amely anyagi csőddel járt, de a filmszakma egyik leghíresebb filmnoárja lett. Életműdíjakkal jutalmazták filmtörténeti jelentőségét. 1966-ban Cannes-ban, 1970-ben Velencében, 1971-ben pedig az Amerikai Filmakadémia is elismerte. Ezen a napon született 1920-ban Aszódon Balogh Ferenc hegedű művész. A legelső Enesco versenyen, amelyen maga a zeneszerző művész is jelen volt, ő nyerte meg az első díjért járó Amati hegedűt. Enesco meghívta Párizsba tanítványának, de nacionalista gáncsoskodások miatt nem sikerült kimennie. Észak-Erdély visszacsatolása után kijutott a Budapesti Zeneakadémiára, ahol tanárai a magyar előadó művészet, illetve zenetudomány nagyjai közül kerültek ki. Azonnal harmadévre vették föl. 1948-ban a Kolozsvári Magyar Opera megnyitásakor ő lett a hangversenymester. A következő évben a Magyar Művészeti Intézethez kapott egyetemi tanári kinevezést, az intézet erőszakos bezárása után nyugdíjaztatásáig a Kolozsvári György Dimá Zeneakadémia professzora volt. Külföldi meghívásairól csak utólag értesítették, itthon viszont erdélyszerte koncertezett, Bartók és Kodály valamennyi hegedűre írt művét bemutatta. 1924-ben született Szipál Márton, művész nevén Martin S. Martin, magyar-amerikai fotóművész. 1961-ben jött a világra George Clooney, kétszeres Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon hunytak el. 1862-ben távozott az élők sorából Henry David Thoreau, amerikai író-filozófus. Emerson tanítványa volt, hívei őt tartják a legelső amerikai környezetvédőnek és a polgári engedetlenség filozófiai megalapozójának. 1952-ben hunyt el Maria Montessori, olasz orvosnő, pedagógus és pszichológus, a róla elnevezett pedagógiai-pszichológiai iskola megalkotója. Magyarországon a két világháború közt jelentek meg ismertetések munkásságáról. Az első magyar Montessori Egyesület 1932-ben alakult meg. Montessori pedagógiai módszereinek elemei mind a mai napig fellelhetőek a világon. 1990 óta tapasztalható a Montessori pedagógiájának újabb népszerűsége. 1960-ban hunyt el Ábrahám Pál zeneszerző, karmester. Operettjeit magyar nyelvterületen kívül Berlinben és Bécsben is bemutatták. 13 zenés darabot, valamint több mint 30 filmzenéjét köszönhetjük neki. Rá egy évre, 1961-ben hunyt el Lucian Blaga, román filozófus, újságíró, költő, író, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata. Kimagasló kultúrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román Akadémia tagja. 1956-ban irodalmi Nobel-díjra jelölte Rosa del Conte és Basile Muntianu, de a román kommunista kormány minden szempontból ellenezte ezt, mert idealista filozófusnak tartották, és versei egészen 1962-ig be voltak tiltva. 1963-ban hunyt el Kármán Tódor, született Kármán Tivadar Mihály, gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becíznek, és a szuperszónikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszónikus űrhajózás egyik úttörőjeként ismernek. 1975-ben hunyt el Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása. Eredeti nevén Pem József. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett a felekezeti iskolák államosítása miatt. 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom idején Mindszentyt kiszabadították házi őrizetéből. November 3-ai beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimről beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtószabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, amelyen minden párt indulhat, továbbá a hit és erkölcstan oktatás újraindítását. A forradalom leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971-ben a magyar kormány által adott amnesztia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Bécsben 83 éves korában halt meg. 1992-ben hunyt el Marlene Dietrich, amerikai színésznő, énekesnő. Tanulmányait Berlinben végezte, 1922-től filmezett, 1930-ban az Amerikai Egyesült Államokban kötött szerződést, 1939-ben lett amerikai állampolgár. Marlene Dietrich is részt akart venni a hitleri rezsim elleni harcban, ezért rendszeresen énekelt amerikai katonáknak a lehető legközelebb a frontvonalhoz. 2006-ban, 100 éves korában meghalt Lilian Gertrud Asplund, a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak. Amikor felszálltak a Titanicra, Lilian mindössze 5 éves volt.

Május 6-a a felelős állattartás napja Magyarországon. Ugyanakkor Szent György napja is. A szerb ortodox egyház egyik legfontosabb ünnepe, amelyet a Julianus naptár szerint április 23-án, a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Szent György az ortodox egyházak egyik legfontosabb szentje. Ünnepe a tavasz kezdetének hagyományos köszöntéséhez kapcsolódik. A volt Jugoszlávia roma nemzetiségű lakóinak is fontos ünnepe, függetlenül attól, hogy ortodox vagy muszlim vallásúak-e. Ezt tartják a legfontosabb ünnepüknek, amellyel a tavasz érkezését üdvözlik. A roma Gyurgyaván hagyományai szerint otthonukat virágokkal és virágzó ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.

0: Remélem, hogy hallgatóink is találtak érdekességeket, amíg május 6-ához kapcsolódtak, most pedig nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon. Ebben lesz segítségünkre Varga Noémi.
1: Május 6-án Eliz, Frida, Ivett és Tamara névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Eliz egy héber eredetű női név, az Erzsébet önállósult rövidülése. Jelentése: Isten megesküdött, Isten a teljesség, a tökéletesség. A Frida német eredetű, a Fridé elő- vagy utóhangú női nevek becézője. Jelentése: béke, védelem. Az Ivett eredetileg a germán eredetű Ivó férfinévből származik, ennek francia Ivón női név változatából került át a magyar nyelvbe. Az Ivett név jelentése: tiszafa. A Tamara egy héber orosz eredetű női név, amely a bibliai Támár névből származik. Eredeti jelentése: datolja pálma. Köszöntünk tehát május 6-án minden Eliz, Frida, Ivett és Tamara nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményeire emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: A mai nap ünnepeltjének szólt Gerendás Péter dala, Isten éltesse őket. Most pedig zöld percek rovatunk következik, amelynek mai témája az óceánok. A 2024. május 15-i rovatot hallgatjuk újra.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban rövid környezetvédelmi hírek után az óceánokról fogok beszélgetni Bartók Blankával, éghajlatkutatóval. Ha tehetik, tartsanak velünk!

kezdjük először híreinkkel. Rúzsokat, kozmetikumokat, még óvszereket is bedobnak a lejárt gyógyszeres kórházi konténerekbe. Hivatalosan az év eleje óta a lejárt szavatosságú, vagy még használatban lévő, de a betegek által már nem használt gyógyszereket az egészségügyi egységek udvarán, speciális tárolókban és videóval vagy biztonsági személyzet által felügyelt területeken kell gyűjteni. Hívja fel a figyelmet a Digi24 portál. Az idén áprilisban megjelent módszertani szabályok szerint minden állami és magánegészségügyi intézmény köteles összegyűjteni a lejárt gyógyszereket a lakosságtól. Az egészségügyi intézmények vezetőinek biztosítaniuk kell, hogy a speciális konténereket a kórház udvarán, de a polgárok számára hozzáférhető és megjelölt helyeken helyezzék el. Ahol nincsenek kórházak, a kisebb városokban vagy falvakban ezeket a konténereket a gyógyszertárak közelében lehet elhelyezni, ahogy azt a törvény előírja. A kórházak meghatározhatnak bizonyos napokat és időpontokat, amikor az emberek bejöhetnek és behozhatják a gyógyszereiket. Bukarestben a Bagdasár Arzeni Kórház epidemiológusát a News.ro hírügynökség kérdezte arról, hogy működik-e már a rendszer, és mit tapasztalt az első hetekben. A Bagdasár ugyanis az egyik első fővárosi kórház, amely bevezette a gyógyszerbegyűjtést, dr. Andrea Preda azonban úgy látja, egyelőre nagyon döcögős, mert a lakosság nem érti, hogy ezek a speciális konténerek nem szemétlerakók, nem kukák. Sokan nem csak gyógyszereket, hanem kozmetikumokat és óvszereket is belehelyeznek a gyűjtőzsákokba, ami szigorúan tilos. Emellett előfordul, hogy az emberek nem a megadott időpontban vagy a kijelölt lerakóba helyezik el a gyógyszereket, ami szintén problémát jelent. Beatrice Speteanu, a Hagyományos Gyógyszertárak Szövetségének elnöke néhány hasznos tanácsot osztott meg arról, hogyan kell ezeket a gyógyszereket leadni. Szerinte a kartoncsomagolást el lehet távolítani, mert azt a papírhulladékkal együtt lehet gyűjteni, azonban a műanyagdobozokat vagy a buborékfóliás csomagolást már nem szabad megontani, mert akkor könnyebben szétszóródhat a gyógyszer. Oda kell figyelni arra is, hogy az aeroszolokat és a folyékony készítményeket hogyan és hol helyezik el, mert robbanás, illetve törésveszélynek vannak kitéve a tartályok. A gyűjtődobozokba tilos bedobni a tűz- és robbanás veszélyes hulladékot, valamint az injekciós tűket. Természetesen a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő készítményeket sem szabad bedobni a gyűjtőládába, mint például a kábítószernek minősülő termékeket, amelyeket a gyógyszerészeknél kell leadni, ugyanis megsemmisítésük szigorú adminisztráció után külön történik. A kábítószerek is rendkívül erős hatóanyagot tartalmazó készítmények esetében a törvény azt mondja, hogy ezeket továbbra is vissza kell juttatni a gyógyszertárakba megsemmisítés céljából. Speteanu hozzátette, hogy a gyógyszertárakban viszont csak ezeket veszik át, a többi lejárt gyógyszert nem, mert nem rendelkeznek elegendő kapacitással a gyógyszerek nagy mennyiségű gyűjtésére, ellentétben a kórház

Azokkal, amelyek jobban fel vannak készülve erre a feladatra. Fontos, hogy a gyógyszereket nem szabad sem a lefolyóba, sem pedig toalettbe dobni, vagy önteni, hiszen vannak olyan kémiai anyagok, amelyeket a csatornavíz szűrőmechanizmusa sem tudja kiszűrni, így visszakerül a körforgásba, az ivóvízünkbe is. A fel nem használt gyógyszerek leadása azért is nagyon fontos, mert bizonyos készítmények összetevői a lejárat után egészségügyi kockázatot jelenthetnek az emberi szervezetre. Az ilyen gyűjtőhelyeket videóval megfigyelt területeken kell kialakítani, a kijelölt helyekről és időpontokról tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az emberek tudják, mikor és hova vihetik a lejárt szavatosságú gyógyszereiket biztonságos megsemmisítés céljából. Jelenlegi becslések szerint 1500 tonna lejárt szavatosságú gyógyszer kerül a lakosságtól háztartási hulladékként a hulladéklerakókba, onnan pedig súlyosan szennyező anyagokként a talajba és a vizekbe, ami rendkívül veszélyes a lakosság egészségére. A jogszabályt épp ennek a gyógyszeripari szennyezésnek a megelőzése érdekében hozták, azonban a végrehajtási módjáról csak idén döntöttek, és még nem indult el országos szinten ennek a gyakorlatba ültetése. A szakembereket különösen az antibiotikumok környezetbe jutása aggasztja, mivel a vízbe, talajba kerülő antibiotikumok elősegítik a szuperbaktériumok kialakulását. Ezek a rezisztens kórokozók pedig képesek túlélni az antibiotikumokat, így hatástalanítva azokat. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az antibiotikum rezisztencia jelentős közegészségügyi fenyegetés, amelyre sürgős válaszra van szükség. Az ENSZ előrejelzései szerint 2050-re évente akár 10 millió ember halálát okozhatják ezek a gyógyszerrezisztens fertőzések.

Egyes műanyag csomagolások betiltásáról döntött az Európai Parlament. Az Európai Parlament megszavazta az egyszerhasználatos műanyag csomagolások bizonyos típusainak 2030. január 1-től történő betiltását, írja az ediciadediminyaca.ro. A tilalom kiterjed a feldolgozatlan friss gyümölcsök és zöldségek, a kávézókban és éttermekben fogyasztott ételek és italok csomagolására, valamint az egyszemélyre kiporciózott ételízesítőkre, szószokra, kávétejszínre, cukorra. Emellett a mini csomagolású kozmetikumokat és a nagyon könnyű 15 mikronnál kisebb vastagságú műanyag bevásárló táskákat is betiltják.

Mi a fotoszintézis és hogyan működik? Létezik-e mesterséges fotoszintézis? A fotoszintézis egy kémiai folyamat. Ez a folyamat, mely a mai napig tart minden nap minden növényben, annak idején, amikor még nem volt élet a bolygón, nagyjából 2,5 milliárd évvel ezelőtt az oxigénhiányos föld légkörét megváltoztatta, és ezzel elindult a szerves és a bonyolultabb élet lehetősége a Földön. De mi is az a fotoszintézis, és miért nélkülözhetetlen? A fotoszintézisről mind tudjuk, hogy a növények csinálják, melyek napfényből táplálkoznak, és ennek során oxigént adnak. Az alapvetően emberközpontú interpretáció valójában egy kémiai folyamatot takar, amelynek során a növények a napfényből és a levegőből energiát állítanak elő. A fotoszintézisben a növények a saját maguk számára szenet kötnek meg a levegőben található széndioxidból, s melléktermékként valóban oxigént juttatnak a levegőbe. Fotoszintetizálni elsősorban a növények, valamint a színes moszatok tudnak, de van néhány baktériumfajta, a cianobaktériumok, illetve a bíbor és zöld baktériumok, amelyek szintén fotoszintézist alkalmaznak, bár ez utóbbi két baktériumfajta nem termel oxigént a folyamat közben. Ezt a folyamatot, amikor oxigén nem termelődik a fotoszintézis során, szaknyelven anoxigénikus fotoszintézisnek hívják. A fotoszintézist Jan Ingenhus fedezte fel a 18. században. Kísérletei során kimutatta, hogy a növények oxigéntermeléséhez napfény szükséges, és mindeközben a növény nemhogy nem veszít a tömegéből, mint akkoriban gondolták sokan, hanem ellenkezőleg növekszik, hajtásokat és termést hoz. Képzeljük el, hogy minden táplálékunk a földből, a vízből és a napfényből származik. A növények így élnek. Az ásványi anyagokat és tápanyagokat, amelyek a növekedéshez szükségesek, részben nyerik csak a földből és a vízből, szükséges hozzá a fény is. Maga a fotoszintézis szó görög eredetű, a foton szó fényt jelent, a szintézis pedig előállítást, összetételt jelent. A folyamat metabolizmus, vagyis anyagcsere. A növények a fotoszintézis során a napfény energiáját használják arra, hogy szervetlen anyagokból, például a levegőben található széndioxidból, valamint a vízből szerves anyagokat állítsanak elő. Ezek lesznek a cukrok, vagyis a glükóz. Az előállított glükózt a növény a saját növekedéséhez használja. Mindennek során keletkezik az oxigén is. Van olyan növény, amely éjszaka valamennyi oxigént fogyaszt és széndioxidot bocsát ki, ez azonban jóval kisebb arányú, mint a napközben végzett fordított irányú tevékenysége. A fotoszintézis a klorofil tartalmazó kloroplasztiszban, vagyis a pigmentet tartalmazó fotoreceptorban zajlik. A levelekben található klorofil egyébként elnyeli a fénykék és a vörös hullámhosszát, ezért látjuk zöldnek a fák leveleit és a növényeket. Hogyan is működik a fotoszintézis folyamata? A növényekben a fotoszintézis két szakaszban zajlik. Az első szakasz a fény szakasza, a második a sötét szakasz. A fotoszintézis során a fényenergia kémiai energiává alakul át, majd a növény számára a növekedéshez felhasználható szénhidrátokká, zsírokká, fehérjévé alakítja a levegőből felvett széndioxidot. Milyen szakaszai vannak a fotoszintézisnek? Az első a fény szakasz. A fény szakaszában a fényt a növény megköti a klorofilban és elraktározza. Ez egy úgynevezett katabolikus, vagyis lebontó folyamat. A fény kémiai energiává alakul át. Ez mindaddig tart, amíg a növényt fény éri. A fotoszintézishez szükséges széndioxid a növény a leveleken található apró pórusokon szerzi be a levegőből, a vizet a gyökerek szívják fel a talajból és szállítják a levelekig. A napsugárzás energiáját a klorofil szívja magába, pontosabban a klorofilban található színtest, a kloroplasztisz. Ennek során a fényenergia megkötésekor vízbontás is történik. Ezután jön a fotoszintézis második szakasza, a sötét szakasz. A sötét szakasz az, amikor az fényenergia, melynek során a felvett széndioxidból cukor válik. Ekkor történik meg az, hogy a növény a széndioxidot és a többi szervetlen anyagot, amelyhez hozzájut, az átalakított energiával megköti és szénhidrátokká, zsírokká, fehérjévé alakítja, mert ebben a formában tudja hasznosítani a növekedéshez. Ezt a szakaszt a Calvin-ciklusnak vagy szénfixációs fázisnak nevezik. Létrehozható-e mesterséges fotoszintézis? A tudósok kísérleteznek a mesterséges fotoszintézissel, igaz, még csak néhány éve. 2020-ban a Cambridge Egyetemen hoztak létre a kutatók egy olyan berendezést, amely nagyon hasonló módon működik ahhoz, ahogyan a növények a napfényt hasznosítják.
Ez a gép a levegőből széndioxidot vesz ki, majd a napfény és a víz energiájával energiahordozóvá alakítja. A végtermék egyrészt oxigén lesz, másrészt pedig hangyasav. Az eddigi kísérleteknél annyival több ez a szerkezet, hogy nem igényel elektromos áramot, vagyis külső segítséget. A hangyasav pedig közvetlen energiatermelésre alkalmas, mert hidrogénné alakítható. A hidrogén pedig, mivel az égése során vízzé válik, tiszta és környezetbarát energiaforrásnak számít. A szerkezet egészen aprócska, két kézben elfért, ezért még kísérleti prototípus. De ha a gyakorlatban is használható eszközt tudnak belőle gyártani, akkor már a napelem táblákhoz hasonló lehetőségek is vannak. A Chicagói Egyetem kutatói tavaly előtt szintén tág perspektívájú eredményt értek el a fotoszintézis utánzásával. Sikerült egy olyan módszert létrehozniuk, amelynek során a légkörből kivont széndioxidot megkötik a napfény segítségével, és szerves anyagokat állítanak elő belőle. Míg a természetes fotoszintézis során elsősorban szénhidrátok keletkeznek, a mesterséges fotoszintézis során etanol, metán és hasonló, hosszú távon akár üzemanyagként is felhasználható anyag. Ettől persze még messze vagyunk, de az ötlet határozottan előrevívő. Attól még messze vagyunk, hogy a kivágott erdők helyett mesterséges gépek termeljék számunkra az oxigént, és a fák és a növények fotoszintetizálása még mindig létfontosságú az ember számára. De ezek a kísérletek mindenképpen segítenek jobban megismerni a körülöttünk lévő, olykor még mindig megismerhetetlennek tűnő világot, és olykor még hasznuk is lehet. Híreinkhez a transtelex.ro és az xforest.hu értesüléseit használtam fel.

0: A következő percekben Bartók Blankával, éghajlatkutatóval fogok beszélgetni az óceánok fontosságáról. Sok szeretettel köszöntelek műsoromban újra, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A mai témánk az óceánok fontossága lesz, és akkor kezdjük is azzal, hogy milyen szerepet töltenek be az óceánok a Föld életében.
1: A Föld életében, hát ugye az egész rendszer, légkör és Föld és ökoszisztémák szempontjából az eddigi, tehát a mindennapi életünkben felfogottokhoz képest sokkal fontosabb szerepük van az óceánoknak, mert csak gondoljunk arra, hogy az egész földfelszínnek a kétharmadát óceánok borítják. Tehát ez egy nagyon nagy felszín és nagy mennyiségű vízről van szó. Tehát a légkörben és a többi alrendszerben zajló folyamatokat mindenképpen nagy mértékben meghatározzák. Meghatároz ez a nagy vízmennyiség, amit található a Földön.
0: Milyen problémák érintik az óceánokat? És tudom, hogy itt többről is beszélhetünk, úgyhogy akkor arra kérlek, hogy ezt egy picit fejtsük ki.
1: Hát igen, tehát sok probléma, mint minden környezeti elemmel az óceánokkal, és elsősorban a szennyezés probléma merül fel, tehát az utóbbi években elsősorban a vízi közlekedés révén, de nem csak, hanem mindenféle szennyező anyagok bejutnak az óceánba, és ezek jelentős mértékű szennyezést okoznak. Tehát ez az egyik nagy probléma, környezeti probléma. A másik probléma, amiről én inkább tudnék beszélni, az egy picit indirekt probléma, tehát nem az első sorban nem erről szoktunk beszélni, de az éghajlat változással kapcsolatosan szintén nagy problémáink, vagyis nagyon oda kell figyeljünk az óceánokra, mert egy kulcs szereplők az éghajlati rendszer alakulásában, tehát nem mindegy, hogy mi történik az óceánokban, az éghajlat változás szemszögéből sem.
0: Akkor ezt úgy rá is kérdezek, hogy mi történik.
1: Hát igen, sok minden. Tehát azt azért kiemelném, hogy amikor a légkörről, az éghajlatról beszélünk, és hát ezt mikor tanulmányozunk, ezt ma már legtöbbször ilyen éghajlati modellek segítségével tudjuk tanulmányozni a légkör működését. Talán az egyik intőjel arra, hogy mennyire fontosak az óceánok, az a modellek fejlesztésénél derült ki. Tehát rájöttünk, és ez már a 80-as években egyértelmű volt, hogy nem tudunk légkört modellezni óceán nélkül. Tehát ma már az éghajlat modellek mindegyike tartalmaz egy óceáni részt, tehát benne van, nem tudjuk leírni a légköri folyamatokat annélkül, hogy ne ismernénk, hogy milyen az óceán, vagy mi történik az óceánban. Tehát nagyon sok oda-vissza kapcsolat van légkör és óceán között. Hát amiről a leggyakrabban hallunk, az éghajlatváltozás, tehát az energiatöblet szempontjából az, hogy emelkedik az óceán szintje, tehát melegebb a víz, főleg az óceán felső része, a víz hőmérséklete lassan, de emelkedik, egyre több energia tárolódik a vizekben, tehát ez tágulást és vízszint emelkedést jelent. Ugyanakkor ehhez még hozzáadódik az a többlet édesvíz, ami az olvadás során érkezik, főleg a sarki térségekből, tehát emelkedik például a vízszintje. Ez minket annyira nem érint, ugye, tehát pár centi, akár fél méter, különböző előrejelzéseket, hát különböző nagyságrendeket adnak, de a lényeg az, hogy ez elsősorban partok mentén érezhető, de hát hogyha picit elmegyünk az óceánpartokra, ott nagyon sok település, meg ökoszisztémák, parti ökoszisztémák találhatók, amelyek igenis megérzik ezt a vízszint emelkedést. Viszont ami minőség talán még fontosabb lenne, az az óceánok vízminőségének változása a széndioxid felvétel következtében. Tehát az óceánok szerepe az éghajlati rendszerben elsősorban a széndioxid, a szén megkötésében van. Tehát ugyanúgy viselkednek, mint a szárazföldi erdők. Ugye arról elég sokat hallunk, hogy hát védjük az erdőket, mert nekünk egy nagyon fontos feladatot megoldanak, és pedig megkötik a légkörben tehát a széndioxidot. Ugyanezt teszik az óceánok is, tehát pont úgy, mint az erdők, ők is kiveszik a széndioxidot. Nagy és jelentős mennyiségű, tehát a kibocsátott széndioxidnak majdnem egy harmadát az óceánok kötik meg, tehát egy jelentős széndioxid megkötő közegről van szó. Tehát hogyha ez a közeg másként kezdene működni, akkor hát itt a szén körforgásában lesz gond. Tehát például, hogyha nem kötnek meg olyan mennyiségű széndioxidot, amennyit pillanat, akkor hát több marad a légkörbe, tehát fokozódik a felmelegedés. Uh-huh. Na most az a helyzet, hogy ugye a széndioxid oldódás elsősorban oldódik a vízben, ez hőmérséklet függő. Tehát minél melegebb a víz, annál kevesebb széndioxidot tud felvenni. Ez egy nagyon rossz hír, mert ugye az a tendencia, hogy az óceánok vize melegedik, tehát ennek következtében egyre kevesebb széndioxidot fog kiszedni, megkötni a légkörből. Tehát több marad a légkörben, még melegebb lesz. Akkor még inkább melegedik. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, amit sajnos tapasztalunk, hogy a felmelegedés révén, annak ellenére, hogy egyre több a széndioxid a légkörben, a megkötési képességük az óceánoknak, a szén megkötési képességük csökken. Tehát ez egy nagyon rossz hír. A másik, ami kimondottan az óceán vízminőségére vonatkozik, az, hogy vesz fel széndioxidot, viszont a széndioxid felvétellel ő savasodik. Tehát a pH-ja változik. És hát ez a savasodás, ez is egy olyan környezet, az óceán vízének savasodása, ez is egy olyan környezeti probléma, amelyről azért többet kellene beszéljünk, mert hát ennek nagyon sok következménye van. Tehát ez érint minden olyan, tehát a fizikai és biológiai rendszereket is, mindent, ami az óceánban található, érzékenyek. Például a legérzékenyebb elem azok a korallok. Erről még lehet hallottunk, mert most már egy eléggé környezeti katasztrófához közeledünk ilyen szempontból, mert a trópusokon található színes szép korallok, azok nagyon érzékenyek a savasságra. És hogyha egy picit is változik a vizek savassága, ők elpusztulnak. És azt tapasztaljuk, hogy elég nagy mennyiségben fehérednek ki, tehát pusztulnak el ezek a korallzátonyok. Tehát ilyen szempontból nem csak a korallok, hanem mindenféle élő szervezet érzékeny a vízminőség változására, az elsavasodásra és a melegedésre, tehát a hőmérséklete is melegedik, és a savassága is, tehát ez a kettes hatás, ez nagyon negatívan hat az óceánokban található minden élő szervezetre. Uh-huh.
0: Amikor mondtad, hogy emelkedhet pár centimétert, vagy egy fél métert is akár a víznek a nagysága.
1: Az a legbrutálisabb forgatókönyv szerint, igen.
0: Azt akartam kérdezni, hogy ez mondjuk befolyásolja-e az ott eltelepülő parti városokat mondjuk, vagy a...
1: Hát persze, tehát ez a gond, hogy az óceán szintjének emelkedése, akár pár centis emelkedése, az a tengerpartokon érezhető. Hát például azért hallottuk már, Velence van egy ilyen helyzetben, hogy tengerszintre van építve, tehát ott például 10 cm-es vízszint emelkedés az gondot okoz. Igen. És hát nagyon sok ilyen település, nagy településeink vannak. Igen, tehát azok elsősorban azok számára akár pár centis vízszint emelkedés az gondot okoz.
0: Igen, egy volt tanárom mondta Velencéről, hogyha meg akarjuk látogatni, akkor tegyük meg most, amíg még lehet.
1: Így van, mert hát na, reméljük, de a tendencia azt mutatja, hogy tehát előfordulhat az, hogy Velence utcáin megjelenik a víz, tehát annyira megemelkedik a tengerszint.
0: Mit tesznek az óceánok megvédésének érdekében, akár világszinten, Európa szinten? Európa szinten érdekelne.

0: az NGO-k, és hát természetesen nemzetközi törvények is védik az óceánok állapotát. Tehát itt elsősorban a környezet, a szennyezés szempontjából, tehát a közlekedésre nagyon szigorú szabályok vannak, vagy például az óceánoknak az élővilágát, hogy mennyire tehetjük tönkre. Itt elsősorban a halászatra gondolok. Tehát ott is nagyon-nagyon szigorú nemzetközi törvények léteznek, hogy hol, mennyit lehet például halászni. Mert hát ez a halászat az nagyon sok térségben az alap gazdasági szektor, tehát nagy mennyiségű, vagyis intenzív halászat történik, és hát azt is természetesen kontrollálják, tehát törvények segítségével korlátozzák. Tehát a minőség szempontjából nagyon sok, tehát lehet törvényekkel, meg szabályokkal védeni. Sajnos az éghajlatváltozás szempontjából egy picit nehezebb a helyzet, mert ott ugye ez egy indirekt hatás, tehát az éghajlatváltozásnak a hatása, tehát ott elsősorban az éghajlatváltozást okozó tényezőket kellene korlátozni, és akkor ennek következtében a hatás is csökkenne. Tehát itt egy picit összetettebb, vagy nehezebb a dolgunk.
1: Mi kisemberként mit tehetünk azért, hogy védjük az óceánokat?
0: Hát a környezetet kell védeni. Tehát jól mondod, kisemberként, tehát azért, mivel egy nagy közegről van szó, tehát nagyon nagy összefogásra lenne szükség, hogy egy hatékony védekezést kifejtsünk. Hát mindenképpen itt ismét különvenném környezeti szennyeződés szempontjából. Hát kisemberként próbáljunk olyan, tehát ne szennyezzük az óceán közvetve. Tehát hogyan lehet például az óceánon szállított termékeket, hogyha nem támogatjuk, akkor talán hát várhatóan kisebb ez, bár hát ez elég nehéz kiszámolni, hogy, vagy megoldani, hogy csökkentsük a vízi közlekedést. Tehát mindenképpen olyan tevékenységek, amelyek nem kapcsolódnak az óceánhoz. A vízszennyezés az mindenképpen idejön, mert minden víz előbb-utóbb a tengerekbe, a óceánokba jut. Másrészt pedig a kibocsátást, olyan tevékenységeket helyezni előtérbe, amelyek csökkentik a kibocsátást, tehát a légköri üvegházhatású gázok koncentrációját. Ezáltal nagyon sokat tehetünk az óceánokért, mert hát ugye nem jelenik meg az a többlet széndioxid, ami majd az óceánokba kerülhet, és akkor azoknak a minőségét változtatja. Tehát azt mindenképpen, tehát ismét kiemel, tehát az óceánok szerepe, és most egyre többet hangoztatják, tehát az a széndioxid megkötésében van a szerepe. Tehát az erdőkhez hasonlóan oda kell figyelni, mondjuk nagy felszínről van szó tényleg, tehát nem szabadna engedni, hogy tovább melegedjenek a vizeink. Uh-huh. Mert ez az egész széndioxid körforgást, szénkörforgást meg fogja zavarni. Tehát kevesebbet lesz, annyi, mint hogyha kivágnánk az erdőket. Tehát azt a hatást érjük el vele, sajnos.

Az elmúlt percekben megtudhattuk, hogy miért is fontosak az óceánok, és miért fontos az, hogy megállítsuk annak szennyezését. Erről Bartók Blankával, éghajlatkutatóval beszélgettem.

Ezzel Zöld percek környezetvédelmi rovatunk mai kiadása a végéhez ér. Megköszönöm figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. A műsorvezetőt Lukács Orsolyát hallották, viszont hallásra!

0: zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Zöld percek rovatunk legközelebb két hét múlva jelentkezik, és jövő szombati homokóra későjeli műsorunkban még újra hallgathatják. Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be déli műsorunkba, szerdán, május 6-án, én Janicskó Mihály Noémi vagyok, a mai nap gondolatát pedig Tatai Sándor magyar írótól választottuk. Egy dologban hiszek, a szeretet észre fel nem fogható roppant erejében. Ez a mai nap gondolata, most hamarosan hírekkel folytatjuk, aztán mesekosár rovatunk következik, majd 13 óra 30 perckor vasárnapi zenélő köntös rovatunkat ismételjük meg, amelyek anyák napjára készült. Erre számíthatnak a következőkben, tartsanak velünk. Most pedig hírekkel folytatjuk.
3: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Miniszterelnöki tisztségem utolsó napjáig dolgozni fogok Romániáért, nyilatkozta Bolozsán. Pártforrások szerint a Bolozsán kormány megbuktatása utáni lépésekről egyeztet ma a Szociáldemokrata párt. Nikus Ordán lemondta az európai napi fogadást, amelyen az EP elnöke is részt vett volna. Különleges családi előadás premierje lesz a Csíki Gergely Állami Magyar Színházban. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. A kormány oldalán közített Facebook bejegyzésben Ilie Bolozsán azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt 10 hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat, és előmozdítsa a modernizációt, célzó reformokat. A legfontosabb azonban az, hogy bebizonyítottuk, másképpen is lehet kormányozni, fogalmazott. Bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt elnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket. Mint hangsúlyozta, az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában részt vettek. Azt írta, sok kiváló embert ismert meg, a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy a szabályok betartásával közpénzherdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni. De 10 hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen, amikor a kiváltságokra törsz és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el, jelentette ki. Több ülésük is lesz ma a szociáldemokratáknak, amelyeken a kormány megbuktatás utáni lépésekről döntenek. Pártforrások szerint fél egy órától a Szociáldemokrata párt képviselőházi és szenátusi frakciója a párt vezetőségével egyeztet, egy órától pedig az országos politikai büró ülésezik. Az egyeztetéseken a párt vezető tisztségviselői arról döntenek, hogy milyen javaslatokkal megy majd delegációjuk a Nikus Ordán államfő által kilátásba helyezett kotrocséni konzultációra. Pártforrások szerint a szociáldemokraták minden lehetséges forgatókönyvre felkészültek, ugyanakkor meggyőződésük, hogy amint a bizalmatlansági indítvány izgalmai elülnek, legfeljebb 10 napon belül helyreállnak a dolgok, és megalakul egy új kormánytöbbség. A szociáldemokrata párt szerint a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulása normális és érthető döntés, nyilatkozták ugyanazok a pártforrások. Nikus Ordán államfő lemondta a május 9-ére szombatra tervezett Európa napi fogadást, amelyen részt vett volna a Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Az EP elnökének látogatását átütemezik. Az esemény törlésére a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint az államfőt érő erős kritikák közepette került sor. Az európai sajtó, valamint politikai vezetők, köztük Manfred Weber élesen kritizálták a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért

0: Egyesülésért Szövetség közötti együttműködést, amelynek célja a kormány leváltása volt, annak ellenére, hogy a PSD korábban maga is része volt a végrehajtó hatalomnak. Az elmúlt időszakban az államfőt több támogatója is bírálta, a szociáldemokrata párttal való együttműködés miatt, mind a főügyészek kinevezése, mind Bolozsán leváltása kapcsán. Válaszul Nikus Ordán az influencereket kritizálta. Christian Pohn professzor már a múlt héten bejelentette, hogy nem vesz részt a Kotrocsen palotában tartandó fogadáson az államfő magatartása miatt. Barátom a vámpír. Ez a címe a kedden bemutatandó családi előadásnak, amely a Csíki Gergely Állami Magyar Színház és a Magyarországi Márkus Színház független bábos műhelyi koprodukciója. Az előadás a vámpírokról alkotott hiedelmeket, mítoszokat igyekszik lebontani, feloldani, mégpedig a serdülők szemszögéből, az ő problémáikon keresztül. A családi előadás remek humorral beszél arról, milyen közös utat találhat két külön világból érkező gyerek, és miként fedezhető fel a saját városunk egy új szemszögből. A Márkus Színház a Független Magyar Bábszínházi Élet egyik legkülönlegesebb alkotó műhelye. A Pécsi Független Bábos Műhely alapítói Pilári Gábor báb és díszlettervező és Vajda Zsuzsanna rendező, akik 1989-ben léptek ki a kőszínházi keretből, hogy utazásaik során feltárják a tradicionális bábjátszás formáit. Azóta díjak sora igazolja, hogy megtalálták a saját hangjukat, mondta a Krónikának Száva Enikő, a Temesvári Színház irodalmi titkára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,21 bani, 1 amerikai dollár 4,46 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta égboltra, nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

tombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst,

0: Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
2: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
1: Házalófazék.
2: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig, kedves gyerekek, elsősorban hozzátok szólunk, remélem, hogy itt vagytok a közelben, ugyanis kezdődik a mesekosár. Ma is egy izgalmas mesével várunk titeket, a Molnár legényről, meg a Tarka macskáról mesélünk, és természetesen lesz gyermekzene is, ma a Mozsikácska és a Karaván együttes dallamai szólnak. Jó szórakozást kívánok kicsiknek, és természetesen a mesét szerető nagyoknak is.
5: Mesekosár.

a Molnár legény, meg a kis tarka macska. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg malom. Öreg malomban öreg Molnár lakott. Annak nem volt se felesége, se gyereke, hanem három Molnár legény viselte a gondját. Azok közül is a legkisebb olyan kelekótya forma volt.

0: azt mondja egyszer az öreg Molnár a legényeknek. Én már megvénültem, pihenni akarok. Eredjetek, próbáljatok szerencsét. Amelyik őtök a legszebb lóval jön haza, arra hagyom a malmot csak. Azt kötöm ki, hogy eltartson becsülettel Hótomig. No, elindult a három legény. Hogy a falu végére érnek, mondja a két nagyobbik Kelekótya Jankónak. Te, Alode, ne is gyere tovább, úgyse tudsz te lovat szerezni, ha 100 évig élsz is. De Jankó csak velük ment. És mikor beesteredett, lefeküdtek egy barlangban, és elaludtak. Hanem a két okos legény csak úgy tett, mintha aludnék. Mihelyt Jankó elszenderedett, feltápászkodtak, és ott hagyták egyedül. Ők meg tovább mentek. Na, ezt leráztuk a nyakunkról, gondolták. Reggel látja a Kelekótya, hogy egyedül hagyták. Kimászik a barlangból, megy, mendegél, és eljut egy nagy vadon erdőbe. Ej, a jó Istenem, sohajtotta, itt ugyan sose jutok én lóhoz. Amint megy, mendegél, találkozik egy kis tarka macskával.
1: Nyáv, hová mégy, Jankó?
0: Kérdezi a kis macska barátságosan.
2: Jaj, ne is kérdezz, úgyse segíthetsz rajtam.
1: Ó, bizony, hogy segíthetek, mondja a macska. Tudom, mit szeretnél, egy szép paripa kellene, ugye? Ja? Gyere el hozzám, szolgálj 2 évig nálam. Olyan lovat adok, hogy életedben se láttál szebbet.
2: No, ez ugyan fura macska, gondolta Jankó, de már csak megnézem, ányadán leszek vele.
0: Elment hát a macskával az elátkozott kastélykába. Ott csupa macska szolgált a kis Jankónak. Futkostak leföl a lépcsőkön, és jókedvűek voltak. Este, mikor asztalhoz ültek, 3 cica zenélni kezdett, az egyik bőgőzött, a másik hegedült, a harmadik trombitált, úgy felfújta az arcát, majd ki csattant. Ahogy megvacsoráztak, azt mondja a kis tarka macska.
1: Nyáó, Jankó, táncolj velem.
2: Nem táncolok én, felelt Jankó. Öreg apám se hallotta, hogy cica-micával táncoljak.
1: Ja, hát ha nem táncolsz, fektessétek le az ágyba,
0: mondta a cicus. Elvitték a cselédcicát, Jankót, egyik vitte a gyertyát, a másik lehúzta a csizmáját, a harmadik a harisnyáját, a negyedik ráadta a hálóinget és elfújta a gyertyát. Reggel megint eljöttek hozzá, és kisegítették az ágyból. Az első felhúzta a harisnyáját, a második megkötötte a harisnya kötőjét, a harmadik megmosdatta, a negyedik megtörülte a farkincájával.
2: Ez már puha törülköző,
0: mondta magában Jankó. Dolgoznia is kellett Jankónak, hogy el ne feledjem. Fát aprított minden nap, ezüst fűrésszel, ezüst fejszével, részkalapáccsal. Kapott érte enni-inni, de nem látott más ember fiát soha, csak a kis tarka macska volt körülötte, meg a cselédei. Azt mondja egyszer a macska Jankónak.
1: Nyáv, eredj, kaszáld a rétemet, teregesd el a szénát.
0: És adott neki ezüst sarlót, aranyfenőkövet, de lelkére kötötte, hogy mindent visszahozzon. Elment Jankó, megtette, amit parancsoltak, s hazahozott mindent. Ezüst sarlót, aranyfenőkövet, na meg a szénát. Kérdi a kis macskát. Nem telt még ki a szolgálatom?
1: Nem, bizony, nyáv,
0: feleli a macska.
1: Még egy munkát el kell végezned. Itt van egy ezüst gerenda, ezüst kapocs, ezüst fejsze, minden, amit csak kell, csupa szín ezüstből. Építs nekem egy kis házikót belőle.
0: Megépítette Jankó a házikót, mondja a macskának, hogy indulna most már, mert mindent elvégzett, mégsem kapott lovat. Kérdi a macska.
1: Akarod-e látni a lovaidat?
2: Akarom már,
0: felelte Jankó. No. Kinyitotta a macska a házikó ajtaját, hát ott áll 12 ragyogó szőrű paripa. Hanyatt esett a szőrükön a napsugár, olyan fényesek voltak.
1: Eredj csak haza, Jankó, nyáv, a lovakat nem adom kezedre, hanem 3 nap múlva hazaviszem, nyáv,
0: mondta a macska. Adott enni-inni Jankónak, de már új ruhát nem adott rá, úgy bocsátotta haza ócska köntösben, pedig már csak könnyékig ért az ujja, úgy kinőtte, no meg el is szaggatta. Mire hazaérkezett, már a másik 2 legény is otthon volt. Mindegyik hozott lovat. Az egyik évak volt, a másik és Sánta. Kérdezik Jankótól.
2: Hát a te lovat hol van?
0: 3 nap múlva itt lesz.
1: Nevettek a legények, s csúfolták Jankót.
0: Micsoda gebe lehet az, te Jankó, ugye hol szerezted?
1: Az öreg Molnár meg a szobába sem engedte be, mert olyan rongyos volt a ruhája. Adtak neki valami ételmaradékot, este meg a libaketrecben kellett aludnia, mert a legények nem akarták az ágyba befogadni. No de reggel, mikor felébredt Jankó, éppen letelt a 3 nap. Jön ám egy gyönyörű hintó 6 fényes, kényes paripával, a 7. kézen vezette a lovász, az volt a Jankó paripája. A hintóból egy szépséges, szép király kisasszony szállott ki. Mondjam-e, ne mondjam, a kis tarka macska volt a király kisasszony, neki szolgált Jankó 2 esztendeig. Kérdi a király kisasszony, hol van a kelekútya, Jankó? Azt mondja az öreg Molnár,
0: ott bizony a libaketrecben henterek, mert nem engedhettük be a szobába, alompos, rongyos.
1: Hát csak hívják elő gyorsan, parancsolta a király kisasszony. Előhívták Jankót, s az inasok remek bársony ruhákat szedtek elő, megmosdatták, s felöltöztették. Olyan deli legény lett belőle, királyfinak is beillett volna. No, most már a lovakat akarta látni a király kisasszony, amiket a 2 okos legény hozott haza. Az egyik sánta volt, a másik meg vak, ahogy mondtam. Bevezettette akkor a király kisasszony a Jankó lovát.
0: Ah, mondtam volna, hát ilyen paripasa járt még az én udvaromon.
1: Ez bizony a kelekótya Jankó lova, felel a király kisasszony.
0: Hát akkor övé lesz a malom.
1: Nem kell neki már a malom, se a ló, mondta a király kisasszony, és felültette Jankót a hintóba. Elhajtattak a házikóhoz, amit Jankó épített.
0: Hát, óriási kastély lett a házikóból, de aranyból, ezüstből van benne minden, de minden.
1: Ott menten nagy lakodalmat csaptak. Király lett kelekótya Jankóból. Még ma is élnek nagy boldogságban, gazdagságban, ha meg nem haltak.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai Grimm mese, a Molnár legény meg a Tarka macska című történetet meséltük el nektek, illetve a Mozsikácska együttes és a Karaván együttes zenélt nektek. Holnap pedig egy újabb mesével várunk titeket. Most pedig komoly zenei dallamokra váltunk, ugyanis vasárnapi zenélőköntös rovatunkat ismételjük meg Nagyi Bolya szerkesztésében. Valóságos érzelmi hullámvasúton utaztatja hallgatóit az anyák napjára készült zenélőköntös, amelynek példái zömét kevésbé ismert, ám gyönyörű részletek alkotják.
1: Zenélőköntös.
2: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május első vasárnapján a zenélőköntös is az anyákról szól. Ezúttal olyan csokrot állítottam össze, amely főleg ritkábban hallott zeneművekből áll, az egyetlen kivétel pedig meglepő lesz azért, mert anya szereplője sosem szokott figyelmünk középpontjába kerülni. Az operairodalom egyik legszebben megírt anyafigurája Vivaldi Farnace című operájának Tamiri nevű szereplője. A szeretet és a humánum képviselője ő egy olyan világban, ahol mindent az érdek és a bosszú irányít. Miközben semmi más célja nincs, mint megvédeni kisfiát a veszélytől, saját anyjával is szembe kerül, aki nem tudja elfogadni, hogy lánya a család ellenségével kötötte össze életét. Az egyik anya kitartójósága azonban végül a másikat is meghatja, békét kötnek, és Tamiri családjával együtt boldogan élhet tovább.

Tamiri áriáját hallottuk Vivaldi Farnace című operájának harmadik felvonásából, az I Barocchisti együttes előadásában. Ibsen 1867-ben írta meg Peer Gynt című drámai költeményét, amelynek címszereplő hőse egy önmagát kereső, kalandvágyó, hazudozó parasztfiú. Anyjának, Ózé anyónak sok keserűséget okozott semmire kellő fia, mégis nagyon szerette, és szinte büszke is volt erejére és színes képzeletére. Bár gyakran lehordta, mások szidalmai ellen mindig foggal körömmel védte. Ibsen drámájában a harmadik felvonás záró jelenete Ózé anyó búcsúja az élettől. Haláltusájában mellette van imádott fia, aki most a szárnyaló fantáziáját jelképező paripát képzeletbeli utazásuk szánkójába fogja be, és elmeséli az aggályokkal viaskodó haldoklónak, milyen út vár rá oda át az Úristenhez való bebocsáttatásig. A mémelt eufória azonban szétfoszlik anyja szemének megtört fénye láttán, és ekkor megszólal Edvard Grieg kísérőzenéjének most következő híres részlete.

0: Edward Grieg első Peer-Gynt-szvittjéből hallottuk Ózé anyu halálának részletét. Most pedig Mozart Figaro házassága című operájának egy ritkábban kiemelt részletét ajánlom figyelmükbe. Alma Viva gróf komornyikja, Figaro és a grófné szobalánya Susanna össze akarnak házasodni, ám egybekelésüket többen meg akarják akadályozni. Alma Viva gróf azért, mert tetszik neki Susanna, az idős Marcellina pedig egy tartozás fejében kicsikart ígéretre hivatkozva arra akarja kényszeríteni Figarót, hogy őt vegye feleségül. Ez jó ürügy a grófnak az esküvő elnapolására, ezért tárgyalást rendez Marcellina követelése ügyében. A per azonban váratlan fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy Figaro nem más, mint Marcellina és Bartolo eltűntnek hit törvénytelen gyereke. Az egymásra találás jelenetét egy nagyszabású szextetbe ágyazva tárja elénk Mozart.
1: Az ítélet kibontva, Figaro fizet vagy nőlvesz, és ezzel battunk!
2: Oh, újra élek!
1: Megtudtadok!
2: A bájos ifjú férjem lesz végre!
3: Kegyelmes úr, én appellálom! Az ítélet igazságos, vagy fizet, vagy elveszed! Bravo, Don Curcio!
1: Kegyelmes, ura, nagyon kegyelmes!
3: Ez nagyszerű ítélet!
4: Mennyiben nagyszerű?
3: Mindenkinek igazat ad!
4: Mégsem veszem én eddig!
3: De elveszed ám!
1: Fizet, ha ne elsősödeket! Kölcsönöd 2000 piaszter!
3: Nemes ember vagyok, és nem egy szüleim beleegyezése nélkül!
4: Kik azok? Hol vannak?
3: Most még keresem őket, de pár esztendőn belül meg is fogom lelni!
4: Amolyan talál gyerek!
3: Nem, doktor úr, inkább elveszett, vagy elrabolt.
1: Hogy?
2: Hogy?
3: Bizonyíts!
1: Bizonyíts!
3: Ékszerek, drága kövek, meg finom szép csipkék, amit pólyámon találtak a rablók, mindaz bizonyítják, hogy szüleim előkelőek voltak. Ő is mindenek fölött az a jel a karomon.
2: Egy jel van a jobb karomon?
3: Maga honnan tudja?
2: Oh, elgek, hisz ő az!
3: Persze, hogy én vagyok.
1: Ki?
2: Raffaello!
3: Hát rablók loptak el!
4: Közel egy kastélyhoz!
3: Nos, ez itt az anyád!
4: Tál a dajkám!
3: Nem, édesanyád!
5: Ő az anyja!
3: Mit hallok

0: Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából hallottuk a szextettet, az Állami Magyar Operaház 1977-es felvételéről. Szólisták voltak Kalmár Magda, Bordás György, Melis György, Barlai Zsuzsa, Mészáros Sándor és Kishegyi Árpád, vezényelt Ferencsik János. Befejezésül Ravel a Gyermek és a Varázslatok című egyfelvonásos operájának záró jelenete következik. Előtte idézzük fel Horváth Erika néhány gondolatát az Operák női szemmel sorozatának 2020-as január 5-i műsorából, amelyet a Kolozsvári Magyar Opera Tompa Gábor által rendezett előadásához írt. A mű a Pásztor Óra című másik Ravel operával együtt került színre.
1: Az anya ebben a koncepcióban azonos a kicsapongó feleséggel. Türelmetlen és felületes a fiával. Hogyan is lenne más? Frizurájával és saját programjával van elfoglalva. Szidalma mögött érezhető, valójában nincs jelen, nem figyel a gyermekére, csak parancsokat osztogat. A kisfiú nem tanul, dacol. Anyja elvárja, hogy végezze el feladatait vacsoráig, ha enni szeretne.
2: Voici le goûter d'un méchant

Ha egy kisgyerek kezelhetetlen, annak okát a szülőkkel való kapcsolatában kell keresni. Nincs rossz gyermek, csak figyelemre, szeretetre éhező. A kisfiú rossz tanuló és gonosz, mert felületes, nem törődöm anyja figyelmére vágyik. Ebből a tényből Ravel egy csodálatos mesét alkot, amelynek végére a főszereplő lassan megszelidül, átalakul, és már senkit nem bánt. A kisfiú érzésvilága emberien együttérző, kifinomult. Igazi jó gyermekké válik, és anyja közelségét várja. Erre ébred. Mindez álom volt, vagy valóság? A lényeg, hogy a gyermeki lélek metamorfózisa megtörténik, és boldog összeborulással feloldódik az anya-gyermek kapcsolat feszültsége is.

0: Részlet hangzott el Ravel a Gyermek és a Varázslatok című operájából, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának és Énekkarának előadásában, vezényelt Mikko Frank. A zenélőköntös anyáknapi kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Az anyák napjára készült zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A rovat legközelebb vasárnap délben 14:25 perckor jelentkezik, most pedig Zorán énekel.

0: Zorán Dalát hallgattuk az elmúlt percekben. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be Szerda Déli Magazin műsorunkba. A mai nap gondolatát Tatai Sándor magyar írótól választottuk. Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható roppant erejében. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig versrovatunkat hallhatják egy Szabó Lőrinc alkotással. 14 óra 20 perctől pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre Keresztjén Élet Felekezet közi magazin műsorunkban. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, maradjanak velünk. Most híreinket hallhatják.
1: Hírek.
0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Kamatmentesen vehetnek fel az önkormányzatok állami kincstári hitelt. Miniszterelnöki tisztségem utolsó napjáig dolgozni fogok Romániáért, közölte ma Bolozsán. Nikus Ordán lemondta az Európa napi fogadást, amelyen az EP elnöke is részt vett volna. 1500 lejes szakmai utalványt kapnak a pedagógusok. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Kamatmentesen vehetnek fel az önkormányzatok állami kincstári hitelt a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RMDS javaslatára fogadta el hételein a kormány. Cseke Attila RMDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter elmondta, ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje, hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenes, az idei évre vonatkozik, és november 15-ig kell visszafizetni a felvett hitelt a helyreállítási alap nyújtotta támogatásból. Az önkormányzatok és hiteligénylők legkésőbb június 20-áig tehetik le a kérésüket, és csak akkor jogosultak a hitelre, ha a beruházás legalább 60%-ban elkészült. A hitelek keretösszege 10 milliárd lej. A megyei önkormányzatok, a megyeszékhelyek, illetve a főváros kerületeinek önkormányzatai legfeljebb 150 millió lejt kérhetnek, más municípiumok 100 milliót, a városok és községek pedig összeghatár nélkül kérhetnek kölcsönt a kiadások indoklásával. Illé Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. A kormány oldalán közített Facebook bejegyzésben Illé Bolozsán azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt 10 hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat, és előmozdítsa a modernizációt célzó reformokat. A legfontosabb azonban az, hogy bebizonyítottuk, másképpen is lehet kormányozni, fogalmazott. Bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt elnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket. Mint hangsúlyozta, az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában részt vettek. Azt írta, sok kiváló embert ismert meg, a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy a szabályok betartásával közpénzherdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni. De 10 hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen, amikor a kiváltságokra törsz és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el, jelentette ki. Nikus Ordán államfő lemondta a május 9-ére szombatra tervezett Európa napi fogadást, amelyen részt vett volna a Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Az EP elnökének látogatását átütemezik. Az esemény törlésére a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint az államfőt érő erős kritikák közepette került sor. Az európai sajtó, valamint politikai vezetők, köztük Manfred Weber élesen kritizálták a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség közötti együttműködést, amelynek célja a kormány leváltása volt, annak ellenére, hogy a PSD korábban korábban maga is része volt a végrehajtó hatalomnak. Az elmúlt időszakban az államfőt több támogatója is bírálta a szociáldemokrata párttal való együttműködés miatt, mind a főügyészek kinevezése, mind Bolozsán leváltása kapcsán. Válaszul Nikus Ordán az influencereket kritizálta. Christian Pohn professzor már a múlt héten bejelentette, hogy nem vesz részt a Kotrocsen palotában tartandó fogadáson az államfő magatartása miatt. A kormány sürgősségi rendelettel tette lehetővé, hogy a 2025-2026-os tanévben a pedagógusok és a tanügyi kisegítő személyzet szakmai utalványokat kapjon. A támogatásra a közoktatásban dolgozó pedagógusok és pedagógiai kisegítő személyzet, valamint az állami felsőoktatás docensei, adjunktusai és tanársegédei, továbbá a felsőoktatási rendszer pedagógiai kisegítő személyzete jogosult, amennyiben ebben a tanévben aktív jogviszonyban áll. Az 1500 lejes elektronikus utalványokat szakmai továbbképző tanfolyamokon való részvételre, szakkönyvek beszerzésére és egyéb az oktatási tevékenységhez szükséges kiadásokra lehet felhasználni. A támogatás legalább 65%-át az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott vagy akkreditált szakmai képzésekre kell fordítani. A szakmai utalvány több, mint pénzügyi támogatás. Kézzelfogható elismerése annak az elhivatott munkának, amelyet a pedagógusok nap mint nap a nevelésbe fektetnek, és egyben lehetőséget teremt a tanárok számára a szakmai fejlődésre. Hangsúlyozta Kelemen Attila, az RMDS uniós alapokért felelős államtitkára. Az utalványokat jelen hónaptól kezdve kapják meg a pedagógusok, és a tanév végéig használhatják fel. A közoktatásban augusztus 31-éig, a felsőoktatásban pedig szeptember 30-áig. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire derült égboltra, meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Herjetta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
1: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Hírekkel legközelebb, holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, online műsorokban pedig 17 órakor hallhatják híreinket. A következőkben legyen a lírája főszerep, Szabó Lőrinc, Köszönöm, hogy szerettelek című alkotását Kelemen Csongor mondja el, utána pedig Rachmaninov dallamai csendülnek fel.

Szabó Lőrinc, köszönöm, hogy szerettelek. Pénzzel, szóval, könnyel, imával. Mivel kellene megköszönni, hogy eljöttél? Hogy bűnben is elmertél életembe jönni, és álmomba és ágyamba bújtál, és több és jobb voltál minden újnál. Köszöntem már titkon anyádnak és apádnak, hogy drága tested épp így formálták valaha, és népemnek már is Budapestnek megköszöntem, hogy így teremtett, és köszöntem a véletleneknek, Istennek és minden csodának, hogy kitaláltak, megcsináltak, s valahogy elhoztak nekem. Csak neked nem tudtam sosem megköszönni szerelmedet. Ágyadból most is úgy megyek tovább, hogy adósod vagyok, s valami sokkal tartozom. Pénzem nincs. Nem imádkozom. Mondják, nem voltam sose jó, sírni nem tudok. Csak a szó enyém, s a messzi hála. Ezt a hálát adom neked, kislányom, titkos kedvesem, s messziről súgom csendesen, köszönöm, hogy szerettelek.

0: Mai versrovatunkban Szabó Lőrinc Köszönöm, hogy szeretelek című alkotását hallgattuk meg Kelemen Csongor előadásában, utána pedig Szergej Rachmaninov második szimfóniájának részlete csendült fel. A következőben pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre Keresztyén Élet felekezetközi magazin műsorunkban.
1: Keresztyén Élet. Keresztyén Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 16-17-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Kustás Zoltán református lelkipásztor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Dr. Kustár Zoltán vagyok, lelkész, a Debreceni Református Hittudomány Egyetem oktatója. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten szava a Bibliából. Az ígét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a levél első fejezetének 16. és 17. verseiből olvasom. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kedves testvéreim! Vajon miért mondja Pál apostol azt, hogy nem szégyelli az evangéliumot? Nyilván azért, mert abban a korban sokan gondolták, hogy az szégyelnivaló, hogy ostoba gyermetek dolog, sőt, hogy egyenesen Isten káromlás. Mert ugyan ki hinné el, hogy az az Isten, akit ez az egész világ sem képes befogadni, emberi formát vett volna magára, és itt járt és tanított közöttünk, mint bárki más? Nem hihetetlen, hogy Isten, aki a mindenség, feláldozta a világért az egyetlen fiát? Ugyan ki az az ostoba, aki követné Jézust a szeretetben, mindent megbocsájtva, amikor Jézus élete nagypénteken ott a kereszten olyan csúfosan véget ért? Máshol is megírta Pál, a Krisztusról szóló evangélium egyeseknek bolondság, másoknak pedig megbotránkozás. Pál azonban büszkén írja itt, ennek a levelének mindjárt az elején. Nem, ő nem szégyelli az evangéliumot, ő nem szégyelli azt, ami Jézussal történt, sőt, ő fennen hirdeti, hogy Jézus ennek a világnak hitet, örök életet és reménységet adott. Pál nem szégyelli az örömhírt Jézusról, mert Jézus története nem ért véget a kereszten. Ő meghalt, igen, de harmadnap fel is támadott. Láthatták ezt az asszonyok, látták az apostolok, tanúsíthatta több száz ember Jeruzsálemben és Galileában. A megtérése előtt maga Pál apostol is találkozott a feltámadt Krisztussal egy vakító látomásban ott, a damaszkuszi úton, és lett ennek hatására a keresztények üldözőjéből a népek apostola. Feltámasztásával az Atya Jézust mindenben igazolta. Igazolta, hogy Jézus valóban az ő fia, aki felett sem embernek, sem ördögnek, de még a halálnak sem lehetett hatalma.

igazolta, hogy az utolsó szóig minden igaz abból, amit Jézus tanított. Mert az Atya Jézus feltámasztásával mutatta meg, hogy amit Jézus a szeretetről és a megbocsájtásról hirdetett, az nem gyermekes ábránt, hanem valóság, és csak is ezekre lehet felépíteni egy Istennek tetsző életet. Csak is Jézus feltámadása óta tudhatjuk biztosan, hogy Isten szeretete, hűsége és hatalma nem csak ebben az életben, de azon túl is örökre az övéivel marad. Igen, Jézus feltámadása egyszer mindenkorra megmutatta ennek a világnak, hogy az Isten szeretet, és hogy ő hűséges és irgalmas az övéihez. Ez az a csoda, ami elsöpör minden kételyt a hinni akarás elől. Ez a legfényesebb bizonyíték arra, hogy van Isten, és hogy mi az ő akarata velünk, emberekkel. És az ebbe vetett hit lehet csak egyedül a megszentelt életünk záloga. Ezért bocsájt meg az Atya minden bűnt és tudatlanságot, amit húsvét előtt összehordott róla a világ, és ezért kínál egy új szövetségben esélyt mindenkinek, hogy tékozló fiúként hazatérhessen hozzá. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál, hiszen Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Jézus Krisztus az Isten fia, ő a szabadító. Ez az ősi hitvallás foglalja össze Istennek ezt az igazságát. Ez az evangélium, ennyi és semmi más. És aki ezt elhiszi, annak nincs mit félnie. Aki erre építi a hitét, annak végül nem kell majd szégyenkeznie, mert az felismerte a fiút, és hazatalált az atyához. Az megtalálta benne a megváltót, élete urát. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál. Mondjuk hát mi is utána. Hiszem, hiszem, és nem szégyellem Jézust. Nem szégyellem, hogy őt követem, mert ő az út, ő az élet, és ő a feltámadás. Nem szégyellem, sőt inkább áldom és magasztalom érte Istent. Áldom és magasztalom őt, az Atyát, a Szent Lelket és Jézust, a Krisztust, a Megváltót, aki meghalt és feltámadt értünk. Áldom és magasztalom ezért egész életemmel az ő fiát. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk! Köszönjük, hogy szabad által szólsz hozzánk, imádságainkat meghallgatod, gondviseléseddel hordozol bennünket, szereteteddel pedig körülölelsz. Olyan jó, hogy nap mint nap átélhetjük jelenléted áldásait. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy Krisztus feltámadásával a hitünknek kikezdhetetlen alapot vetettél. Köszönjük, hogy erre a hitre minket is elsegítettél, és annak áldásával nap mint nap megajándékozol. Arra kérünk, jó atyánk, hogy légy velünk. Őrizd meg a bajtól minket és szeretteinket. Engedd meg, jó atyánk, hogy az életünkkel téged dicsőíthessünk. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. A viszont hallásra áldás, békesség mindenkinek.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kustás Zoltán református lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 16-tól 17-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Az idő. Olvasom Isten igéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve első részének 14-től 19-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Ma a negyedik teremtési nap, a negyedik teremtési korszak szövegéről szólnék, amely lényegében és röviden arról beszél, hogy Isten megteremtette a tér után az időt. Hiszen ilyen szavakat olvashatunk a szövegben, jelek, ünnepek, napok, esztendők. Nem kevesebbről tudósít bennünket itt az ige, mint arról, hogy a tér után az idő is Isten adománya, s ahogy tér nélkül nem élhetünk, úgy az időre is szükségünk van, hogy életünk emberi élet lehessen. Eddig arról kellett írnom, milyen rosszul bánunk ajándékba kapott életterületünkkel. Lehetetlen most rá nem mutatnom, hogy milyen nagy bajba kerültünk az ajándékba kapott idővel is. Miért? Mert Isten rávésett bölcsönkre egy szót az idővel kapcsolatban, és azt mi semmibe vesszük. Ez a szó az elválasztotta. Azaz elválasztotta a nappalt az éjszakától, jeleket adott, ünnepeket, napokat és esztendőket, de amit Isten elválasztott, azt mi egybemostuk. Egybemostuk a napot az éjszakával, a napokat a napokkal, az ünnepeket nem ünnepnapokkal, a jeleket semmibe vettük, vagy átjelöltük. Egy nemrégen lezajlott európai orvosi konferencián, ahol az egyre hódítóbb új népbetegségről, a pszichoneurózisról igen sok szó esett, egy híres professzor azt mondta. Ennek az új népbetegségnek az az egyik oka, hogy a kultúrember egyre inkább a szünet nélküliség monotóniájában él. Azaz, szüntelen cselekszik, tesz, vesz, s már csak tenni tud, de lenni alig. Ahogy a zenét a pauza, a közbeiktatott csend teszi igazán széppé és megnyugtatóvá, úgy az életet is. De mi nem csak a zenéből hagyjuk ki már a pauzát, hanem az életből is, és ezért olyan idegtépő nem csak a modern zene, hanem a modern életforma is. Valóban, ma már ott tart a modern kultúrember, hogy szinte képtelen kilépni szünet nélküli monotóniájából, egyhangú tempó tempójából, abból az egyre gyorsuló és szűkülő boszorkánykörből, amibe belekerült. Azért, mert elfelejtette bölcsője feliratát, elválasztotta. Ma már ott tartunk, hogy az orvostudomány nem csak a tériszonyt ismeri, mint sajátos neurózist, hanem az időiszonyt is. Sok, egyre több ember úgy érzi,
Szinte kényszeresen úgy érzi, hogy állandóan ki kell töltenie valamivel az idejét, mindig tennie kell valamit, s ha szabad időhöz jut, az szinte iszonnyal tölti el, nyugtalanná válik és idegessé. Vasárnapi idegességnek nevezi ezt a szaktudomány. A szabad idejét is agyon kell ütnie valamivel. Már maga a kifejezés is elárulja, hogy az idő az ellenségévé vált. Ha nem tudja kitölteni, akkor agyon kell ütnie valamivel, bármivel, csak meg ne álljon az ember, mert akkor eldől, mint a forgásban lelassult bógócsiga. Közben egyre gyakrabban hallani a szünet nélküliség monotóniájában szenvedő modern kultúrember szünet nélküli panaszát, semmire sincs időm. Miért nincs? Mert elfelejtette a bölcsőjére írt grandiózus figyelmeztetést, hogy elválasztotta. Isten elválasztotta a nappalt az éjszakától, a napokat a napoktól, jeleket adott, hogy jól és emberhez illően és egészségesen osszuk be az ajándékba kapott időt. Kezdünk hasonlatosakká válni ahhoz a biciklistához, aki egyre lázasabban és izzadtabban, kimerülten pumpálja a levegőt a bicikli gumiába, de mert az lyukas, minél többet pumpál belé, annál jobban ereszt, s közben még a lyuk is tágul. Mi is egyre lázasabban pumpálnánk több időt életünk egyre puhulóbb kerekébe, de az valahol ereszt. Hol támadt rajta a szakadás? Ahol kiszakítottuk belőle ezt a szót, ezt az Istentől kapott szót, hogy elválasztotta. Egyik célom és feladatom, hogy én is újra felfedezzem bölcsünk feliratában az isteni rendet és rendelkezést, ami számunkra iratott meg. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Így folytatódik az íge. Legyenek világító testként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Lehet, hogy ez az ősi szöveg mosolyra készteti a ma már kozmikus távlatokban gondolkodó embert, és azt mondja, milyen geocentrikus, milyen földközéppontú beszéd ez, mintha minden a földért, az emberért volna, még a nap is, a hold is. Lehet, hogy egyeseket ez mosolyra késztet, de azt is tudom, hogy egyeseket imádságra, sőt, imádásra. Engem is, ha arra gondolok, mit cselekedett az Isten, hogy éppen ez a tér és ez az idő legyen a kozmoszban, az univerzumban az élet, közelebbről az ember bölcsője. Mindig ámulva gondolok arra a kozmikus agapéra, amely a lehető legkedvezőbb távolságra helyezte a Földet a naptól 150 millió kilométerre. A legkedvezőbb távolságra ahhoz, hogy itt minden előfeltétele meglegyen az életnek. Ha közelebb keringenének a naphoz, mint például a Merkur, akkor földünkön 300 fokos forróság uralkodna, ha távolabb, mint például a Jupiter, mínusz 130 fokos lenne a hideg.
a lehető legkedvezőbb távolságra van a nap a földtől, hogy itt élet lehessen. De nem csak a távolság a legkedvezőbb az élet számára, hanem a föld forgása is, hogy megfelelő módon oszoljék el rajta a hideg és a meleg. Sőt, a lehető legkedvezőbb a föld tengelyének 23,5 fokos ferdülése, hogy a lehető legkedvezőbben alakuljon az időjárás, és változzanak az évszakok. És mindez az élet érdekében. Nem túlságosan geocentrikus, föld és ember központú gondolkodás ez? Sőt, beképzelten gőgös gondolkodás ez? Mintha minden a földért és rajta az életért, az emberért történnék? Hadd kérdezzem vissza az így kérdezőt. Na, de miért ne? Miért ne láthassam így a teremtő agapét, ha ugyanezt az agapét láthatta egyszer ez a föld, és fogadhatta be egy bölcsőbe, Betlehemben? Miért ne láthassam így, ha éppen itt, ezen a földön mutatta be a testté vált agapé Jézus Krisztus atyának, szerető atyának a teremtőt? Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő. Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő, hanem egy pünkösdön a lelkét is. És azóta is adja annak, aki kéri és elfogadja, hogy valóban az legyen, akinek a teremtő gondolta, ember. Teremtőjéhez méltó ember. Ha úgy szerette Isten a mi világunkat, hogy egyszülött fiát is ideadta, hogy belső világosságunk is legyen, ne csak külső, miért ne tekinthetnénk úgy a napra, hogy nem kozmikus véletlen, hogy van, és úgy van, ahogy van, és ott van, ahol van, és azért van, amiért van. Aki ezt végig gondolja, nem gőgösebb, hanem alázatosabb lesz. Különösen akkor, ha észrevesszük, hogy az ősi szövegben sem a nap, sem a hold neve elő sem fordul, csak mint világító testeket említi az írás. Miért? Mert abban a korban, amikor leíródott ez az ősi szöveg, a nap és a hold neve Isten nevek voltak. Az emberek zöme imádta a napot és a holdat, mert úgy érezte, ki van nekik szolgáltatva. Bölcsünk felirata azzal, hogy nevüket sem említi, határozottan túlmutat rajtuk. Teremtőjükre mutat, és félreérthetetlen határozottsággal arról beszél, hogy nem az emberen uralkodnak, hanem a nappalon és az éjszakán. Szolgák a teremtő akaratából. Egy korban, amikor a csillagászat volt a legmagasabb rendű és az uralkodó tudomány, és az akkori ember szinte kiszolgáltatva érezte magát az égi testeknek, Isten ezt iratja rá a bölcsőnkre. Ezek csak az én szolgáim. Én vagyok mögöttük, nem a vaksos eszközei, hanem az életet szolgálják, az életet, amelynek az időt is ajándékba adtam. De Isten ajándékba adta,
És nem azért, hogy most már a csillagok helyett magát az időt imádja az ember. Egy neves igehirdető könyvében olvastam arról az indiai orvosnőről, aki egy európai útján elmondta neki, hogy ő gyermekkorában, Indiában azt tanulta a gimnáziumban, hogy a keresztény világnak van egy sajátos és veszedelmes bálványa. Minden munkahelyen fel van függesztve, minden pályaudvaron, sőt, a legtöbb utcasarkon megtalálható, templomtornyokon és szobákban, éjjeli szekrényen és már az emberek karján is, és ez az óra, amely a rohanó, az egyre rohanóbb és egyre összemosódottabb időt mutatja az embernek haláláig. A modern ember így csak bálványt cserélt, a csillagok helyett szüntelen órájára néz, hogy minden percét jól kihasználja. A mutatók könyörtelenül forognak, és az ember elhasználódik az egyre gyorsabb tempóban, mert minden percét ki akarja használni, ki akarja élvezni. Csak éppen egyről felejtkezik el, hogy kitöltse és azzal töltse meg az idejét, aminek valóban értelme van, élettel. Igazi, tiszta, emberhez méltó élettel. Olyan élettel, amiért a nap is ragyog az égen. Olyan élettel, amiért Jézus meghalt a kereszten. Olyan élettel, amelynek a lényege egy a teremtőjével. Alig merem kimondani, pedig csak ezt volna érdemes valaha is kimondani. Szerető élettel. Mert csak ez ad értelmet az életnek, és csak ez ad értelmet az időnek is, az agapé. Mert a legnagyobb az agapé. A szeretet nagyobb és több, mint a nap, a hold és a csillagok, mert az Isten agapé.

A Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Keresztény életrovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban 10 óra 10 perctől, valamint jövő csütörtöki homokóra késői műsorunkban is.

Ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. Adással legközelebbi jel 3 órakor várja önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián Ungvári Szende. Online azonban tovább hallgathatnak minket. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, majd krédó és versrovatunkat is megismételjük, este 8 órától pedig a mai mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk. Második óránkban, tehát 4 óra után az áhítat hangzik el, kalendárium és névnap köszöntő követi, valamint múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkat is újra hallgathatják. A homokóra harmadik órájában pénteki szempontok rovatunkat tűzzük műsorra. Ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorunkkal jelentkezik Palkó Hanna reggel 6 és 8 óra között.

Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Tatai Sándor magyar írótól választottunk, aki 1910-ben ezen a napon született. Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható roppant erejében. Ez a mai napra választott gondolat. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkra kattintva. Elérhetnek minket telefonon is a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, illetve várjuk üzeneteiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, személyesen pedig a Konstanca 5-ös utca 1-3 szám alatt találnak meg. Műsorainkat, riportjainkat visszahallgathatják Spotify csatornánkon is. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden hallgatónknak. Mosolyogjunk mi is egymásra, ahogy a nap mosolyog ránk ma. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon,

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjam újból.

hogy mit tettél, ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

hiszed el, hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezd

még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem,

Nem kértelek, nem kértem tőled az életet, s még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok, most megint egész másra gondolok. Lesz majd talán, igen, lesz majd valaki, és tőlem is megkérdezi, mit mondjak én.

apám s anyám elváltak régen, de itt jól megférnek egy lapon. És még néhány adat, hogy jártam iskolába,

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Miniszterelnöki tisztségem utolsó napjáig dolgozni fogok Romániáért, nyilatkozta Bolozsán. Pártforrások szerint a Bolozsán kormány megbuktatása utáni lépésekről egyeztet ma a Szociáldemokrata párt. Nikus Ordán lemondta az európai napi fogadást, amelyen az EP elnöke is részt vett volna.

0: Különleges családi előadás premierje lesz a Csíki Gergely Állami Magyar Színházban. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. A kormány oldalán közé tett Facebook bejegyzésben Ilie Bolozsán azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt 10 hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat és előmozdítsa modernizációt, célzó reformokat. A legfontosabb azonban az, hogy bebizonyítottuk, másképpen is lehet kormányozni, fogalmazott. Bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt elnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket. Mint hangsúlyozta, az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában részt vettek. Azt írta, sok kiváló embert ismert meg, a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy a szabályok betartásával közpénzherdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni. De 10 hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen, amikor a kiváltságokra törsz és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el, jelentette ki. Több ülésük is lesz ma a szociáldemokratáknak, amelyeken a kormány megbuktatás utáni lépésekről döntenek. Pártforrások szerint 12:30-tól a szociáldemokrata párt képviselőházi és szenátusi frakciója a párt vezetőségével egyeztet, 1:00-tól pedig az országos politikai büró ülésezik. Az egyeztetéseken a párt vezető tisztségviselői arról döntenek, hogy milyen javaslatokkal megy majd delegációjuk a Nikus Ordán államfő által kilátásba helyezett kotrocséni konzultációra. Pártforrások szerint a szociáldemokraták minden lehetséges forgatókönyvre felkészültek, ugyanakkor meggyőződésük, hogy amint a bizalmatlansági indítvány izgalmai elülnek, legfeljebb 10 napon belül helyreállnak a dolgok, és megalakul egy új kormánytöbbség. A szociáldemokrata párt szerint a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulása normális és érthető döntés, nyilatkozták ugyanazok a pártforrások. Nikus Ordán államfő lemondta a május 9-ére szombatra tervezett Európa napi fogadást, amelyen részt vett volna a Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Az EP elnökének látogatását átütemezik. Az esemény törlésére a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint az államfőt érő erős kritikák közepette került sor. Az európai sajtó, valamint politikai vezetők, köztük Manfred Weber élesen kritizálták a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség közötti együttműködést, amelynek célja a kormány leváltása volt, annak ellenére, hogy a PSD korábban maga is része volt a végrehajtó hatalomnak. Az elmúlt időszakban az államfőt több támogatója is bírálta a Szociáldemokrata Párttal való együttműködés miatt, mind a főügyészek kinevezése, mind Bolozsán leváltása kapcsán. Válaszul Nikus Ordán az influencereket kritizálta. Christian Poon professzor már a múlt héten bejelentette, hogy nem vesz részt a Kotrocsen palotában tartandó fogadáson az államfő magatartása miatt. Barátom a vámpír, ez a címe a kedden bemutatandó családi előadásnak, amely a Csíki Gergely Állami Magyar Színház és a Magyarországi Márkus Színház független bábos műhelyi koprodukciója. Az előadás a vámpírokról alkotott hiedelmeket, mitoszokat igyekszik lebontani, feloldani, mégpedig a serdülők szemszögéből, az ő problémáikon keresztül. A családi előadás remek humorral beszél arról, milyen közös utat találhat 2 külön világból érkező gyerek, és miként fedezhető fel a saját városunk egy új szemszögből. A Márkus Színház a független magyar bábszínházi élet egyik legkülönlegesebb alkotó műhelye. A pécsi független bábos műhely alapítói Pilári Gábor báb és díszlettervező és Vajda Zsuzsanna rendező, akik 1989-ben léptek ki a kőszínházi keretből, hogy utazásaik során feltárják a tradicionális bábjátszás formáit. Azóta a díjak sora igazolja, hogy megtalálták a saját hangjukat, mondta a Krónikának Száva Enikő, a Temesvári Színház irodalmi titkára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,21 bani, 1 amerikai dollár 4,46 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta égboltra, nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstöstót Herrietta Beatrix, a Kolozsvár Ujjalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perc.

0: kor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
2: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
1: Házalófazék.
2: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Anyák napi alkalmak a KMN-nél.
1: Igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tud egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára.
0: Koppány Zoltán orgonaépítő.
2: Két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, a középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedálorgona épült ki.
0: A táncvilágnapja.
3: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttérszervezete, háttérintézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A kárpátaljai magyar nagycsaládosok egyesülete kiemelt figyelmet fordít az édesanyákra, hiszen a nagycsaládok mindennapjaiban az ő szerepük megkerülhetetlen. Anyák napja alkalmából a szervezet májusban számos programmal készül, hogy köszönetet mondjon és feltöltődési lehetőséget biztosítson számukra. Hogy milyen események várják az édesanyákat, arról Szilágyiné Tóth Gabriella alelnökkel és Harapkó Marianna elnökségi taggal beszélgetünk.
1: Az anyáknapi program sorozata a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél hát kiemelt fókusz kap, éppen beszélgettünk a vasárnapi anyáknapi szerepen, hogy az apukák tartották a legkisebb gyerekeket, míg az anyáknak szóló műsor szólt, hogy hát én úgy tudom, hogy az apáknapi buli mindig rövidebb, mint az anyáknapi. Hát legalább bő egy hónapon keresztül tartott tavaly is, de azért ide is több rendezvény várja az anyukákat, illetve ebben a témakörben nagyon sokféle szintű programmal készülnek.
2: Így van. Hát nem egy hónapig, igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tudja egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára. Ugye nehéz a családnak megoldani. Egy héten igyekeztünk 2-3 programot tenni, hogy minden anyuka eljöhessen minden programra. Nagyon szépen jelentkeztek, szinte minden programon 40-50-en be vannak jelentkezve, a vacsorára 150-en, másik helyszínen 100-an. Jó kis délutánok várnak ránk.
3: Ez most csak anyukáknak?
2: Ez most csak anyukáknak, hogy egy kicsit találkozzanak, kiszakadjanak, beszélgessenek, új arcokkal ismerkedjenek meg, hogy újra hazamenjenek, és legyen energiájuk foglalkozni a családdal, a férjükkel és a gyerekeikkel.
3: Egy érdekes kép tárult elém, 150 anyuka, hogyha ott lenne minimum 3 gyermekével, akkor ott 500 fős, sőt 600 fős csapat, az már igen komoly kihívás.
2: Szokott ilyen is lenni, de ez most ez a hét, ez most az anyukákról szól, amikor tudjátok, úgy kisgyerekek mellett főleg nehéz elindulni otthonról, hogy ne babakocsival, ne lapos sarkuba induljon ki az anyuka, vagy ne 5-6 táskával. Én régen úgy mondtam, hogy egy utánfutóval, de ilyenkor egy kicsit magukra figyelhetnek, felöltözhetnek, beszélgethetnek, kikapcsolódhatnak, és ez a célunk, hogy jól érezzék magukat, és valóban, ha hazamennek, akkor több energiájuk legyen a családra.
3: A vacsorán kívül milyen programok valósulnak még, meg mi kerül a fókuszba ezeken a napokon?
4: Az elnökségi gyűléseken így általában megszoktuk az ilyen nagy programsorozatokat előre vitatni, beszélni, és mint előző években is azért igyekszünk a programjainkat több helyszínre is eljuttatni, úgyhogy az idén is Ugocsában is lesznek programok, illetve itt Beregvidéken is lesznek megtartva programok, és nagyon sokrétű programunk lesz, mivel hogy van olyan, hogy fürdőzés, van olyan, hogy vacsora előadással egybekötve, van olyan, hogy egy kis mozgás, tehát mai nap Tiszaújlakon fitness program lesz az édesanyáknak, ez az első programunk, ami mai nap fog megvalósulni. Ezen kívül hegyet mászunk, egyes anyukák, én nem, de azért vannak, akik bátrabbak, és akkor így Bereg Ardó hegyalját fogják meghódítani. Ezen kívül kézműves programunk is lesz, mivel hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit az anyukáknak csak magukkal kéne foglalkozni, tehát én ezt azért reklámozom, mert mivel én fogom tartani ezt a kézműves programot, és korábbi években nagyon-nagyon örültek és szívesen jöttek anyukák az ilyen kézműveskedésre, és az idén lesz egy alkalom 9-én szombaton, amikor ilyen kézműveskedésre kerül sor, és ezen kívül még fürdőzés, azt említettem, igen, fürdőzés is két helyszínen, vagy wellnessnek nevezzük, tehát ez teljesen kikapcsolódás egy édesanyának, és ezt mindet azért próbáljuk így több helyszínre és több időpontra is szétrakni, hogy azért ne legyenek tömegesen, mivel hogyha kisebbek a csoportok, akkor én úgy gondolom, hogy többet tudunk egymással beszélgetni, több energiát tudunk egymásnak átadni, és evel is építjük a közösség.
3: Programok kiválasztása az hogyan történik? Eddigi éveknek a tapasztalata és visszajelzése, kérdőívezés, mély interjúk, milyen kutatásmódszertan van amögött, hogy az anyukák mit is szeretnének az adott napon vagy az adott hetekben?
2: Nagyon jó felvezetted, kb. Ennyi minden. Igazából az elnökségben több nő is van, és mi dugtuk össze elsősorban a fejünket, és akkor nyilván, mikor egy ilyen programsorozat van, akkor beszélgetünk egymással, és akkor kijön, hogy de jó lenne valamit valahol túrázni, de jó lenne mozogni egy kicsit, mert hogy egyedül otthon nincs kedvem, de csapatban jobb lenne. És akkor így következő évre gyűjtjük a programot, és így teljesedett ki az édesanyák hete ilyen hosszúra, hogy egyre több igény volt. Először csak találkoztunk, kézműeskedtünk. Na hát látjuk, hogy olyan jó beszélgetünk, akkor legyen valami mentálhigién és valami másféle töltődés is, az mindig Berhover Emőke irányította. Vagy akkor utána beszéltük, hogy de olyan jó lenne elmenni valahova fürdőzni, úszni egyet. Így alakult ki a wellness. Vagy a gyalogtúra, Dancskati elnökségi tagunk mondta, hogy menjünk valahova, ne csak együnk, ne csak bent üljünk. Szóval mi próbáltuk kielégíteni az igényeket. Amit mondtak, azt próbáltuk megvalósítani. És ahogy Marianna is mondta, hogy próbáljuk több helyszínen. Azért, mert ugye most már egyre több anyuka van, tehát egy vacsorára, egy beszélgetésre le lehet ülni 150-en, de egy wellness-t már nehezebb megvalósítani, vagy egy fitness-t, vagy egy kézműves programot ennyi emberrel. Ezért így különböző településeken, különböző időpontokra is lehet jelentkezni. Minden anyukát biztatok. Aki nagy családos, elsősorban őket, de akik nem, azok pedig igyekezzenek, hogy nagy családosok legyenek.
3: Az elnökség egyben reprezentálja is az anyukákat, akik tagcsaládok.
4: Így van. Akkor kezdődik igazából az élet, amikor sok gyerek van egy családban, és akkor ilyen nagyon sok mindenre kell egyidejűleg odafigyelni, és szerintem ez csodálatos dolog, amikor egy családban három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, sőt, amikor elnézem, hogy azelőtt beszélgettünk, és mondtál olyan példákat, hogy még több gyerek, hogy 8-9-10 gyerek is van, azt azért az egy kihívás is, de egy nagyon nagy boldogság, egy Isten áldása.
3: Hogyan telt a tegnapi nap a nagy családban?
4: A tegnapi nap, hát ez csodálatosan telt, mivel hogy anyák napja volt, és akkor így a gyerekeim fel tudtak köszönteni, mindenki el tudott jönni. Ez külön öröm, hogy mindenki itt hol volt. Ezen kívül egy jubileumi születésnapra is eljutottunk, úgyhogy nagyon jó telt.
3: Mozgalmas.
1: Azt gondolom, hogy a családnak az intézményének a legfontosabb egysége, amit belső rendezést nézzük, az a szíve, a lejake, az anya. Úgyhogy hiába tölti be mindenki a szerepét, és mindenki nagyon fontos egyedi szerepe van, de anya nélkül egy család nagyon nehezen tud működni, bár erre is vannak példák. Viszont a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesület arra nagyon fókuszál, hogy valami olyannal foglalkozzon, amit egyébként az élet ezt nem igazán reklámoz, vagy nem igazán szán erre időt sem energiát, hogy magának a család egységeivel foglalkozzon, azoknak a kapcsolatot, kötődésével, kapcsolataival, akár a apás programról, vagy az anyás programról, fiú-gyermekes programról, vagy millióféle megközelítésben kapcsolatokat próbál vizsgálni, és kapcsolatokat próbál figyelni, és energiát fordítani, és azokkal foglalkozik mindenemű szinten. Ha már az anyaság fogalmáról hallhattunk az elmúlt időszakban egyre többet, akkor miért fontos, hogy egy anyukákként a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesületek a vezetőségeként miért fontos, hogy ez az egység, ennek a belső rendszerben az anya szerep az gondozva legyen, ápolva legyen vele foglalkozva legyen, ezeknek a dolgoknak a fókuszba legyenek ezek helyezve, mert igazából, ha anya friss, akkor mindenki friss, szoktam mondani, ha anya boldog, akkor több gondod nincs a világban, akkor mindenki jól van. Ha anya elfárad, akkor mindenkinek nehéz.
2: Ahogy elmondtad, tehát azért is fontos nekünk, hogy az anyukákkal foglalkozzunk, hogy jól érezzék magukat, akkor jól érzi magát a család is, és akkor a közösség is. És ezt látjuk is. Tehát, hogyha így találkozunk, beszélgetünk, megvitatjuk egymással, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanabban a helyzetben, cipőbe jár, hogy a kisgyerekekkel azért nehéz, mert éjjel se alszanak, nappal se, mindenki rajtunk csünk, tehát nehéz az anyának. Aki már dolgozik, akkor az nehéz, hogy dolgozzon is, de otthon is minden teljesítve legyen. Akinek elrepülnek a gyerekei, azt nehéz feldolgozni, hogy eddig mindig volt feladatom, fontos voltam, hiányoztam, most pedig nekem kell rájuk telefonálni, hogy jól vagytok-e. Szóval így megtaláljuk egymást, meg tudjuk hallgatni egymást, és tudunk egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Én például mindig tanultam az idősebb házaspároktól, hogy láttam, hogyha Ha kicsik a gyerekek, akkor is lehet szeretni egymást. Ha kirepülnek, akkor is tudunk mit csinálni együtt. Nekem ez mindig fontos volt, és örülök, hogy ezt az egyesületbe is be tudtuk vinni ezt a gondolatot, és örülök annak, hogy az elnökségi tagok így össze tudunk dolgozni. Meg ki is kell emelnem például Csirpák Viktória elnökségi tagot, aki rengeteget segít a lebonyolításba, szervezésbe, úgy, mint Harapkó Marianna, akivel itt vagyunk most, elnökségi taggal, vagy Dancs Katalin, aki szintén most nem tudtak eljönni munkájuk miatt, de rögtön kiosztuk egymás közt a feladatot, és mindenki csinálja a dolgát. És látjuk, hogy legalább 150-200 anyuka milyen jól érzi ebben magát.
0: Az elmúlt percekben Szirágyiné Tóth Gabriellával, a KMNE alelnökével és Harapkó Mariannával elnökségi taggal beszélgettünk.

0: Erdély. A tánc világnapja alkalmából sajtótájékoztató keretében számolt be a táncművészeti szak legfrissebb eredményeiről és jövőbeli terveiről a Szapiencia EMT-je kolozsvári kara. Az elkövetkezendő percekben dr. Szentkovics Dezső egyetemi docenssel, a Szapiencia EMT-je kolozsvári karának dékánjával és dr. Köncei Csongor egyetemi docenssel, a táncművészeti szak tanulmányi programfelelősével beszélgetünk a szak eredményeiről és jövőjéről. A riporter Bálint Enikő.
1: Dr. Köncei Csongor egyetemi docenssel, a táncművészeti szak tanulmányi program felelősével beszélgetünk a sajtótájékoztató programpontjairól.
2: Három témával foglalkozott a mai sajtótájékoztatónk. Az első volt ez, hogy a szakunk megkapta a végleges akkreditációt, ami azt jelenti, ugye, hogy minden egyetemi szak, amikor elindul, akkor ideiglenes akkreditációt kap, és akkor ez a végzőseink nem az egyetemen belül kapnak diplomát, hanem mindig egy partner intézményt kell keressünk. Nekünk az elmúlt években ez a Marosvásári Művészeti Egyetem volt, ezúttal is köszönöm a segítségüket, és ezzel, hogy megkaptuk a végleges akkreditációt, elértük azt, hogy innen oda mit tudunk diplomát biztosítani, mi szervezzük az áruvizsgákat, és mit tudunk diplomát biztosítani a hallgatóink számára. Ez volt az első téma, illetve hogy ezzel együtt jár az is, hogy elkezdtük tervezni, és indíthatjuk majd a mesteri szakunkat is. A másik téma az volt, hogy ugye ebbe a Molnár István Tánstúdióban pályázat révén korszerű fénytechnikát sikerült beszerezni, és ezt mutattuk be ma itt a sajtó képviselőinek, hogy itt lesz egy tényleg felszerelt tánstúdió, ami itt Kolozsvár főterén lesz egy újabb helyszín, ahol lehet előadásokat nézni, hallani, tervezünk ide egy kis mobil nézőteret is. És a harmadik napirendi pont pedig az volt, hogy a tanszékünk bejelentette, hogy megalakul a civil háttérszervezetünk, szakmai háttérszervezetünk, a Parádikatus Egyesület, amely azért alakul, hogy egyrészt segítse különböző pályázatokkal az itt folyó munkát, másrészt pedig, hogy szeretnénk, ugye Parádikatus a két világháború között Kolozsvár főterén tánciskolát működtetett gyerekeknek, elsősorban különböző táncműfajokban, és valahogy ezt a hagyományt szeretnénk itt újjáéleszteni ebbe az épületben.
1: Ez lett volna is a kérdésem, de igazából már megválaszolta, hogy miért pont Parádikatus. Visszatérnék a mesterképzésekre a táncokkal kapcsolatosan, hogy hogyan képzelték el, vannak-e már fejlemények.
2: Most kezdtünk el ezen gondolkozni és dolgozni, mert ez egy hosszú folyamat ez is. A tervénk szerint 28 őszen indítanánk. A következő évre ez az új projektünk, és ez egy kizárólag kevesebb személyre szabott képzés lenne, tehát most 10 plusz 5 helyjel működik az alapképzésünk, ez ennél jóval kevesebb helyen működne, és ez koreográfus képző lenne, tehát táncszakíró és koreográfus képző mesterit képzelünk.
1: És ez azt jelenti, akik most végeznek, azok már be is iratkozhatnak majd majdanra, vagy már el is helyezkedhetnek különböző helyeken?
2: Hát a végzőseink közül elég sokan táncolnak jelenleg hivatásos erdélyi magyar néptánc együttesekben, illetve valamennyien oktatnak. Néhányan már most tovább tanultak, tehát hogy más mesteriken, de hát valószínűleg, hogyha meghirdetjük majd, akkor többen vissza fognak térni, illetve majd akik akkor fognak végezni, azoknak már egy snurba megy, tehát hogy ahogy záróvizsgázik, már jelentkezhet össze majd a tervezett mesterire.
1: Hallhatunk itt a fénytechnikáról, miért annyira fontos a táncosoknak?
2: Táncnak eleve önmagában nem fontos, egy előadásnak fontos, tehát adekvát fénytechnika nélkül nem lehet a mai világban már előadást tartani.
1: Dr. Szentkovics Dezső egyetemi docenst, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem kolozsvári karának a dékányát hallhatják a táncművészeti szak jelenlegi eredményeiről.
3: Megvan a végleges akkreditáció, ez a szuper jó hír, ez két dologért nagyon fontos. Egyrészt az Országos Minőségbiztosítási Bizottságtól kaptunk egy visszajelzést, hogy humán erőforrás, kutatás, szakmai munka, infrastruktúra minden tekintetben megfelelünk a romániai elvárásoknak, előírásoknak. Ez mindig egy fontos visszajelzés. Másrészt ugye saját hatáskörbe szervezhetünk most már záróvizsgát a végzőseink számára. Ezt csak akkreditációval rendelkező szakok tehetik meg. Eddig ugye a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem segített nekünk ebben, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik. És ami következik, hát az a felfele történő építkezés. Ugye tervezzük a mesteri szakot, Most, hogy ennek mennyi lesz az átfutási ideje, az tőlünk, de nem csak tőlünk függő körülmények eredménye is lesz. Úgy, ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, nagyjából 2028-as tanévtől gondoljuk, hogy ezt el lehet indítani, és hát ugye a szakmai munka nem áll meg, az folyik tovább, de az infrastruktúra fejlesztés sem állít meg. Az Országos Reziliencia és Helyreállítási Alapból sikerült a Molnár István stúdiót fejleszteni. Hangfénytechnika került beszerelésre, de szeretnénk ezt tovább fejleszteni a stúdiót, egy modern, automatizált sötétítés technikára, illetve egy mobil lelátóra, egy mobil kis térre gondolunk itt, mikor erről beszélünk. Remélem, hogy a közeljövőben mindkét fejlesztést meg tudjuk ejteni. És akkor elmondhatjuk, hogy Kolozsvár belvárosában, Kolozsvár szívében van egy modernül felszerelt kis stúdió, ami akár kisebb színházi előadások, táncművészeti előadások, de akár kisebb koncertek megtartására is teljesen alkalmas.
1: Azok, akik most végeznek az idén, gondolom, majd visszairatkozhatnak 2028-ba, de addig is már el tudnak helyezkedni a szakmában.
3: Igen, az a tapasztalat, hogy az első 3 évfolyamból végzetteknek nagyjából fele az szakmában dolgozik, olyan értelemben, hogy a romániai hivatásos tánc együtteseknél vannak alkalmazásban, néhányan oktatóként, táncpedagógusként helyezkedtek el, és ugyancsak vannak szép számban, akik folytatták a tanulmányaikat, néhányan már a, mondjam azt, a doktori fokozat megszerzésének az előszobájában vannak. Őket várjuk vissza nagy szeretettel az egyetemre, hiszen itt egy épülő tanszékről beszélünk még mindig. Mesteri szakindítása is nagymértékben függ attól, hogy maga a tanszék humán erőforrás tekintetében hogyan tud fejlődni.
1: A Parádikatus Egyesületről hallhatunk, milyen céljai lesznek?
3: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttérszervezete, háttérintézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása. Romániában vannak olyan források, amelyek egyetemek számára nem elérhetőek, ide civil szervezetekkel lehet alapvetően pályázni, és hát ezt a célt szolgálná Parádi Katus Egyesület. Rásegítsen egy picit ilyen értelemben is a tanszéki munkára.
0: Az elmúlt percekben a Táncvilágnapja alkalmából szervezett sajtótájékoztatóról hallhattak. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

az anyaország. A templomok nagy részében orgona kíséri a gyülekezeti énekeket. Zenekultúránk elképzelhetetlen nélküle, mégis oly keveset tudunk róla, és sokszor oly mostahán bánunk vele. A hangszerek királynője bonyolult szerkezet, több száz, de akár több ezer síbból is állhat. A műhely titkokba Koppány Zoltán

0: Zoltán orgonaépítő avatta be riporterünket, Kojsza Pétert. A felvétel a Miskolci Református Deszkatemplomban készült.
1: Ez egy mechanikus csúszkaládás orgona, ami előtt ülünk. Ez az egyik legmegbízhatóbb rendszerű hangszer, ami valaha épült. Ez egy két manuálos pedálos orgona. Külső részében az egész templom berendezéséhez lett igazítva az egész homlokzat, illetve a hangszer szekrényzetének a felépítése.
2: Mit jelent az, hogy két manuálos?
1: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedál orgona épült ki.
2: Most akkor az orgona billentyűs vagy fúvós hangszer?
1: Vezérlését tekintve természetesen billentyűs hangszer, a megszólalását tekintve viszont, mivel hát a fúvós hangszerek ugye azért nevezzük fúvósnak, mert szájjal fújjuk őket, őt ugye egy levegőrendszer vezérli, a sípok a megszólalását egy elektromos fúvó motor által termelt és egy megfelelő fúvóban megfelelő nyomással előállított levegő szólaltatja meg a sípokat. Ezt egy olyan mechanikus billentyűzet, ami a billentyűtől a szélláda szelepéig elmenve mechanikus összekötetésben van a szeleppel, és így tudja megszólaltatni az orgonát.
2: Ha felfelé nézünk, akkor láthatjuk ezeket az ezüst színű sípokat, és ami rögtön feltűnik, hogy nem minden síp egyforma vastagságú, és nem minden síp egyforma hosszú.
1: A sípok hossza mindenképpen ugye meghatározza az orgona sípjának a hangmagasságát. Ezeknek a sípoknak az elején, mivel ugye ezek homlokzati sípok, tehát dísz sípot is jelöl, ezeknek a hossza nem minden esetben az a hossz, amit a hang magasság kiadásánál használunk ki. A homlokzatban vannak úgynevezett túlhosszos sípok, amik a látvány miatt vannak hosszúra hagyva, de hátul a hátsó részén a hangoló már úgy van kivágva belőle, hogy a megfelelő hangmagassággal szólaljon meg. Ezért van itt átmérőben is, tehát a síp hossza átmérője is különbözik, illetve ha megnézzük közelből, a síp lábaknak a hossza is lényegesen más. Ez annak a képnek a kialakítását adja, hogy szemből aki ránéz, gyakorlatilag egy szép egységes képet lát.
2: Megmutatjuk, hogy milyen a legmélyebb és a legmagasabb hang ezen az orgonán?
1: Természetesen.
2: Először ugye be kell kapcsolni a rendszert?
1: Így van, elindítottuk az orgonát. A legmagasabb sípok azok a kevert sorokban találhatóak, tehát itt a mixtúránál ez az egyik legmagasabb hangja az orgonának. A legmélyebb természetesen a pedálban van. Többféle hangszínnel rendelkezik, ezek a nyelvsípok, ezek gyakorlatilag más rendszerrel működnek, mint az ajaksípok, ezért hangolás szempontjából is lényegesen gyakrabban kell őket karbantartani.

0: az orgonának a hangszíne az függ attól az akusztikus tértől, ahol megszólal?
1: Igen, mindenképpen függ. Itt a Deszka templomban ennek különös jelentősége van, hiszen minden fából készül. Tehát a hangok visszaverődését, egyebét, azt igen nagyban befolyásolja a fa anyag maga. Így az orgona elhelyezésével, illetve hát pont a nyelvsípok segítségével sikerült egy olyan hangzást elérni, ami ezt a fa belső részeknek az elnyelő hatását valamelyest pótolni tudja.
0: Minden orgonaépítő tud játszani a hangszeren?
1: Gyakorlatilag feltétele is azért ez valamilyen szinten, hiszen egy orgonaépítő saját maga hangolja, intonálja a hangszert, tehát ehhez nagyon sok gyakorlat, jó fül, jó hallás szükséges. Hát az, hogy ki milyen szinten tud játszani, itt akár művészi szinttől a néhány akkord megfogásáig minden előfordul.
0: Kezek, lábak egyszerre mozognak, egy nagyon bonyolult játékról beszélünk.
1: Hát ez így van, nagyon sok ember azt hiszi, hogy egy szép orgonadarab csak azon múlik, hogy ugye leül az orgonista és eljátszik egy divatos, szép Bach művet vagy egyebet. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy igazán szép előadás csak abban az esetben történik meg, hogyha maga a hangszer is rendben van, hiszen hiába ül le egy ócska hangszerhez bármilyen tehetséges orgonista, abból nem fogja tudni azokat a hangszíneket kihozni, ami szükséges.
0: Mi miatt hibásodnak meg a leggyakrabban ezek az orgonák? Mi okozza a problémát?
1: Hát ugye az orgonáról úgy beszélünk, mint a hangszerek királynőjéről. A királynő az általában igen szép, ezek az orgonák is többnyire nagyon szép küllemmel, kivitellel készülnek, de ugyanakkor ugye, mivel hölgyről beszélünk, kicsit szeszélyesek is, nagyban befolyásolja a hangszer működését a páratartalom. Ugye idősebb orgonáknál a legnagyobb ellensége a hangszernek a szú. 18-19. Századi orgonáknál a kemény fába egyéb helyeken nagyon gyakran megtalálható a szúvasodás, ha ebben nem lépnek időben, akkor hát a fasípoknak a hangzását az teljesen tönkre tudja ezt tenni. Más rendszerű pneumatikus orgonáknál, ahol igen sok bőralkatrész van, kártevő az egér, komoly károkat tud okozni. Az orgonáknak a zöme Magyarországon az Angster és a Rieger orgonagyár által épített hangszer. Ezek az orgonák, ezek ugye az Angster orgonagyár, a pécsi gyár egészen 53-ig működött. Korábban a Nagy Magyarország területén az Angster cég több ezer orgonát épített, illetőleg a Jégersdorfi székhelyű Rieger orgona cég is Budapesten lerakatot hozott létre, és ők is a közvetlenül a 19.-20. század fordulóját követően nagyon sok típus orgonát eladtak és értékesítettek Magyarország területén, tehát zöme ez. Ebből is adódik az, hogy a nagyon régi hangszerek nagyon ritkák nálunk.

0: Ennek az orgonának egy különleges története van, ugyanis amikor leégett a református deszkatemplom, akkor károsodott az orgona is. Fel lehetett újítani, vagy teljesen újat kellett építeni?
1: Hát ott az az orgona olyan szinten elégett gyakorlatilag, hogy a fúvómotorján és néhány elektromágnesen kívül semmi nem maradt belőle.
0: Hogyan kezdi az orgona építést? A sípokkal, vagy a manuálokkal, a pedálokkal?
1: A rendelkezésre álló hely függvényében, amikor kialakult, hogy mekkora alapterületen, milyen magasságban lehet az orgonát magát elhelyezni, akkor kell meghatározni a templomhoz, hogy milyen méreteket, hány manuálos orgonát, hány művel rendelkező orgonát építünk, és akkor innentől gyakorlatilag a belső szerkezettel, a szélládákkal, magával a mechanika kialakításával. Ha konkrétan erről a deszkatemplomi orgonáról beszélünk, ugye ami 23 regiszterrel bír, ennek a hangszernek a felépítése körülbelül 2-2,5 évet vett igénybe.
0: Tehetnek a gyülekezetek valamit azért, hogy meghosszabbítsák egy orgonának az élettartamát? Mire kell odafigyelni, például a karbantartásnál?
1: Nagyon jó, hogyha az orgonának komoly gazdája van. Ez lehet akár a kántor, az orgonista, vagy lehet akár a templom gondnok. Rendkívüli módon oda kell figyelni a templom páratartalmára. Az Angster orgonagyár annak idején kiadott egy szellőztetési utasítást, ami szinte minden Angster orgoná hátlapjára kikerült. Ebben a magáról a szellőztetésről, magáról a párásításról egy oldalon keresztül ír, hogy mikor, hogyan kell ezt elvégezni, ehhez természetesen kell egy gazda.
0: És hogy látja egyébként, megfelelően bánnak az orgonákkal?
1: Nagyon sok helyen nem is foglalkoznak vele egyáltalán, nagyon sok helyen kántor sincsen, nem használják, évekig állnak egy helyben. Találkozom olyan igényes kántorral, aki annak ellenére, hogy zárhatóak a játékasztalok, még saját maga filccel, vagy valami olyan anyaggal is letakarja a billentyűzetet, hogy nehogy valami sérülés érje.
0: Honnan a vonzalom az orgonák iránt?
1: Eleve olyan családba születtem, ahol édesapám ugyancsak amatőr szinten, de mondhatom, hogy az amatőr színnek a felső fokán tudott zongorázni, így hát mind a három gyerekét is igyekezett zenére okítani.

0: mechanikusan ez hogyan működik?
1: Igen, hát a késztetés az onnan jött, hogy volt olyan alkalom, hogy úgy találkoztam a hangszerrel, hogy néma volt, mert nem működött semmije. Megnéztem, hogy mivel volt gond. Hál' Istennek egyszerű problémája volt, mert csak a gátszelepe volt leszakadva, de innentől kezdődött a késztetés, hogy az ember megismerje, hogy mégis milyen szerkezeti rendszerről, egyébről van szó. És hát utána az élet gyakorlatilag ugye a nagy szervező intézte úgy, hogy végzett főiskolás üzemmérnökként hagytam ott a informatikai állásomat, és mentem át Győrbe orgonaépítő tanulónak.
0: Mi az, amit igazán szeret ebben a hivatásban?
1: Rendkívül sokrétű, több mint 20 szakma található magában az orgonaépítészetben, itt a faipari asztalostáktól kezdve a fémöntészeten, a fém megmunkáláson keresztül az elektronikai dolgokon, mechanikus alkatrészek gyártásán, fém alkatrészek gyártásán keresztül minden előfordul.
2: Az elmúlt percekben Koppány Zoltán orgonaépítővel beszélgettünk.

Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Énekeljük, testvéreim, vasárnap délelőtti istentiszteletünk kezdetén a 32. zsoltárunknak első versét. A 32. zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az ó ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a példabeszédek könyve 8. részének a 17-től a 35-ig terjedő verseiben a következőképpen. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és szín aranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíti az eget, ott valék. Mikor felveti a mélységek színén a kerekséget, mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai, mikor felveti a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá a földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én utaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok. Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk. Íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása
és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük testvéreim a 465. énekünknek első, második és harmadik versét. A 465. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere.

Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te ma is ide hívtál bennünket. Köszönjük és hálásak vagyunk azért, hogy Krisztus által nap mint nap, alkalomról alkalomra megszólítasz bennünket, és bár sokszor zúg és morajlik körülöttünk minden, te akkor is hozzánk szólsz. Olyan jó nekünk érezni, megtapasztalni, hogy te szelíden közelítesz felénk. A szelídség, amit olyan sokszor nem tudunk megtapasztalni az embertársaink köreiben, a környezetünkben, az általad megtapasztalhatóvá válik. Bocsáss meg nekünk, hogyha eddig nem figyeltünk fel reád, hogyha sokszor a mi figyelmünket is félrevonja az életnek, a világnak a zaja, de kérünk most itt a templom csendességében, vonj magadhoz a mi figyelmünket. Add, hogy el tudjunk csendesedni, neked tudjuk szentelni gondolatainkat, elménket, szívünket, és minden erőnkből reát figyeljünk. Szüntess meg mindent, ami zavaró tényező, hogy csak a te tiszta és szennyezetlen üzeneted jusson el hozzánk. Add, hogy ezt nem csak megértsük, hanem be is fogadhassuk a mi szíveinkbe. És amit itt befogadtunk a mi lelkünkbe, az meghatározóvá váljék a hétköznapjainkban is. Te légy az Urunk, aki megszólítasz minket külön-külön, hiszen te tudod azt, hogy kinek-kinek közülünk milyen terhei vannak, mit kell hordozzon a vállán, mit kell elviseljen ebben az életben. Légy Istenünk, személyekhez szóló Isten, szólítsd meg a mi lelkünket, és üzenj nekünk. Légy itt velünk a te szent lelked ereje által, hogy a mi esetünkben is egyé váljon a szó és a cselekedet. Ne csak szóljuk a te ígédet, hanem szívből is cselekedjük azt. Add a te bölcsességedet, hogy meg tudjuk tapasztalni a te hatalmadat, és ebből a hatalomból bátorságot merítsünk, a te oltalmadból erőt nyerjünk, és ez az erő legyen ott. Ez az erő sugározzon belőlünk is a körülöttünk lévőkre, szeretteinkre, ismerőseinkre. Így kérünk, áld meg együttlétünket, jöjj szent lelked által, légy itt velünk ezen az Isten tiszteleten. Amen. Keresztény testvéreim, Isten igének hallgatására és hirdetésére készülve énekeljük a 425. énekünknek első három versét. A 425. énekünknek első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Hallgassuk meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 11. részének a 16-tól a 19-ig terjedő versekben. Hogy Isten igéje miképpen szól hozzánk, felolvasom azt Máté evangéliuma 11. részéből, a 16-tól 19-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják, sípoltunk néktek, és nem táncoltatok, siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött János, aki sem eszik, sem iszik, és azt mondják, ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják, ímé a nagyétű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja, és igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Az alapigénket megelőző részben Jézus Krisztus a körülötte összesereglett sokasságnak keresztelő János feladatáról és prófétai küldetésének lényegéről beszélt, és ebben a beszédben elhangzott az, hogy keresztelő János az útkészítő, a zsidók által régóta várt messiásnak az előfutára, aki megtérésre szólította fel a népet. Tulajdonképpen Jézus összefoglalta Istennek az üdvtervét, és a beszéde végén azt mondotta a hallgatóságnak, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. De nem voltak halló fülek. Jézus Krisztus nagyon jól tudta, hogy mindaz, amit elmondott, és mindaz, amit cselekedett ebben a világban, az akkori nemzedéknek a számára nem sokat jelentett. Keresztelő Jánosnak a prédikációja, Jézus beszédei és csodatettei a megkeményedett szívű nép elutasítását váltotta ki. Hasonló ez a nemzedék, mondja Jézus, azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják, sipoltunk nektek, és nem táncoltatok, siralmas éneket énekeltünk nektek, és nem sírtatok. Abban a korban a gyermekek többnyire az utcán játszottak, és gyakran a társadalmi vagy családi élet egy-egy mozzanata, egy-egy eseménye képezte a játéknak az alapját. Egy esküvő vagy egy temetésnek a szertartása, a lefolyása bizonyára maradandó élmény volt a gyermekek számára, ezért aztán, amikor szabadidejükben találkoztak egymással, akkor eljátszották mindazt, amit láttak azelőtt, az esküvőt vagy a temetést. Némelyek vidám dallamokat furujáztak, mások táncoltak, vagy éppenséggel siratot énekeltek, és addig a többiek ahhoz megfelelően siratták a képzeletbeli halottat. Olyan is előfordult azonban, hogy a gyereksereg egyik része játszani szeretett volna, de a többiek visszautasították őket. Jól tudjuk, hogy a gyerekeknél alapvetően két lelki állapot van. A gyermeknek vagy van kedve valamire, vagy nincs. Nem igazán létezik középút. És amikor kedvtelenek, akkor elutasítóan viszonyulnak, még abban az esetben is, hogyha nincs komoly érvük, amivel igazolják, vagy alátámasszák ezt a hozzáállást. Ilyenkor nagyon könnyen kifogásokat találnak a gyermekek, hogy semmiképpen ne kelljen másként cselekedniük, mint ahogyan ahhoz kedvük van. És sokszor még felnőttekre is jellemző ez a magatartás. Pontosan ilyen szeszélyes és durcás gyermeksereghez hasonlítja Jézus a választott népet is. Azt mondja, hogy eljött keresztelő János, itt volt köztetek, kenyeret nem evett, bort nem ivott, és ti azt mondtátok, hogy az ördög van benne. Azt mondtátok, hogy nem jó nektek.
az, amit János képvisel, amit ő prédikál. Nem volt jó azért, mert János keményen prédikált. Bűnbánatra szólított fel titeket, mondja Jézus. Ti pedig azt mondtátok, hogy nekünk ez nem kell. Túl kemény nekünk ez a beszéd, szeretet kell nekünk. Erre aztán eljöttem én, mondja szintén az Úr Jézus Krisztus, eljöttem én, aki iszom, eszem, aki veletek vagyok, az evangéliumot hirdetem köztetek, és rám azt mondjátok, hogy falánk vagyok, és részeges. Akkor mit lehet veletek tenni? Teszi fel a kérdést Jézus, hiszen nektek semmi sem jó. Ti mindenre találtok kifogást, mert nem az Istent keresitek, hanem a kifogásokat. És ezt nagyon könnyű találni. Valahol Erdély egyik kis szorványában 2-3 évig nem volt a gyülekezetben lelki pásztor. És szomorkodtak, sóvárogtak a hívek, hogy de jó lenne, hogyha ismét saját papjuk lehetne, ahogyan régen volt. Hogy az milyen áldás, milyen jóleső érzés lenne mindannyiuk számára. Aztán egyszer csak úgy alakult, hogy került abba a maréknyi gyülekezetbe egy lelkipásztor. Teljesült a vágyuk, és örvendezhettek volna mindannyian ennek a lehetőségnek. De aztán rövidesen ilyen megjegyzések hangoztak el, hogy nem szeretjük azt, hogy a papnak nincs felesége. Nem szeretjük azt, hogy a tiszteletes úr cigarettázik, és ezt nem szeretjük, azt nem szeretjük. Egy csomóféle felsorolás, egy csomóféle kifogás volt, amit az emberek megemlítettek. Hogyha ennek a lelkipásztornak a szolgálatában nem volt semmilyen kifogásolnivaló, mert azt lelkiismeretesen végezte, akkor hát kifogást kellett találni valami más téren, hiszen mindenre talál kifogást az az ember, aki ezt keresi, aki ezután jár. Valami hasonló hozzáállás jellemezhette a Jézus korában élő nemzedéket is. Akármit üzen Isten, nektek semmi sem jó. Szinte ezt mondta nekik Jézus kicsit más szavakkal. Vagy az éneket szidjátok, vagy az énekest. Vagy azért szidjátok, hogy miért ilyen hangon énekel nektek, vagy azért szidjátok, hogy miért nem más hangszereket használ. De bármi történik, semmi sem felel meg. Szinte vádlóan hangzik feléjük a beszéd, Jézusnak a mondani valója, hogy ti vagytok az okai, hogy veletek nem lehet játszani. Félrehúzottok, és Isten nem tud közösségre lépni veletek, mert megkeményedett a szívetek Isten cselekedetei előtt. És hogyha körülnézünk magunk körül, akkor bizony sokszor tapasztaljuk, hogy ez a helyzet nem sokat változott azóta sem. Most is, a 21. században is, ha például kárhozatról beszélünk a sokaságnak, lesznek, akikben ez felháborodást szül. Mert a kárhozat az egy szomorú ének. Sokan rosszallóan rákérdezhetnek, hogy hogyan engedheti meg a szeretet Istene, hogy elkárhozzanak az ő teremtményei. Ezen fel lehet háborodni, vagy el lehet fogadni. De Isten világosan megüzente nekünk, hogy igenis lesz kárhozat. Akinek viszont nem tetszik ez a szomorú ének, ott van az örömhír, testvéreim. Ott van az evangélium, hiszen Krisztus a mennyeknek országát hirdette ennek a világnak. Ez a lehetőség vár ránk, ha oda igyekszünk, és annak megfelelően élünk ebben az életben. És aztán erre is megint jöhet a botránkozás, hogyha azt akarjuk keresni, hiszen némelyek azt mondhatják, hogy milyen sok bűnös ember jár el a gyülekezetbe, a templomba, és aki oda jár, az ilyen meg olyan életmódot folytat a hétköznapokban. Ha azok is üdvözülnek, mondhatják egyesek, akkor igazságtalan az Isten. Valóban ennyire bűnös emberek járnak a templomba, és mi is azok vagyunk mindnyájan. De tudjuk azt, hogy Krisztus népéhez csak az tartozik, akinek van bűne. A megváltó a bűnös emberért jött el ebbe a világba, és hogyha mi igaznak gondoljuk magunkat, akkor reménytelen esetek vagyunk. Mert abban a helyzetben Jézus nem segíthet rajtunk. Úgy járunk, mint az első században élő zsidóságnak az elöljárói, hiszen eljött Jézus, eljött a Messiás, akit olyan rég vártak,
Hallottak róla, látták az ő cselekedeteit. Ott voltak, amikor halottak támadtak fel, amikor sánták álltak talpra, leprások tisztultak meg a betegségeikből, és a vakok visszanyerték a látásukat. Sokszor olyanok is, akik azelőtt sohasem láttak. De ez nem volt elég. Nem hittek Jézusnak, mert ezek az emberek azt gondolták, hogy a törvény fogja őket megtartani. Tudjuk, hogy a mózesi 10 parancsolatot a zsidók olyannyira lebontották részletekre, hogy a 10 parancsból végül több mint 600 törvény lett. Sok-sok apró tiltás és rituális szokások voltak, amihez görcsösen ragaszkodtak mindannyian. És aztán jött Jézus, aki azt mondta, egy a fontos, a szeretet törvénye. És ezt hallván mindnyájan megbotránkoztak, és már azon gondolkodtak, hogy miként tudnák peremre szorítani, miként tudnák eltenni láb alól Jézust, és kiküszöbölni a tanítását. Pedig csak megállni kellett volna egy pillanatra, és elgondolkodni. Már az Ószövetségben is ott volt leírva, Ézsaiás próféta könyvében, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Nem Isten kifürkészhetetlen titkain kell nekünk megbotránkoznunk, testvéreim, hiszen megmondta Isten előre, hogy nem foghatjuk fel minden esetben az ő útjait, de amit tőle kaptunk, azzal élnünk kell. Amit a kijelentésben, a Szentírásban elmondott az Úristen, azt nekünk komolyan kell vennünk. A 20. században élt egy neves francia író, az egzisztencialista filozófiának képviselője, Jean-Paul Sartre, aki 15 hónapos volt, amikor tengerésztiszt édesapja életét vesztette, őt pedig aztán az édesanyja és a nagytatája, a nagyapja nevelte fel hitben és Istenhez közeli életben. És aztán 10 éves korában ez a fiatalember azon találta magát, hogy egyre inkább vonzódni kezdett a filozófia fele, elegészen odáig, hogy gyerekkorának a hitét elhagyta, és elkezdett megoldhatatlan kérdéseken tűnődni. Egész élete ezzel telt el, világhírű lett, sok könyvet írt, de a felvetett nagy filozófiai kérdésekre legtöbbször konkrét megoldást nem tudott adni. A halálos ágyán pedig ez az ember a következőt mondotta, a sikerem és a világhírem nekem mostantól fogva semmit sem használ. Úgy érzem magam, mint egyszer régen gyerekkoromban, amikor utaztam a vonaton, és jött a kalauz, és kiderült, hogy nincs jegyem. Forgattam a zsebeimet, kerestem, és nem találtam meg. Elhagytam valahol a jegyet, és vártam, hogy valaki segítsen, de senki nem segített. Ezért leszállítottak a vonatról, mert jogtalanul utaztam. Félek, mondta ez az ember a halálos ágyán, félek, hogy az életem is egy ilyen utazás, és ez fog rám várni, hogy nem sokára jön a kalauz, és kéri tőlem a jegyet, és nem tudom neki megmutatni. Nem tudom igazolni a legnagyobb utazásomat, az életemet. Bizony, testvéreim, elmondható erről a filozófusról, hogy kár volt neki elhagyni a gyermekkori tiszta és érintetlen hitét. Vajon mi lett ezzel az emberrel? Odalépette Jézus hozzá a halála után és igazolta őt? Nem tudhatjuk, mi történt. De velünk vajon mi lesz az életünk végén? Ne keressük folyamatosan csupán a kifogásokat, és ne botránkozzunk meg Istennek a bölcs és hatalmas tervein, mert jön a kalauz, és eljön majd az idő, amikor minden, ami emberi, semmivé válik, hiszen parányi ez az élet az örök életnek fényében. És oda át majd csak egyetlen egy dolog lesz fontos, az, hogy hol a jegyem, az, hogy igazol-e engem az én Uram. Mi egy dolgot tudunk biztosan, azt, hogyha én róla bizonyságot teszek itt a földön, akkor oda át ő is bizonyságot fog majd tenni rólam.
Ha pedig én hallgatok róla itt a földön, akkor oda át ő is hallgat majd, amikor rám kerül a sor. Érdekes módon az egyik bibliai személy, aki elhitte Jézusnak a szeretet parancsát, az maga Zákeus volt, a fő vámszedő. Az az ember, aki sokakat becsapott, sokakat átvert, és szinte egész életében arra törekedett, hogy magának halmozzon, gyűjtsön, függetlenül attól, hogy milyen eszközökkel tette ezt. Az az ember tehát, aki sokakat átvert, kis termete miatt egy fügefára kellett felkapaszkodjon, hogy amikor Jézus bevonul, akkor ő is megláthassa őt. És Jézus a sokaságban észrevette Zákeust, és azt mondotta neki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Ekkora áldás ez, testvéreim, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy neki az én házamnál kell maradnia. Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen kívül Jézus felszólítását sem, ahogyan megszólítja ő ezt az embert, mert azt mondja, hogy Zákeus, hamar szállj alá. Ez volt a Jézus korabeli nemzedéknek a legnagyobb problémája, hogy nem tudott alászállni. Képtelenek voltak fejet hajtva, alázatosan megvallani a bűneiket, és ez a bűnökkel tele élet annyira behálózta a lelküket, hogy Isten igéjét elvetették maguktól. Elutasították azt, ami szent, hogy semmiképpen nyilvánvalóvá ne váljék, hogy ők mekkora szentségtelenségben élnek. És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Olvastuk az alapigénk végén. És az új bibliafordítás ezt így fogalmazza meg, de Krisztus cselekedetei által igazolást nyert a bölcsesség. Keresztény testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus mindent megtett. Megmutatta az utat, megmutatta a bűneinktől megtisztító sírásnak az útját, és megmutatta a felszabadító örömnek is az útját. Most nekünk lehetőségünk van bölcsen dönteni. Azt mondja az igénk, hogy igazoltatik majd a bölcsesség az ő fiai által oda át. A mi bölcsességünk pedig nem lehet más, mint maga Jézus Krisztus. De a bűneink is ugyanakkor igazoltatni fognak oda át. Lelepleződik majd abban a pillanatban az, hogy ez a cselekedetünk, vagy amaz, mekkora butaság volt, hogy milyen hibákat követtünk el ebben az életben. Éppen ezért annyira jó volna nekünk még itt ebben a földi világban meghallanunk Krisztusnak a csendes zörgetését. Azt a zörgetést, amely sokszor nem hallatszik ebben a tomboló világban. Krisztus zörget, kopogtat, hogy hozzánk is betérhessen. Hozzánk is megjelenjen, ott legyen a családunkban, ott legyen otthonainkban, szeretteink körében, hiszen ő maga ígérte meg nekünk, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mondja Jézus Krisztus. Vajon kell-e nekünk ennél nagyobb ajándék? Vajon vágyhatunk-e ennél többre, testvéreim? Én úgy gondolom, hogy ez az a legtöbb, a legnagyobb, amit kaphattunk Krisztustól. Ezért vállalta érettünk a kereszthalált, az áldozatot, ezért támadott fel a halottak közül, hogy mi is a magunk rendjén feltámadhassunk, nekünk is örök életünk lehessen. Legyünk tehát ezért, testvéreim, Krisztus Urunknak győztes szolgái ebben a világban, olyan szolgák, akik nem csak beszédben, hanem cselekedetekben is, életmódunkban, életfolytatásunkban is, és mindenben azt, hogy igazoljuk, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Nem csak névlegesen, hanem teljes mértékben. Amen.
Felséges Urunk, mindenható Atyánk Jézus Krisztus által, tudjuk, érezzük azt, hogy sokszor a mi életünk is telve van botránkozással. Annyi mindenen el tudunk akadni, meg tudunk botránkozni, sok mindennél csak állunk és gondolkodunk, és felfoghatatlan számunkra mindaz, ami történik velünk. Pedig igazán te lehetnél az, aki megbotránkozhatná rajtunk, hiszen mi még most is, ezekben az időkben is, nap mint nap megszegjük a te parancsaidat, nap mint nap vétkezünk a te neved ellen. De köszönjük neked, Urunk, hogy te a botránkozás helyett a kereszt halált vállaltad érettünk, hogy minket ez alól, a botránkozás alól és bűneink alól megmentsél. Kérünk, te légy velünk ezentúl is. Te légy velünk akkor, amikor életünk útvesztőiben vergődünk, és nem tudjuk, hogy merre haladjunk. Azt érezzük, hogy tanácstalanok vagyunk, hogy elhagyatottak vagyunk, és önmagunk erejéből semmire sem vagyunk képesek. Add, hogy a mi nagy emberi bölcsességünkben el ne veszítsük azt az igazi bölcsességet, ami csak tőled származhat. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik nélküled élnek, akikkel nem lehet játszani, akikkel nem lehet beszélni, akiket nem lehet megszólítani, mert nekik semmi sem jó, és csak a saját szívük és akaratuk szerint akarnak cselekedni. Segítsd és vezesd őket magadhoz, és add, hogy mi is ebben a munkában eszközökké válhassunk. Eszközökké válhassunk a szavaink által, a te igédnek tolmácsolása által, és mindenáltal, amit mi cselekszünk. Könyörgünk azokért is, mindenható Istenünk, akik téged szüntelenül keresnek, és téged szeretnének megtalálni ebben a világban. Jelenj meg nekik is hatalmasan, csodálatosan, hogy megtapasztalják, milyen az, amikor a te erőd ott van az életünkben. Mindenható Istenünk, légy ezzel a gyülekezettel is, a gyülekezetnek kicsinyeivel, nagyjaival, fiatalokkal és idősekkel, légy a mi szeretteinkkel és az egész Anyaszent Egyházunkkal. Te légy az, aki irányítasz és vezetsz minket. Így kérünk, mindenható Istenünk, légy jelen közöttünk, légy velünk, és vezesd lépteinket, most és minden időben. Amen. Testvéreim, a lélek csendességében vigyük a mi kéréseinket és hálaadásunkat Isten színe elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánljuk a perselyes adakozást. Adakozzunk jó szívvel, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Az elmúlt héten elhunyt Kovács Zoltán, 64 éves testvérünk. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. A feltámadás reménye, a feltámadás bizonyossága legyen az, amely vigasztalást hoz a családban. Hirdetem azt is, hogy ma délután 6 órától vasárnap délutáni istentiszteletre kerül sor. Az istentisztelet után közvetlenül kóruspróba lesz, illetve következő héten, csütörtök délután 7 órától, bibliaórát követően szintén kóruspróbát tartunk.
Csütörtökön délután 6 órától gyülekezeti bibliaórára kerül sor a tanácsteremben, majd 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő szombaton délután 6 órától szombatesti istentiszteletet tartunk. Következő vasárnap a megszokott rendszerint délelőtt 10 óra és délután 6 órai kezdettel vasárnapi istentiszteleteket tartunk. A Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség megköszöni mindazoknak, akik az elmúlt évben a jövedelem adójuk 2%-át az egyházközségünk támogatására szánták. A jövedelem adó 2%-át ebben az esztendőben is fel lehet ajánlani az egyházközségünknek. Az ehhez szükséges űrlapokat kimenetelkor a jobboldali asztalon megtalálhatjuk. A parokia bővítésére a presbitérium 50 lejt javasolt. Ez azt jelenti, hogy fejenként 50 lejjel járulunk hozzá egyszeri alkalommal a parókia építésére, bővítésére. Hirdetem azt is, hogy május 3-a és 6-a között az ifjúság számára 4 napos tábort szervezünk Hídalmáson. Kérjük a fiataljainkat, hogy április 29-éig jelentkezzenek a lelkipásztoroknál, a lelkipásztori hivatalban, hogy össze tudjuk írni a névsort. Anyáknapi ünnepély lesz a templomunkban május 12-én. Ezen az istentiszteleten adományokat fogunk gyűjteni a vallásórás munka részére is. Egyházközségünk ismét megszervezi a már hagyománnyá vált családnapot. A gyülekezetnek a vallásórás gyermekei és családjaik számára május 18-án, szombaton 11 órától. Azok a családok, akik ezen az alkalmon, ezen a rendezvényen részt szeretnének venni, kérjük, hogy jelentkezzenek be a lelkipásztori hivatalban. Kimenetelkor szórólapok is találhatók. Egyházközségünk nyári gyermektábort is szervez az Algyógyi Keresztény Ifjúsági Központban augusztus 5-e és 9-e között. Várjuk a jelentkezéseket július 25-éig, ahol aztán részletesebb tájékoztatást is lehet kapni a táborról, arról, hogy hogy fog lezajlani, és mindenféle egyéb kérdést megválaszolunk. Kérjük azt is, hogy a jelenlévő presbiterek egy kérdés erejéig maradjanak vissza, egy fontos dolgot kellene egyeztetni, megbeszélni. A gyülekezeti vallásórák a kivetítőn látható megszokott rendszerint zajlanak a következő héten is. Konfirmációi előkészítés is ugyanúgy kedden és szerdán délután 7 órától lesz. A Kolozsvári Református Egyházmegye templomait bemutató fényképalbum rendelhető, van még belőle. A rendeléseket Varó Csilla diakonissa testvérünknél lehet leadni. Fényképalbum ára 30 lej. Végezetül testvéreim, énekeljük a 473. énekünknek az első, második és harmadik versét. A 473. énekünk mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon néked békességet. Amen.

0: hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Kamatmentesen vehetnek fel az önkormányzatok állami kincstári hitelt. Miniszterelnöki tisztségem utolsó napjáig dolgozni fogok Romániáért, közölte ma Bolozsán. Nikos Ordán lemondta az Európa napi fogadást, amelyen az EP elnöke is részt vett volna. 1500 lejes szakmai utalványt kapnak a pedagógusok. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Kamatmentesen vehetnek fel az önkormányzatok állami kincstári hitelt a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RMDS javaslatára fogadta el hét elején a kormány. Cseke Attila RMDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter elmondta, ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezett, hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az

0: Intézkedés ideiglenes, az idejévre vonatkozik, és november 15-ig kell visszafizetni a felvett hitelt a helyreállítási alap nyújtotta támogatásból. Az önkormányzatok és hiteligénylők legkésőbb június 20-áig tehetik le a kérésüket, és csak akkor jogosultak a hitelre, ha a beruházás legalább 60%-ban elkészült. A hitelek keretösszege 10 milliárd lej. A megyei önkormányzatok, a megyeszékhelyek, illetve a főváros kerületeinek önkormányzatai legfeljebb 150 millió lejt kérhetnek, más municípiumok 100 milliót, a városok és községek pedig összeghatár nélkül kérhetnek kölcsönt a kiadások indoklásával. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. A kormány oldalán közített Facebook bejegyzésben Ilie Bolozsán azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt 10 hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat és előmozdítsa modernizációt, célzó reformokat. A legfontosabb azonban az, hogy bebizonyítottuk, másképpen is lehet kormányozni, fogalmazott. Bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt elnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket. Mint hangsúlyozta, az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában részt vettek. Azt írta, sok kiváló embert ismert meg, a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy a szabályok betartásával közpénzherdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni. De 10 hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen, amikor a kiváltságokra törsz és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el, jelentette ki. Nikus Ordán államfő lemondta a május 9-ére szombatra tervezett Európa napi fogadást, amelyen részt vett volna a Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Az EP elnökének látogatását átütemezik. Az esemény törlésére a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint az államfőt érő erős kritikák közepette került sor. Az európai sajtó, valamint politikai vezetők, köztük Manfred Weber élesen kritizálták a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesülésért Szövetség közötti együttműködést, amelynek célja a kormány leváltása volt, annak ellenére, hogy a PSD korábban maga is része volt a végrehajtó hatalomnak. Az elmúlt időszakban az államfőt több támogatója is bírálta a Szociáldemokrata Párttal való együttműködés miatt, mind a főügyészek kinevezése, mind Bolozsán leváltása kapcsán. Válaszul Nikus Ordán az influencereket kritizálta. Christian Pohn professzor már a múlt héten bejelentette, hogy nem vesz részt a Kotrocsen palotában tartandó fogadáson az államfő magatartása miatt. A kormány sürgősségi rendelettel tette lehetővé, hogy a 2025-2026-os tanévben a pedagógusok és a tanügyi kisegítő személyzet szakmai utalványokat kapjon. A támogatásra a közoktatásban dolgozó pedagógusok és pedagógiai kisegítő személyzet, valamint az állami felsőoktatás docensei, adjunktusai és tanársegédei, továbbá a felsőoktatási rendszer pedagógiai kisegítő személyzete jogosult, amennyiben ebben a tanévben aktív jogviszonyban áll. Az 1500 lejes elektronikus utalványokat szakmai továbbképző tanfolyamokon való részvételre, szakkönyvek beszerzésére és egyéb az oktatási tevékenységhez szükséges kiadásokra lehet felhasználni. A támogatás legalább 65%-át az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott vagy akkreditált szakmai képzésekre kell fordítani. A szakmai utalvány több, mint pénzügyi támogatás. Kézzelfogható elismerése annak az elhivatott munkának, amelyet a pedagógusok nap mint nap a nevelésbe fektetnek, és egyben lehetőséget teremt a tanárok számára a szakmai fejlődésre. Hangsúlyozta Kelemen Attila, az RMDS uniós alapokért felelős államtitkára. Az utalványokat jelen hónaptól kezdve kapják meg a pedagógusok, és a tanév végéig használhatják fel. A közoktatásban augusztus 31-ig, a felsőoktatásban pedig szeptember 30-áig. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire derült égboltra, meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Herrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Jeremiás próféta könyvének 31. részének 9. verse.

0: Ő, Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Zsidókhoz írott levél 5. részének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk ma, a János evangéliuma 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Keressetek meg! Olvassuk az ígét a János írása szerint való evangélium 12. részéből, a 34., 35. és 36. versekből. A sokaság azt mondta: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Ki ez az ember fia? Jézus pedig azt mondta nekik: még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. A sokasággal beszél Jézus. Különös dolog ez a sokaság, a tömeg. A sokaság mindig mindent jobban tud. Régen azt mondták az ókori római császárok, hogy vox populi, vox dei. Amit a sokaság mond, azt maga Isten mondja. Pedig ez nem így van. A sokasság az ösztöneire, a vágyaira, az elképzeléseire, a saját gondolataira hallgat mindig. Ezért gondolja azt, hogy mindig mindent jobban tud, mert önmagára néz és önmagából beszél. Ez a sokaság az, amelyik aztán meg is fogja feszíteni Krisztust. Ők fogják kiáltani azt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a sokaság nagyon jól ismeri a prófétákat. Ismeri azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek a messiásról, a messiás örök uralmáról szól. Viszont van, amit nem ismer a sokaság. Nem ismeri azokat a kijelentéseket, a próféták azon igéit, ahol a messiást, mint szenvedő szolgát mutatja meg Isten igéje. Nem ismerik Ézsaiást. Nem ismerik a fogság, a bűn, a hűtlenségnek a fogalmait. Mert ilyen a sokaság. Mindig csak ünnepelni szeretne. Ez a sokaság szoros kapcsolatban van a papokkal, a jeruzsálemi templomban szolgáló papsággal, hiszen ezek a papok azok, akik megtanítják a sokaságnak a proféciákat. A papok azok, akik csak a proféciáknak egy részét tanítják meg, és elhallgatják a sokaság elől a bűnt és annak a következményét. Ez a sokaság kéri tehát számon Jézus Krisztust. Ki vagy te? Az ember fia vagy, a messiás vagy, akkor hogy beszélhetsz a szenvedésről? Különös, hogy Jézus Krisztus nem válaszol a sokaságnak. Csupán annyit mond nekik, hogy keressetek. Keressetek meg engem. Vágyakozzatok utánam. Vágyakozzatok az ige után, vágyakozzatok Isten kijelentése után, és találjatok rám. Azt mondja Jézus Krisztus egy másik helyen, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Kérdezzetek, kutassatok, sóhajtsatok, szomjúhozzatok, mert van válasz minden ember számára, aki keresi az Urat. Különös dolog ez. Krisztus nem fedi fel magát, nem adja önmagát oda ennek a sokaságnak, hanem egy útra hívja el ezt a sokaságot. Keressetek meg, érkezzetek el hozzám. Mond egy pár támpontot a sokaságnak, hogy miképpen kell megkeresni őt, a Krisztust. Azt mondja nekik mindenek előtt, hogy közöttetek van a világosság, tehát, hogy megtalálható, nincs elrejtve, aki keresi, az meg fogja találni. Aztán azt is mondja nekik, hogy egy kis ideig van még közöttük a világosság. Azaz ne várj, ne halogasd a Krisztussal való találkozást, még ma indulj el, még ma kezd el megkeresni a messiást. Járjatok, járjatok világosságban, azt mondja Krisztus. Az ismeret nem elég. Nem elég az, ha tudom, hogy mit ír az írás Krisztusról. Járnom kell Krisztussal, kell követnem őt. Csak a követés által lehet hiteles, hitvalló életem. A sötétség nem egy állapot, amiről Jézus Krisztus beszél, hanem egy hatalom. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy a sötétség fogva tart benneteket. A sötétség veszélyes. Krisztus nem ismerete, az ígének csak a részleges ismerete, az halálos veszedelem az emberre nézve, hiszen az ember a saját akaratát fogja felemelni a kijelentés szintjére.
Végül pedig Krisztus elmegy, elrejtőzik a sokaság elől. Nem adja oda magát nekik. Nem megfejthető az, amit Krisztus tesz. Viszont van egy üzenete mindennek. Jézus Krisztus ingyen van, de nem olcsó. Jézus Krisztus kegyelme, az áldozat, Isten irgalma Krisztusban ingyen van minden bűnös ember számára, de nem olcsó. Azért keservesen meg kell küzdjön az ember, el kell induljon, meg kell keresse az Urat, meg kell térjen Krisztushoz. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk, hálás a mi szívünk a Te szeretetedért. Köszönjük, hogy kijelented magad azoknak, akik vágyakoznak utánad és keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy a világ elől se zártad el magadat, de köszönjük azt, hogy a világot útra hívod, feladatot adsz nekik, ráveszed őket, hogy megkeressenek téged. Urunk, őrizd meg a mi hitünket, őrizd meg a mi ragaszkodásunkat. Amen.

A János evangélium a 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézser Gábor válogatásából a Teknős Béka imája című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A teknős béka imája. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliuma 14. részének 27. verse. Istenem, csak még egy kicsike kis türelmet kérek, jövök én már. A természetemet ugye nem én választottam. Igyekszem is elfogadni olyannak, amilyen. Nem akarok panaszkodni, de ez a ház itt a hátamon. Hogy hozzám tartozik? Sokszor jó, megóv és melegít. De ugye belátod te is, Istenem, néha bizony nehéz elhordozni. Csak azt kérem, hogy ez a ház, és benne ez a szív előtted zárva ne maradjanak. Ámen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Teknős béka imája című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Szabó Lőrinc, köszönöm, hogy szerettelek. Pénzzel, szóval, könnyel, imával. Mivel kellene megköszönni, hogy eljöttél? Hogy bűnben is elmertél életembe jönni, és álmomba és ágyamba bújtál, és több és jobb voltál minden újnál. Köszöntem már titkon anyádnak és apádnak, hogy drága tested épp így formálták valaha, és népemnek már és Budapestnek megköszöntem, hogy így teremtett, és köszöntem a véletleneknek, Istennek és minden csodának, hogy kitaláltak, megcsináltak, s valahogy elhoztak nekem. Csak neked nem tudtam sosem megköszönni szerelmedet. Ágyadból most is úgy megyek tovább, hogy adósod vagyok, s valami sokkal tartozom. Pénzem nincs. Nem imádkozom. Mondják, nem voltam sose jó, sírni nem tudok. Csak a szó enyém, s a messzi hála. Ezt a hálát adom neked, kislányom, titkos kedvesem, s messziről súgom csendesen, köszönöm, hogy szerettelek.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A Molnár legény, meg a kis tarka macska. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg malom. Öreg malomban öreg Molnár lakott. Annak nem volt se felesége, se gyereke, hanem három Molnár legény viselte a gondját. Azok közül is a legkisebb olyan kelekótya forma volt. Azt mondja egyszer az öreg Molnár a legényeknek. Én már megvénültem, pihenni akarok. Eredjetek, próbáljatok szerencsét. Amelyik őtök a legszebb lóval jön haza, arra hagyom a malmot, csak azt kötöm ki, hogy eltartson becsülettel Hótomig. No, elindult a három legény. Hogy a falu végére érnek, mondja a két nagyobbik kelekótya Jankónak. Te, Alade, ne is gyere tovább, úgyse tudsz te lovat szerezni, ha 100 évig élsz is. De Jankó csak velük ment. És mikor beesteredett, lefeküdtek egy barlangban, és elaludtak. Hanem a két okos legény csak úgy tett, mint ha aludnék. Mihelyt Jankó elszenderedett, feltápászkodtak, és ott hagyták egyedül. Ők meg tovább mentek. Na, ezt leráztuk a nyakunkról, gondolták. Reggel látja a kelekótya, hogy egyedül hagyták. Kimászik a barlangból, megy, mendegél, és eljut egy nagy vadon erdőbe. Ej, a jó Istenem, sóhajtotta.

0: Itt ugyan sose jutok én lóhoz. Amint megy, mendegél, találkozik egy kis tarka macskával.
1: Nyáu, hová megy, Jankó?
0: Kérdezi a kis macska barátságosan.
2: Jaj, ne is kérdezz, úgyse segíthetsz rajtam.
1: Ó, bizony, hogy segíthetek,
0: mondja a macska.
1: Tudom, mit szeretnél, egy szép paripa kellene, ugye? Nyáu, gyere el hozzám, szolgálj 2 évig nálam. Olyan lovat adok, hogy életedbe se láttál szebbet.
2: No, ez ugyan fura macska, gondolta Jankó, de már csak megnézem, ányadán leszek vele.
0: Elment hát a macskával az elátkozott kastélykába. Ott csupa macska szolgált a kis Jankónak. Futkostak leföl a lépcsőkön, és jókedvűek voltak. Este, mikor asztalhoz ültek, 3 cica zenélni kezdett, az egyik bőgőzött, a másik hegedült, a harmadik trombitált, úgy felfújta az arcát, majd kicsattant. Ahogy megvacsoráztak, azt mondja a kis tarka macska.
1: Nyáó, Jankó, táncolj velem.
2: Nem táncolok én, felelt Jankó. Öreg apám se hallotta, hogy cicamicával táncoljak.
1: Ja, hát ha nem táncolsz, fektessétek le az ágyba,
0: mondta a cicus. Elvitték a cseléd cicát, Jankót, egyik vitte a gyertyát, a másik lehúzta a csizmáját, a harmadik a harisnyáját, a negyedik ráadta a hálóinget és elfújta a gyertyát. Reggel megint eljöttek hozzá, és kisegítették az ágyból. Az első felhúzta a harisnyáját, a második megkötötte a harisnya kötőjét, a harmadik megmosdatta, a negyedik megtörülte a farkincájával.
2: Ez már puha törülköző,
0: mondta magában Jankó. Dolgoznia is kellett Jankónak, hogy el ne feledjem. Fát aprított minden nap. Ezüst fűrésszel, ezüst fejszével, részkalapáccsal. Kapott érte enni-inni, de nem látott más ember fiát soha, csak a kis tarka macska volt körülötte, meg a cselédei. Azt mondja egyszer a macska Jankónak.
1: Nyáu, gyere egy kaszád le a rétemet, teregesd el a szénát.
0: És adott neki ezüst sarlót, aranyfenőkövet, de lelkére kötötte, hogy mindent visszahozzon. Elment Jankó, megtette, amit parancsoltak, s hazahozott mindent. Ezüst sarlót, aranyfenőkövet, na meg a szénát. Kérdi a kis macskát. Nem telt még ki a szolgálatom?
1: Nem, bizony, nyáu,
0: feleli a macska.
1: Még egy munkát el kell végezned. Itt van egy ezüst gerenda, ezüst kapocs, ezüst fejsze, minden, amit csak kell, csupa szín ezüstből. Építs nekem egy kis házikót belőle.
0: Megépítette Jankó a házikót, mondja a macskának, hogy indulna most már, mert mindent elvégzett, mégsem kapott lovat. Kérdi a macska.
1: Akarod-e látni a lovaidat?
2: Akarom már,
0: felelte Jankó. No, kinyitotta a macska a házikó ajtaját, hát ott áll 12 ragyogó szőrű paripa. Hanyatt esett a szőrükön a napsugár, olyan fényesek voltak.
1: Eredj csak haza, Jankó, nyáu, a lovakat nem adom kezedre, hanem 3 nap múlva hazaviszem, nyáu,
0: mondta a macska. Adott enni-inni Jankónak, de már új ruhát nem adott rá, úgy bocsátotta haza ócska köntösben, pedig már csak könnyékig ért az ujja, úgy kinőtte, no meg el is szaggatta. Mire hazaérkezett, már a másik 2 legény is otthon volt. Mindegyik hozott lovat, az egyik évak volt, a másik és Sánta. Kérdezik Jankótól,
2: hát a te lovat hol van? 3 nap múlva itt lesz.
0: Nevettek a legények, s csúfolták Jankót.
2: Micsoda gebe lehet az, te Jankó, ugye hol szerezted?
0: Az öreg Molnár meg a szobába sem engedte be, mert olyan rongyos volt a ruhája. Adtak neki valami ételmaradékot, este meg a libaketrecben kellett aludnia, mert a legények nem akarták az ágyba befogadni. No de reggel, mikor felébredt Jankó, éppen letelt a 3 nap. Jön ám egy gyönyörű hintó 6 fényes, kényes paripával, a 7. kézen vezette a lovász, az volt a Jankó paripája. A hintóból egy szépséges, szép király kisasszony szállott ki. Mondjam-e, ne mondjam, a kis tarka macska volt a király kisasszony, neki szolgált Jankó 2 esztendeig. Kérdi a király kisasszony, hol van a kelekótya Jankó? Azt mondja az öreg Molnár,
2: ott bizony a libaketrecben henterek, mert nem engedhettük be a szobába, olyan lompos, rongyos.
0: Hát csak hívják elő gyorsan, parancsolta a királykisasszony. Előhívták Jankót, s az inasok remek bársony ruhákat szedtek elő, megmosdatták, s felöltöztették. Olyan deli legény lett belőle, királyfinak is beillett volna. No, most már a lovakat akarta látni a királykisasszony, amiket a két okos legény hozott haza. Az egyik sánta volt, a másik meg vak, ahogy mondtam. Bevezettette akkor a király kisasszony a Jankó lovát. Mondtam volna, hát ilyen paripa saját még az én udvaromon. Ez bizony a kelekótya Jankó lova, felel a király kisasszony. Hát akkor övé lesz a malom. Nem kell neki már a malom, se a ló, mondta a király kisasszony, és felültette Jankót a hintóba, elhajtattak a házikóhoz, amit Jankó épített. Hát, óriási kastély lett a házikóból, de aranyból, ezüstből van benne minden, de minden. Ott menten nagy lakodalmat csaptak, király lett kelekótya Jankóból. Még ma is élnek nagy boldogságban, gazdagságban, ha meg nem haltak.

0: mivel...
1: Az éjszaka. Alszik a szív. És alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban. Az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben.

Repült fenn a gólya, kiukadt a pólya, zuhant a kis ember, oda nézni sem mer. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen befejezésképpen.

0: sose jöjjön!
1: Bent a vízben a teknős béka fürgén siklik, mint a hal. Kint a parton a teknős béka lassan mászik, majd meghal.

hal, bent a vízbe teklőzik a fülkéciklik, mint a hal, bent a vízbe teklőzik a fülkéciklik, mint a hal, bent a vízbe teklőzik a fülkéciklik, mint a hal, bent a vízbe teklőzik a fülkéciklik, mint a hal.

Majd megsülnek a kis halak, a vakon a hűsben golfozik, csak róka doktor dolgozik, a csiga is már mesztelen, napszúrástól esztelen, a balgójnak a feje nagy, hú, húzd meg róka, mert jön a fagy.

0: Tudok egy varázsszót. Ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. Ha kávé keserű, ha mártás savanyú, csak egy szót kiáltok. Csak annyit, hogy...
1: Anyu!
0: Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba. Csak egy szóba került, csak egy kiáltásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz. Sírásból mosolygás, olyan csuda szó ez.
1: Anyu, anyu, anyu!
0: Hangzik este, reggel. Jaj, de sok baj is van egy ilyen kis gyerekkel.
1: Anyu,
2: anyu, anyu!
0: Most is kiabálom. Most semmi baj nincsen. Mégis meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu. Fényes csillag. Látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséget, angyal szelítséget. Oda bújni hozzád.

villanyfényben, mint arany kelyben. Alusznak a tűzfalak,

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon.

Ez egy régen adott tudomány, a sejtjeimbe nézem. A zene gyógyszer, bármi gond szorít, józan doktorok majd írnak valamit, de többet ér, ha este játszani kell valahol.

estás.

indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák, hogyha férfi vagy, rejtsd el a könyvet.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.